Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nagyon szép szerda hajnalt kívánok így szeptember 16-án. Semmiképpen se feledkezzünk meg a mai nap legszebb feladatáról. Küldjünk egy óriási ölelést és jó kívánságot az Editeknek, mert hogy ma nekik van a névnapjuk. Boldog névnapot minden kedves Edit hallgatónknak innen a stúdióból is, és persze nagyon sok boldogságot a születésnaposoknak. Na nézzük a naptárunkat. Hát ez a nap a magyar tudomány, a film és a zene igazi gigászait hozta el nekünk. 1893-ban ezen a napon született Szent Györgyi Albert, Nobel és Kossuth díjas biokémikusunk, aki az 1930-as években Szegeden izolálta a C-vitamint. Ő volt az első és mindmáig egyetlen magyar tudós, aki az itthon végzett kutatásaiért kapott természettudományos Nobel-díjat. Ugyancsak 1893-ban jött a világra Korda Sándor, Sir Alexander Korda, a világ és filmművészet meghatározó alakja, olyan klasszikusok rendezője és producere, mint a Mágnes Miska, vagy éppen a Bagdadi Tolvaj. 1953-ban pedig megszületett a V-motorok ikonikus zeneszerző zongoristája, Lerch István is. Legyen csodás, sikeres és mosolygós a szerdád, tarts a Petőfivel. Most hozom Balázsföldi Virágot, ez az Úgy mesélj.

0: hogyan élek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is igazi késő nyári idő kényeztet minket. A hajnali pára és gödfoltok gyors feloszlása után országszerte kisüt a nap. Bár délután, északon és északnyugaton majd megnövekedhet a felhőzet. Esernyőkre, ha minden igaz, nem nagyon lesz szükségünk. Komolyabb esőtől pláne nem kell tartanunk. A széllel viszont érdemes számolni. A délies légmozgás az ország északi, északnyugati felén több felé megélénkül majd. Cserébe a hőmérséklet igazi csúcsformát mutat nekünk. A hűvösebb 7-15 fokos reggel után délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Használd ki ezt a nagyon kellemes meleg szerdai napot, és tegyél egy nagy sétát a szabadban. És közben azért tarts a Petőfivel, mert ő már is egy újabb kellemes dalt hozott neked a folytatásban. Itt a Pink and the Panthers és a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeptember 16-án megyünk tovább a szerda hajnalunkban. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jó, hogy itt vagy. Vészeljük át együtt az éjszakai műszakot a legjobb hazai zenékkel. Az éket hozom mindjárt, de előbb Szelina énekel nekünk. Ez a Hazatért.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: magyar zenét. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton, örök ábrán marad. A film

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szeptember 16-a van, ma van az Ózon világnapja. Még 1987-ben ezen a napon írták alá híres montreali jegyzőkönyvet, ahol a világ országai, köztük Magyarország is, összefogtak a stratoszférikus ózonréteg védelmében. Ez egy remek emlékeztető arra, hogy a bolygónkra vigyázni közös felelősségünk. Másrészt, és ezt itt a rádiónál különösen imádjuk, ma ünnepeljük a hangzás kultúra napját is. Ezt a szép hagyományt még 1989-ben indította útjára a Bartók Rádió, hogy lerója tiszteletét a legkülönfélebb zenei stílusok, a finom hangzások és a minket körülvevő zenelejátszó eszközök előtt. Mi is lehetne stílusosabb válasz erre, mint egy igazán minőségi, modern, hazai dal. Ünnepeljük együtt a fülünket kényeztető hangokat. Itt is van Bari Laci és a Talán, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar ma hivatalosan is elrajtol az év legzöldebb és legmozgalmasabb hete. Szeptember 16-án kezdetét veszi a 25. Európai Mobilitási Hét, mely idén egy negyed százados jubileumot ünnepel. Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampánya idén a mobilitás mindenkinek gondolatköré épül, különös tekintettel a generációk közötti együttműködésre. Bármelyik életszakaszban is járunk, legyen szó a babakocsit toló szülőkről, a bringával suliba tekerő fiatalokról, vagy éppen a tömegközlekedést használó szépkorúakról, mindannyiunknak másak az igényei. Az idei hét arra hívja fel a figyelmet, hogy türelemmel, odafigyeléssel és akadálymentes zöld megoldásokkal tehetjük élhetőbbé a városainkat minden korosztálynak. Csatlakozz te is, tedd le az autót, pattan nyerekbe, szállj buszra, vagy éppen villamosra, és tegyünk együtt a tisztább, csendesebb és biztonságosabb utcákért. Gördüljünk be együtt az Európai Mobilitási Hétbe. Itt a Petőfi, pedig közben hallgassunk jó zenéket, jön is Áron és Salányregény.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Éjszaka sem hagyunk jó hazai zenék és különlegességek nélkül. Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Üdv a fedélzeten. Hibrid mindjárt itt lesz, ahogy Lufia is, de előbb Hárs Barna énekel és zenél nekünk. Ez a Hazuhanni látszó.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A fiatal dalszerző Beretka Ádám jön a szerda hajnalban, aki az elmúlt években szépen lépésről lépésre építette fel a karrierjét. A Dunaújvárosiak dala győzelme után láthattuk az X-faktorban és a dalszínpadán is. A Fekete Rózsa című felvétele pedig már egészen a platina lemezig menetelt. Most viszont egy sokkal visszafogottabb, személyesebb oldalát mutatja meg a Színek című zenében. Ez egy gyönyörű akusztikus szerelmes dal a hiányról és az elengedhetetlen emlékekről. Pontosan azt a pillanatot igyekszik nekünk megmutatni, amikor a másik már nincs mellettünk, mégis minden apró részlet és mozdulat róla mesél. Itt van a Színek, Beretka Ádámtól, a Petőfim.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

0: nyerj te is élőben!
1: Hajrá magyarok, @petofiradio.hu.
0: Minden magyar!
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, erre

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy igazán különleges zenei együttműködésből született dal érkezik most a szerda hajnalodba. Tavaly tavasszal jelent meg a Ponycloned Everyone Else projekt bemutatkozó zenéje, a Start Again. A sztori még egy kapolcsi Amber Smith koncert után kezdődött, ahol Németh László

Péter, azaz Nimi megszólította Ponikló Imrét, és megmutatta neki néhány otthoni demóját. Az egyik téma annyira megfogta Imrét, hogy azonnal dallamot és szöveget írt hozzá, így született meg a zene alapja. Nimi ezután felkérte a zenész producer barátait a hangszerelésre, a legviccesebb pedig az, hogy Imre a csapat többi tagjával személyesen legelőször csak a klipforgatáson találkozott. Tekerj hangerőn, jön a Ponikló and Everyone Else, ez a Star Again, a Petőfi

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És itt egy újabb óra, egyenesen a szerda reggel felé haladunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Jó reggelt, jó ébredezést, Verép Tomi mindjárt jön és segít rajtunk, hogy kimásszunk az ágyból. De előbb a Fluidia nevű formáció is itt van. Miről szól ez a dal? Ezt ők kérdik.
0: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar busz, villamos, metró, bubi szeptember 16-a és 22-e között érkezik az Európai Mobilitási Hét a BKK és a Fővárosi Önkormányzat szervezésében. A csúcspont pedig a szeptember 19-i és 20-ai autómentes hétvége lesz idén rekord nagy területen. A Kálvin tértől egészen a Műegyetem rakpartig megtelik a város majd élettel. Nosztalgia villamosok, retro trolik, buszvezető szimulátor és egy különleges lehetőség vár mindenkire, mert hogy akár örökbe is fogadhatunk egyet a 100 dedikált MOL Bubi kerékpár közül. Ha pedig a kulisszák mögé kukkantanál be, ingyenes mobilitási sétákon fedezhetjük fel a várost, megleshetjük a BKK futár központ titkait, belekóstolhatunk a mesterséges intelligencia alapú közlekedés tervezésbe, vagy bejárhatjuk a Rákóczi út és a trollik történetét. A sétákra a helyek korlátozottak, úgyhogy érdemes időben regisztrálni a BKK oldalán, és találkozunk hétvégén a pesti alsó rakparton és a Szabadság hídon. Mobilitási hétre fel, most Bihar Rolanddal, pedig már is folytatjuk a szerda reggelünket, ez a Köszönd Magadnak.
1: Azt mondtad, benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, élvezzük ki a mai nap minden egyes melengető napsugarát. A hajnali pára és a ködfoltok feloszlása után a ragyogó napsütésé lesz a főszerep, bár délután északon és északnyugaton megnövekednek a felhők, komolyabb esőtől nem kell tartanunk. A reggeli 7 és 15 fok után kora délutánra a 23 és 28 fok közötti nyárias meleget mutatja majd nekünk a hőmérő. Úgyhogy tegyük el a mai meleget a raktárba, mert aztán holnap északnyugat felől megérkezik a váltás. Egy hideg front képében a csütörtök a Dunántúra felhős, többfelé csapadékos időt és jelentős leülést hoz, ott 20 fok alatt maradhatnak majd a napi csúcsok, míg a keleti-délkeleti ország részben marad a száraz napsütéses idő, ahol akár a 30 fokot is súrolhatja a hőmérő higanyszála. Mosolyra fel, már szerda van, a bánat hagyjon el minket, Varga Zsuzsa jön, és a bánat elhagy, most a Petőfi.

0: magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is!
2: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
3: Szívem, te árva rabmadár, rabmadár, rabmadár. Itt szőkszoros kalitkazár, kalitkazár, jól bezár.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Halló Magyarok pillanatokon belül elrajtol, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve már Habóczky Máté kollégám szállítja neked a legjobb hazai zenéket, és persze a hasznos, érdekes infókat is. Tarts vele! A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Legyen szép a szerdád!
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Szani Rolanddal. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
1: Napos, száraz, szeles idő lesz. Átmenetileg bezár a terrorháza. Reggelivel várják ma a kerékpárosokat a Fővárosi Városháza Parkban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Egy lerobbant autó akadályozza a forgalmat a 21-es úton Pásztó térségében. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Vezessenek óvatosan, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés, megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek év végéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A ma kezdődő Európai Mobilitási Héten a MÁV belföldi vonatain díjmentesen szállíthatók a kerékpárok.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok a hét közepén, hiszen itt járunk egy szerdai napon. 2026. szeptember 16-a van. Kezdünk ezúttal a Follow the Flow csapata és a Holnap küszöbé.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: Zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma Báló Dóra, azaz Dóra B. érkezik hozzánk, akinek tehetségét többek között a Vajdaság legtehetségesebb fiatal zenésze elismeréssel is díjazták. Repertoárján a jazz, a pop és a népzene egyaránt megtalálható. Dalaiban olyan mély témákat dolgoz fel, mint az emberi kapcsolatok sokoldalúsága, a hontalanság vagy az egyedüllét, de a mindennapi apró boldogságokról sem feledkezik meg. 2017-ben jelent meg első Minden perc című szólólemeze, amely a jazz és a pop, valamint a népzene fúziója. Miután 2023-ban édesanyja lett, élete új fordulatot vett, egy erős megérzést követve 2024-ben jelentkezett a magyarországi Megasztár tehetségkutatóba. Bár a műsorból kiesett, Rúzsa Magdi azonnal felfigyelt a tehetségére, megkereste Dórát és felkérte, hogy csatlakozzon a zenekarához háttérénekesként, a produkciónak 2025 óta állandó tagja. Úgyhogy izgalmas pályafutásról van szó, minden továbbit majd délután 1-től elmesél nekünk a Hajrá Magyarokban, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon pedig akár be is nézhetsz hozzánk, úgyhogy érdemes lesz figyelni akkor is. És ha már szóba került, akkor jöjjön most Rúzsa Magdi és a Rúzs itt a Petőfi Rádióban.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Már is fél héthez érkezünk itt szeptember 16-án, ami az ózonpajzs megőrzésének világnapja, illetve a hangzás kultúra napja is. Ezt még 1989-ben a Bartók Rádió indította, célja, hogy a különböző zenei hangzásokat, zenei stílusokat, zene lejátszó eszközöket ünnepeljük. Hát azóta bőven változott a zene lejátszó eszközök tárháza. Azt hiszem, 1893-ban pedig éppen szeptember 16-án született Szent György Albert, Nobel és Kossuth-díjas orvos, biokémikus, akadémikus, a C-vitamin felfedezője.

0: úgyhogy ő rá is emlékezhetünk. És hogy mi kerül a mai naphoz a krónikákba egy 2026 kapcsán, az már is kiderül, hiszen jönnek a hírpercek, sporthírek, időjárás, aztán pedig a Zaporozsec és az Azon az éjszakán. Itt a Petőfi.
1: Azon az éjszakán.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: A reggeli köt feloszlása után napos, száraz időre számíthatunk. Megválasztották az új alkotmánybírókat. A képviselők döntöttek a dízelautósok támogatásáról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítás miatt lezárták, a forgalmat kijelölt terelő útra irányították át. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Ugyancsak az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. Alkotmánybíró lett Kronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozott a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. Nem vett részt a Fidesz és a KDNP frakciója az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló szavazáson. Távolmaradásuk okáról a Fidesz frakció vezetője megelőzően a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt. Bóka János a Felkelőben úgy fogalmazott, a kialakult helyzet szerintük illegitim. A bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből.
5: Ugye jelen esetben az a helyzet, hogy egy személyre szabott és visszamenőleges hatályú alaptörvény módosítással távolították el az Alkotmánybíróság elnökét és a tagok egy harmadát. Erre precedens az előző kormányzatok alatt nem volt. Tehát ez egy alapvetően új helyzet, amire egy politikai reakciót kell adni, a mi reakciónk pedig az, hogy ez a döntés ez illegitim, ennek megfelelően az illegitim helyzetet esetleg orvoslandó eljárásban mi nem veszünk részt, mert hogy egy illegitim módon megülő alkotmánybírósági helyet nem lehet legitim módon betölteni.
4: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek év végéig havi 5000, vagyis összesen 20000 forint segítséget kapnak. Az első összeget októberben utalják. Akiknek szerepel a NAV adatbázisában a bankszámlaszámuk, odaérkezik az utalás, akiknek nem, azok postai úton kapják meg a támogatást. Döntött az országgyűlés arról is, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. A Villanypára Egyesület elnöke a Krónikának kifogásolta, hogy a tervezett emelést nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés. Ficsor Zoltán szerint az intézkedés a fekete piacot erősítheti, és arra is felhívta a figyelmet, hogy például a szivarkák adóját jóval kisebb mértékben emelnék, pedig ezek károsabb termékek, ami az egészségügyi oldalon jelenthet majd plusz költséget.
6: Tehát azért egy e-cigaretta 90%-kal kisebb kártételt okoz, vagy egy hevített dohánytermék, amiben nincs olyan mennyiségű rákkeltő anyag, mint egy hagyományos cigarettában, az nem fogja terhelni úgy az egészségügyet, mint a hagyományos dohányzás. A szivarka az a hagyományos dohányzáshoz kapcsolódó termékkör. Ráadásul nagyon népszerű, főleg az alacsony keresetűek körében, mert olcsó. Ezt nem emelni szerintem ebben a szerkezetben bűn.
4: A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékekből származó állami bevételeknek. Zseppénznek nevezte a havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. A Fidesz továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazta. Ugyanezt javasolta a KDNP és a Mi Hazánk is.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
4: Őrizetbe vettek három embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök előbb közösségi oldalán, majd a parlamentben azt mondta, az előállítottak között van Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyon kezelő egykori vezérigazgatója is.
7: Az imént tudomásom szerint előállította a magyar ügyészség Jelinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborc István üzlettársát, és szintén előállította egy nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját.
4: Jelinek Dániel cége az Indotech Group közleményben reagált. Azt írták, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Feljelentést tett a külügyminiszter, Orbán Anita közösségi oldalán közölte, az előző Szijjártó Péter által vezetett minisztérium 2022-től rendszeresen használt magán- vagy honvédségi repülőgépet a külföldi útjaihoz. A külügyminiszter szerint ezt a változást sem az utazások száma, sem a diplomáciai események nem indokolták, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést.
8: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá. És volt, hogy a miniszter Amerikából történő hazautazására kifejezetten a saját választási kampányprogramjához igazítva közpénzből béreltek külön repülőgépet.
4: A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeleteknek teljes egészében megfeleltek. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. A tárcavezető ismét hangsúlyozta, az utasok csak akkor vehetik majd igénybe a vasútvonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A hajnali ködfoltok feloszlása után túlnyomóan napos, száraz idő várható, időszakosan lehet több-kevesebb fátyol és gomoly felhő az égen, eső nem várható. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. Napközben 24-29, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Öreget kívánok, Katona Lászlót hallják. Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja a ZTE kapusa Gundel Takács Bence, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a konferencialiga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőnek a házigazdája lehet, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal a Bajnokok Ligája finálét is rendeztek már a fővárosi stadionban. Az angol Liga kupában a legjobb 16 közé kerülés volt a tét. Liverpool Tottenham 3-1, Kerkez Milos végig játszotta a találkozót, Szoboszlai Dominika 62. percben csereként lépett pályára és gólt lőtt. Veszem Fulham 2-3 és Ipswich Arsenal 2-4. Az olasz kupában Genoa Südtirol 1-0 és Fiorentina Pisa 3-0, a győztesek a legjobb 16 közé jutottak. A Köbenhaven is 8-at döntős a dán kupában, miután 3-0-ra verték a Skovshöved gárdáját. Margráf Ákos végigjátszotta a találkozót, gólpasszt is adott, német Hunor az első félidőben lépett pályára. A spanyol labdarúgó bajnokságban 3-2-re győzött a Real Madrid az Elche vendégeként. Idegenben nyert 1-0-ra a Valencia az Alaves otthonában, míg Rayo Vallecano Espanyol 2-1. A női kézilabda bajnokság harmadik fordulójában a címvédő Eto magabiztos sikert aratott. Győr Kisvárda 36-14. Udvardi Panna búcsúzott, nem jutott a legjobb 8 közé a mexikói Guadalajarában rendezett keménypályás tenisztornán. Udvardi a hatodikként kiemelt spanyol Buksa ellen kapott ki 6-4-6-4-re. Köszönöm a figyelmüket!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

így jövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a tankcsapda ült le mellénk ma reggel, holnap után jelenik meg legújabb daluk, Amit az élet elém tesz címmel, a jövő héten pedig Kecskeméten koncerteznek majd Lukács Laciék. 6:58 a pontos idő, a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé, a Szent Mihály útnál a belső sávban, itt torlódásra kell készülni. Az Editeknek külön is jó reggelt kívánok, hiszen majd napik névnapjukat, Isten éltesse őket, a következő órát pedig majd a Kelemen kabátban indítja. Egy van, hamarosan a Petőfim.
1: A szívem már jó helyen van, az a baj, hogy belőled egy van.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
10: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: A Petőfi Rádió.
12: Napos, száraz, szeles idő lesz. Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását. Átmenetileg bezár a terrorháza.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M85-ös autóúton a határ felé Kapuvár térségében. A 49-es kilométernél a belső sávot lezárták. Elgázoltak egy kerékpárost a 45-ös úton Szentes térségében. A 30-as kilométernél csak a fél útpálya járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, és jóváhagyták a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter szert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatásán tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. A miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Ideiglenesen bezár a Terrorháza múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Robbanó anyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén zuhant le. Az esetet a Litván Védelmi Minisztérium vizsgálja.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! A 7 órát is elhagytuk, vigyázz magadra, hogyha úton vagy itt a reggeli csúcs folyamán, főleg 2026. szeptember 16-a van szerda, ez a Halló Magyarok, benne pedig a magyar zenei kedvencek színesítik az órát, elsőként a Kelemen kabátban vár ránk, és az egy van.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki

0: Ben is magyar zenék.
1: Ez a Halló Magyarok.
0: Itt a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Biztonságos utazást az intézmények felé ma reggel is, így a nulladik órában egy kis irodalom, mert hogy a Magyar Versmondók Egyesülete és a Kondor Béla Közösségi Ház országos vers és prózamondó versenyt hirdet, Kondor Béla, Széchy Margit és Nagy László költészetére emlékezve. A jelentkezőknek két verssel kell készülniük, a három költő egyikének egy versével, valamint egy szabadon választott alkotással, verssel vagy prózával. A jelentkezéseket ifjúsági és felnőtt kategóriában adhatod le. Előbbi a 14 és 20 év közöttiekre vonatkozik. A részletes versenyfelhívást, a nevezés feltételeit és valamennyi tudnivalót a vers.hu oldalon megtalálod. A nevezést október 5-ig adhatod le, a verseny pedig október 17-én lesz majd. Versek után pedig ismét főszerepben a magyar szövegek, csak egy kicsit másképp dalba foglalva. Ezúttal a New Level Empire-ral, itt a Szerteszét a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Magashegy Underground csapatát hallgattuk, ez volt a Szemszavak, 7:30-hoz érkeztünk, úgyhogy már is jönnek a legfrissebb információk. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton, a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban, itt lépésben halad a forgalom a Váci úton, és nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út, Szent Mihály út csomópontban baleset miatt, úgyhogy ezes fokozott figyelemmel. Jönnek a továbbiak, aztán a Balkán Fanatik. Hadd menjen mindjárt a Petőfim.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, szeles idő lesz, emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Reggelivel várják a kerékpárosokat a fővárosi Városháza Parkban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset miatt jelentős a torlódás a főváros felé az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán és az M7-es autópályán egészen az M0-ástól. Aszfaltoznak a 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között. Az 1-es kilométernél csak a fél útpálya járható, mindkét irányban torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés, megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek év végéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. Drasztikusan csökkent a tűzifa áfája, emlékeztetett közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András azt írta, a 27-ről 5%-ra mérsékléssel rászoruló családok 100000-ei juthatnak kedvezményes áru téli tüzelőhöz. Az áfa csökkentés valamennyi tűzifa típust érinti. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Bringás reggelivel várja Budapest belvárosán át munkába, iskolába igyekvőket a BKK. Délelőtt 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A ma kezdődő európai mobilitási héten a MÁV belföldi vonatain díjmentesen szállíthatók a kerékpárok.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyar zenék.
1: Ez a Halló Magyarok.
0: Itt a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Biztonságos utazást kívánok ma reggelre, és ezúttal a felső tagozatosoknak érdemes figyelni, hiszen megkezdődött a nevezés a 36. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára, amelyre műszaki, tudományos, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel lehet jelentkezni. A verseny a 14-20 év közötti korosztálynak szól, 2006. szeptember 1 és 2013. augusztus 31-e között született diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték el felsőoktatási tanulmányaikat. A regionális válogatók november közepétől december 4-ig zajlanak, Budapest mellett Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden és Veszprémben rendeznek területi válogatókat. A második körben az országos jelentkezés zajlik, a harmadik körben pedig a kiválasztás utáni felkészülés, amelyet mentorok segítenek. A legjobb pályázatokat benyújtó, illetve a válogatókon eredményesen szereplő diákok kerülnek be a több hónapos mentorálással támogatott felkészítő programba, majd a leginnovatívabb projektek a kiállítással egybekötött döntőbe, ahol a díjazott fiatalok összesen több mint 5 millió forint jutalmat kaphatnak, valamint a legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia több nemzetközi innovációs verseny előszobája, így a díjazottak európai, amerikai és távol-keleti innovációs megmérettetésekre és programokra is tovább juthatnak, úgyhogy érdemes utána nézni a részleteknek, amiket természetesen megtalálsz a neten az innováció.hu, valamint az otio.hu weboldalakon. Most pedig jön egy zenekar, akik szintén egy jó ötletnek köszönhetően formálódtak csapattá. Ők a Kuplung, ez pedig újdonságuk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi.

0: Creative Radio minden magyar a Heaven Street 7 zenélt. 7:58 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A bringásoknak pedig jó étvágyat a reggelihez, hiszen ma van a bringás reggeli, illetve uzsonna napja. Mert tehát a bringázás nem csak arról szól, hogy jutunk el A-ból B-be, hanem arról is, hogy közben hogyan érezzük magunkat. Egy közös reggeli vagy uzsonna apró dolognak tűnik, de ettől lesz igazán jó bringázni Negyvárosban. A bringáz a munkába oldalán térképen is megtalálod a lehetőségeket. Nálunk pedig megtalálod a magyar zenei kedvenceket. A következő órában például elsőként a Blaha Lúziánál Testemnek, ha engedem, ez jön mindjárt itt a Petőfim.
1: Testemnek, ha engedem, úgy is tudja már menjen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítmény keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napos, száraz idő lesz. Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását. Átmenetileg bezár a terrorháza.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset miatt 5 kilométeres a torlódás a főváros felé az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán. A dugó visszaér az M7-es autópályán egészen Érdig. Elgázoltak egy kerékpárost a 45-ös úton Szentes térségében. A 30-as kilométernél csak a fél útpálya járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Ezen kívül a parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett tár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/h sebességgel. A Budapest-Belgrád vasúton minden biztonsági ellenőrzés után lehet majd utazni. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeum pedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katonatípusaival és fegyvereivel. A gyerekek kézbe is vehetik a korabeli fegyvereket és felszerelések másolatait. A foglalkozásokra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Lezuhant az egyik hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A tűzoltók szóvivője szerint a helyszínen hárman meghaltak, egy sérültet pedig kórházba vittek. A stáb egy közúti balesetet közvetített a levegőből, amikor a szerencsétlenség történt.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 16-án szerdán. Akár utazás, akár munka mellé, vagy netán pihenés, ez a magyar kedvencek szólnak. Kezdésnek a Blahalúziánál és a Testemnek, ha engedem.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Király Viktor újdonsága szólt, ez volt a Sorry Night Sorry, 8:20 a pontos idő, szép napot kívánok. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán felborult egy autó, a 10-es kilométernél sávzárás van, a torlódás már közel 5 kilométeres plusz menetidővel számolja. Az M1-esen Helyeshalom felé, Herceghalom térségében a 31-es kilométernél a kiépített teredésben lerobbant egy kis busz a külső sávban, itt 3 kilométeres a torlódás. A 45-ösön Szentesnél egy autó biciklist ütött el, a 30-as kilométernél a félútpályát lezárták. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. A fővárosban pedig lezárták a 19. kerületben a Szabó Ervin utcát a Kossuth térnél burkolatjavítás miatt. Baleset okoz fennakadást a 15. kerületben a Drégelyvár utcában, a Molnár Viktor utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Vágány utcánál a középső sávban lépésben lehet haladni a Váci úttól. Hogyha neked is van infód, akkor küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. A Puskás Aréna a BL és EL döntő után a harmadik számú európai kupasorozat fináléjának is otthont adhat. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának tegnapi döntése értelmében ugyanis a Puskásban rendezik majd 2029-ben a konferencia liga döntőjét. Ami pedig a mai napot illeti, a sportok terén este 11-től majd az N4 Sporton, illetve az N4Sport.hu-n az Európa Liga játéknapjának összefoglalóját láthatod, és ne feledd, holnap jön majd a Ferencváros mérkőzése a Celtic otthonában. No, de erről majd holnap bővebben, most vissza a magyar zenei kedvencekhez. Zanzibár, szerelemről szó sem volt, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar zórát hallgattuk, ez volt a Mámor, 8:28-at mutatnak az időjelzők, úgyhogy mindjárt jönnek a legfrissebb hírek. A fővárosban van egy baleset a 15. kerületben, a Drígályvár utcában, a Molnár Viktor utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton, a Rákóczi híd felé, a Vágány utcánál, a Közésfő sávban lépésben lehet haladni a Váci úttól. Vigyázz magadra, a Hooligans kísér mindjárt tovább. A vér nem válik, vízzé a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol?
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható.

0: ható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idő lesz. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Kezdődik a nyolcadikosok pályaorientációs vizsgálata.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy lerobbant kis busz okoz több mint 3 kilométeres torlódást az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Herceghalom térségében, a 31-es kilométernél a kiépített terelésben. Felborult egy autó az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán, a 10-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás már több mint 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés, a képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, és jóváhagyták a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. A magyar adatokon belül a legkiválóbban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá a miniszter. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésekben mintegy 2400 intézmény 67 000 tanulója vesz részt. A vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos, száraz az idő, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: 3:49 a pontos idő, szép napot, jó munkát kívánok, hogyha pedig utazol, akkor vigyázz magadra. Az M1 M7 közös bevezetőjén felborult egy autó, a 10-es kilométernél sávzárás van, ezért 5 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalom térségében, a 31-es kilométernél a kiépített terelésben lerobbant egy kis busz a külső sávban. Itt ezért megy 3 kilométeren az araszolás. A 45-ösön Szentes térségében egy autós biciklist ütött el, a 30-as kilométernél a félútpályát lezárták, a 21-esen pedig Pásztó térségében lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Ami pedig a fővárost illeti, az Alkotás utcában befelé, a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, a Hegyalja útról nem lehet kifelé jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Hogyha neked is van infód, akkor küld a Petőfinek. Szeptember 16-a van, már pedig hazánk idén szeptember 16 és 22 között 25. alkalommal csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. Ennek elmondata: mobilitás mindenkinek. Idén a generációk közötti mobilitásra összpontosítunk. A cél, hogy a közlekedés minden szereplőjében tudatosuljon, életünk különböző szakaszaiban eltérő közlekedési igényekkel és kihívásokkal találkozunk. Ennek tudatában pedig olykor több megértéssel és türelemmel érdemes a másik felé fordulni. Szeptember 19-e és 20-a között majd autómentes hétvége lesz itt Budapesten. Ezúttal még nagyobb helyszínen, a Kálvin tértől a Fővám térig, a Szabadsághídon, a Pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is. Jármű kiállítással, kerékpár és roller tesztelési lehetőséggel, szakmai, családi, gyerek, illetve közösségi programokkal, valamint gasztros sétánnyal is készülnek a szervezők. A megújult MOL Bubit is kipróbálhatod, a Műegyetem rakparton pedig a közlekedés biztonsági és az esély egyenlőségé lesz a főszerep. A hétvégére tehát Budapest és a rakpart is tökéletes választás. Irány is most a rakpart a Well Hello-val, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar az Amigot zenélt, ez volt a Love Story, 8.58 a pontos idő, szép napot kívánok, a napsütés hál' Isten megvan, az országos hőmérséklet járlak pedig kereken 18 Celsius fok jelenleg. A fővárosban az Alkotás utcában befelé a Baksomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, a Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra kanyarodni az Alkotás utcába. Vigyázz magadra, jönnek további infók, aztán a belga és a rendőr munka a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Napos száraz idő lesz, emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Országos razzia kezdődött az utakon.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Egy lerobbant kis busz okoz torlódást az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalom térségében, a 31-es kilométernél a kiépített terelésben. Felborult egy autó az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán, a 10-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás több kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
11: Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek, a cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök, Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatásán tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. A miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédőszervezet. Munkatársuk Lebedi Réka a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, hogy a jelenlegi kötelező eljárás tovább nehezít egy válsághelyzetet, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett állt ki. Gulyás Ádám főtitkár a műsorban hangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát, és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyermekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Ismét orosz dróntámadás ért egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsérült. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Országszerte napos, száraz az idő, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 9 után is a magyar kedvencek kísérnek. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 16-án szerdán. Az utakon csak figyelmesen, türelmesen a rendőröknek ne adjunk plusz munkát. Veszélyes az nélkül is. Kezdünk a belga és a rendőr munka.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Akár Szegeden, ahol mától vasárnapig tart az őszi bormustra a Dóm téren és az aradi vértanúk terén. 5 napon át a kifinomult ízek és az igényes élő zenéje a főszerep. A szegedi borfesztiválok története a 19. századból ered. 1876-ban szervezték meg a városban az első bor és szesz kiállítást. Ez idestova 150 éve volt, úgyhogy nem akármilyen történelmi helyen barangolhatsz. Az ország minden jelentős borvidéke képviselteti magát, mellette pedig kézműves gasztronómiai kiállítók, kézműves, illetve gasztronómiai kiállítók teszik teljessé az élményt. Ma este a belvárosból induló szüreti felvonulással kezdődnek, vasárnap pedig a friss must kóstolással zárulnak a programok. A koncertek során többek között Szulák Andrát, Tolvaj Renit, Nikát, Gájer Bálintot és Little GBV-t is láthatod, hallhatod. Nálunk pedig most Szécsi Böbe következik újdonságával. Ez a Kapjál!
2: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom a Kapjál a Petőfi Rádióban.

0: Indulj a rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok! Az elmúlt percekben a Ruby Harlem zenén nekünk ez volt újdonságuk, a Tüb-tüb Song. 9:30 lesz egyetlen perc múlva, hogyha úton vagy, vigyázz magadra. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon baleset történt a Hárosi Dunahídon. Na, a 15-ös kilométernél a gyorsítósávot lezárták, lelassult a forgalom, 8 kilométeres a torlódás. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. A 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között aszfaltoznak, az 1-es kilométernél 14 óráig csak a félútpálya járható, a reggeli csúcsban mindkét irányban, ezért van némi fennakadás. A fővárosban pedig az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcára kanyarodni, erre mindenképpen figyelj. Ezen túl akadozik az előrejutású Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig, a Rákóczi úton a Barostértől a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hogyha neked is van infód az utakról, akkor oszd meg a Petőfivel is, 0630303380 az SMS számunk, emellett pedig Messengeren és Viberen is írhatsz nekünk. Az előbb Szegeden jártunk és maradunk Csongrád Csanád térségében, hiszen az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is tartogat egy különleges eseményt, hiszen elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken. A feszti körképnek otthont adó emlékpark ikonikus környezete ezen az estén különleges hangulatot ölt, miközben a naplemente fényeiben élvezheted a modern elektronikus zene legnépszerűbb hazai előadóit. A skanzenben egyébként gasztrosót is tartanak, ezen a roma gasztronómia hagyományait ismerheted meg. A civil faluban kora este színpadra lép az autentikus lovári, beás és olácigány népzenét egyedi stílusban feldolgozó romungró zenekar, a DJ-k sorában pedig ott találod például Lotfi Begit is, aki majd két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik. Nálunk pedig a folytatásban a Margaret Island társaságában, hiszen itt a csillagtalan Lotfi Begivel, Margaret Islanddel, a Petőfim.

wish army could. I wanna pay Peely bands. Kérlek, ne fáradj majd, köszönni.

0: Mint törtem össze. Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot, jó munkát kívánok, közben pedig azért elő a határidő naplókkal, és keress egy helyet egy budapesti kirándulásnak, mert hogy a tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely tegnap nyílt meg Budapesten a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlaton a Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagydíjával, illetve az André Kertész nagydíjjal elismert képek mellett 16 kategória első három helyezettjét, valamint a különdíjas fotók és több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. A 44. Magyar Sajtófotó Pályázat anyagából idén is elkészült az év fotói évkönyv, amelyben két nyelven a fotósok rövid életrajzával bővítve a díjazott munkák mellett válogatás látható a fotográfiákból. A Kápa központban megrendezett kiállítás mellett létrejött egy utazó tárlat is, ez jelenleg Moson-Magyaróváron látható a Flash központ előtti téren, egészen szeptember 20-áig, a Kápa központban pedig november 8-áig tekintheted meg tehát a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítást. A fővárosban egyébként ezen túl is adódnak kiváló programok a következő napokra, például a Vadfutti dupla kubucis koncertje. Ők zenélnek most, itt a

0: túl magyarok. Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt és szép napot kívánok! Tízet mutatnak mindjárt az időjelzők, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. A következő órában kitekintünk majd a Kerekdom Fesztiválra, és azt is megtudhatod, ha esetleg eddig lemaradtál róla, hogy ma kitart nálunk stúdiókoncertet. A halott pénz kezd, ez biztos, amikor feladnád, itt a Petr.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Drágám, az a tányér a dédié volt.
5: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
10: Menj el sétálni, szedd össze magad.
11: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
12: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
13: Országszerte napos, száraz az idő. Nőttek a reálbérek júliusban. Ingyen lehet kerékpárokat szállítani a helyközi vonatokon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Két autó és egy furgon ütközött az M0-as autóút déli részén az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Hárosi Duna hídon. A 15-ös kilométernél a lezárás megszűnt, de a torlódás továbbra is 2-3 kilométeres. Aszfaltoznak a 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között. Az 1-es kilométernél csak a fél útpálya járható, mindkét irányban lassú a haladás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
13: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyermekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A jegy a helyi közlekedésben nem használható, és az esetleges helyi jegyeket, illetve egyéb felárakat is külön meg kell fizetni. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyermekülés, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katonatípusaival és fegyvereivel. A gyerekek kézbe is vehetik a korabeli fegyverek és felszerelések másolatát. A foglalkozásokra 12 és 18 év közötti diákokat várnak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte napos, száraz az idő, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
3: A hírek után...
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 16-a van szerda, elmúlt 10 óra megkezdődött az utolsó 60 percünk, és természetesen a magyar kedvencek is itt vannak velünk. Hogyha netán nehéznek ígérkezik a mai napot, ne add fel, ebben segít a halott pénz, amikor feladnál.
14: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Budapest élőben. Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Ma Báló Dóra, azaz Dóra B érkezik hozzánk, akinek tehetségét többek között a Vajdaság legtehetségesebb fiatal zenész elismeréssel is díjazták. Repertoárján a jazz, a pop és a népzene egyaránt megtalálható. Dalaiban olyan mély témákat dolgoz fel, mint az emberi kapcsolatok sokoldalúsága, a hontalanság vagy az egyedüllét, de a mindennapi apró boldogságokról sem feledkezik meg. A Megasztárba is jelentkezett, bár a műsorból kiesett, Rúzsa Magdi azonnal felfigyelt a tehetségére, megkereste Dórát és felkérte, hogy csatlakozzon a zenekarához háttérénekesként. Na hát mindenről addig, ha nem mesél majd délután egy órától a stúdiókoncert során, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon láthatod is élőben. Na folytatásban pedig a Honey Beast következik Daniel Fiékkel. Bárcsak lennék, ezt hallgatjuk most a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok! Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg idén a Kerekdom Fesztivált a Borsodabaúj Zemplén vármegyei táján, ahol minden művészeti ágból várnak programok. Színházi előadás, gyerekprogramok, filmvetítések, indidiszkó, irodalmi események. Ott lesz Fűr Anikó és Rutka Róbert, akik Bereményi Géza munkásságát elevenítik meg. Udvaros Dorottya, Ady Endre és Pilinszky János műveiből olvas fel, míg Csúlya Imre és Hámori Gabriella a hit kérdéseit járja körül. Pince látogatásokra is lehetőség lesz, és a gasztro élmények sem maradnak el. Lesznek dűlőtúrák, futás, kerekezés, evezés a Bodrogon, no meg koncertek minden mennyiségben. Bianca Hajdú, a Szter, Bongor, Lóci játszik, Lenke, Teleold, csak néhány név a sorból. A szombat estét pedig majd a Quimby koncertje zárja. Nálunk is ők zenélnek most, Autó egy Szerpentinen. Ezzel gurulunk tovább, itt a Petőfi.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó munkát kívánok, közelítjük a 11 órát, úgyhogy hamarosan majd Mákkata kísér tovább programajánlatokkal a munka mellé. Na aztán egy órától ma is stúdiókoncert vár, ezúttal Dóra B érkezik, ahogy már az előbb említettem, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben láthatod is. De aztán Szikora Tomi is jön a délután folyamán egészen hazáig kísér, 7-től pedig kívánságműsor 9-ig, amikor is kezdődik a Kultúr Fitness benne. Itt lesz dr. Cinegel Szilvia a Fecskehajtó Fesztiválról, illetve Rimóci István pedig a kortárs versek kapcsán sanzonokról mesél Szani Rolinak. Este 11-től a Vándorbotban pedig Sánta Dániel érkezik, azaz Gently Das Pizza, aki Fekete Lacival beszélget majd a Megpestesült Álom albumról és a lemez bemutatóról. Tarts velünk akkor is, a folytatásban pedig a felső 10 000 érkezik itt az ugyanolyan nap, a Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A ma reggeli műszak napsütéssel indult, barátságos arcát mutatja az ősz, országszerte 20 Celsius fok fölött mutatnak már a hőmérők, így 11 órához közeledve. Ez talán nem is olyan nagy baj. A folytatásban majd Mákatája terepén köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órában velem tartottál, Habocki Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk. Addig is bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
4: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.

0: illetve Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
8: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánárti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Országszerte napos, száraz az idő. Ismét civil áldozatokat követelt a háború Ukrajnában. Nőttek a reálbérek júliusban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Dolgoznak az M0-as autóút keleti részén, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Gyál közelében. A 31-es kilométer után a belső sávot helyenként lezárták, ezért lassú a haladás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Ukrajnában orosz drón talált el egy busz Nikopol környékén, a frontvonal közelében 5 ember meghalt, többen megsebesültek. Légicsapás érte a Kijev és Mikolajiv között közlekedő vonatot is, az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is, egy raktárépületben tűzütött ki, egy ember megsérült. Itthon csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyermekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Országszerte több helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, 5 újoncot is behívott a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Az olasz szakembertől az Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, a vasas védője Doktorics Áron, a szintén hátvéd Várkonyi Bence az Azeri Karabaktól, az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is meghívót kapott. Nemzeti csapatunk szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Együttesünk október 2-án Grúziával a Puskás Arénában, 5-én Nagyszombatban ismét Ukrajnával csap majd össze. A Liverpool 3-1-re győzött a vendég Tottenham ellen az angol labdarúgó Liga kupában, ezzel bejutott a 16 közé. Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot a 62. percben cserélték be, és a 91. percben 28 méterről lőtt bombagóljával állította be a végeredményt. A női kéz Vízilabda NB1 tegnapi egyetlen találkozóján a házigazda Győri Eto magabiztosan 36-14-re győzött a Kisvárda ellen a harmadik fordulóban. Udvardi Panna a páros után egyesben is búcsúzott a Guadalajarában zajló keménypályás női tenisztornától, miután a második fordulóban 6-4-6-4-re alulmaradt a spanyol Cristina Boxával szemben, így nem jutott a 8 közé.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Országszerte napos, száraz az idő, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Csoda szép napot indul az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója, és egyben az Európai Mobilitási Hét is kezdetét vette sok-sok programmal, már is megtudhatod a részleteket. Káposztából készült ételek, Zúza Fesztivál is vár, tarts velem, és mindenre fényderül itt a Petőfi.
2: Itt egy újabb óra.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákatával.
1: A mai nappal indul az Európai Mobilitási Hét, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Ennek kapcsán több vezetett, gyalogos és kerékpáros sétán lehet részt venni. Budapest köztereinek fejlődését, a fővárosi közlekedési rendszerének működését, hátterét és a BKK kiemelt projektjeit 8 különböző tematikus sétára bontják és 16 különböző időpontban várják az érkezőket. Az fontos tudni, hogy egy e-mail címmel legfeljebb 2 sétára lehet regisztrálni. Ma például betekintést nyerhetsz a budapesti közlekedés tervezés mögött rejlő nagymértékű adathalmazok világába, illetve megismerheted az ezek kiaknázásához használt mesterséges intelligencia alapú módszereket. A séta során bemutatják, honnan származik az a rengeteg közlekedési adat, amiből a BKK korszerű adattárházat táplálkozik, valamint azt, hogy miként születik vállalatszintű döntés az emberi szemmel átláthatatlan mennyiségű adatból. Szó lesz többek közt a prediktív AI modellekről, intelligens kameraképelemző módszerekről és komplex közlekedési rendszerekről. A séta hossza 1,5 órát vesz igénybe, 6 órától a Fővám térről indul a mobi.bubi állomásról. 0630303380, ne feledd, ez az elérhetőségünk, itt is mindig informálhatsz egy-egy jó programötletről, és mindjárt jönnek még további lehetőségek, hogy kikapcsolj és feltöltődj, tarts velem itt a Petőfi.

0: Rádiót.
1: Jöjjön egy kis gasztró, káposztás és burgonyás ételek is várnak egy-egy rendezvényen, majd erről is mindjárt mondok részleteket, és jön a Zúzóslé főzőverseny, Zúza Fesztivál és Pálinka Mustra is. Tiszavasváriban várják ezt kapcsolatban az érdeklődőket, most már 13. alkalommal a helyszíne a strandfürdő lesz. Hagyományosan az őszi időszak kiemelkedő eseménye ez a városban is, mindig számos érdeklődőt vonz a környékről is, távolabbról is. Részt lehet venni majd a Zúzóslé főzőversenyen, ahol különféle zúzából készült ételek készítés lehet összemenni a tudást, emellett a pálinka mustra is jelentős szerepet kap, ahol pedig a legjobb házi pálinkák kerülnek bemutatásra, kóstolni is lehet majd mértékkel. A fesztivál gazdag kulturális programokat is kínál, beleértve a helyi zenekarok fellépését, népi táncokat, valamint kézműves vásárt, és egyben egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy megismerkedj a helyi gasztronómiai hagyományokkal és a közösségi élményeket is ápold. A rendezvény tehát nem csak a gasztronómia szerelmeseinek, hanem a családoknak is szórakoztató, tartalmas programokat kínál. Kacor Feri műsora is látható lesz, a Fiesta Admart koncertet, ezen kívül fotószínházzal, Csillám Tetkóval, arcfestéssel, íjászattal, cukorágyúval, ugrálóvárral és egyéb érdekességekkel is várnak. Tiszavasváriban tehát a strandfürdő, az Zúzóslé főzőverseny, Zúza Fesztivál és Pálinka Mustrán. De megyünk tovább, káposztás ételek, illetve burgonyás finomságok is terítékre kerülnek, rögtön megtudhatod a részleteket itt a Petőfi. Előre!

0: a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar. Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, mi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

élvezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár.

0: anyad, repülj el, rabmadár.
1: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
2: Megkatalom, aki mindig felkészít az előttünk álló programokra, ez lehet bőven miből csemmegézni ezen a héten is, és hát igazi csemmege lehet például a káposztás ételek kedvelőinek a telegerendási káposzta fesztivál. Itt lesz főzőverseny, hagyományos és különleges káposztás fogásokkal lehet indulni. Készület többek között töltött káposzta, székelytoros birka káposzta vagy paradicsomos káposzta. Az ételeket a helyszínen kell elkészíteni, és nem csak a főztöt értékelik, a legötletesebb dekoráció is külön díjat kap. A nap folyamán márka független veterán autós és motoros találkozót, valamint országos tehetségkutató Skander edzőnapot is tartanak. A színpadon pedig fúvószenekari mazsoret és táncbemutató követik egymást, fellép továbbá az új kígyósi Galiba tánc együttes a táncosaival és a Zsiba virág énekeseivel, lesz hip-hop táncszínház, láger duett show és utcabál. A gyerekeket pedig 10 és 16 óra között ingyenes ugráló bár várja. Kézműves és kirakodó vásárral is készülnek természetesen a telegerendás káposzta fesztiválon. Ha viszont jobban a kedvenceit közé tartoznak a burgonyás ételek, akkor ehhez is kapcsolódik esemény. Gyenes Diáson a Kárpáti Korzon tartanak burgonya napot. Itt is lesz főzőverseny, szórakoztató műsorokkal, burgonyás különlegességekkel, szaktanácsadással is várják az érkezőket, úgyhogy nagyszerű kikapcsolódás lehet ez. Családbarát műsorokkal is készülnek, lesznek színpadi előadások, könnyű zenei koncertek, tánc és egyéb szórakoztató produkciók, interaktív bemutatók és közösségi események, mind-mind a Gyenes Diási burgonya napon. Sok további ötletem még van. Feltöltődése kikapcsolódása, ha velem tartasz itt a Petőfin, akkor mindent megtudhatsz a részletekről. Ne feledd, 11 és 1 óra között hétköznaponként jelentkezik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Sosó további programötlettel az Itthon Otthonban, hiszen ez a Petőfi program ajánlójét mindig megtudhatod, hogy hol és mi minden vár rád. Ugye, ahogy már említettem, káposztás, zúzából készült, valamint burgonyás ételek is terítékre kerülnek, de már is megyünk tovább, hiszen lecsós finomságok, illetve szüreti mulatsághoz kapcsolódó egyéb események is várnak rád. És a jó kis görhöny, na mi is lehet ez? Ez is kiderül a folytatásban. Tarts velem a Petőfin a hírek után, ez is itt lesz.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
10: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Országszerte napos, száraz az idő, nőttek a reálbérek júliusban. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Dolgoznak az M0-as autóút keleti részén az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében. A 31-es kilométer után a belső sávot helyenként lezárták, ezért lassú a haladás. Javítják a burkolatot az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra kell számítani. Munkavégzés miatt lassú a haladás az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kunszállás térségében, a 103-as kilométernél több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adó kedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyermekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén, a frontvonal közelében. 5 ember meghalt, többen megsebesültek. A délkelet-ukrajnai város gyakori célpontja az oroszoknak. Légicsapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is, egy raktárépületben tűz ütött ki, egy ember megsérült. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A legnagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton és keleten időként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 17-23 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás napot, jó étvágyat az ebédhez! Itt a Petőfi, folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánlója. A Görhönyről is szó lesz, hiszen ehhez is kapcsolódik esemény. Jönnek szép számmal szüreti fesztiválok, elindult az Európai Mobilitási Hét és a Roadpool akció. Mindent megtudhatsz a részletekről.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Elindult az Európai Mobilitási Hét a mai nappal, és egészen szeptember 22-ig díjmentesen lehet például kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos viszont tudni, hogy ahol kerékpár helyét szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő héten kedden pedig az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, mellyel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvény. Az autómentes hétvégén pedig kiállított villamosok között is lehet majd sétálni Budapesten a Gellért tértől a Fővám térig. Mesélnek a villamosok történetéről, megtekintheted a kiállított járműveket, műszaki érdekességeket mutatnak be. A felmerülő kérdésekre a BKV és a BKK szakértői válaszolnak, de ezen kívül is számos program vár még rád. Itt a Petőfi mindent megtudhatsz majd az elkövetkező napokban is a részletekről. És akkor egy kis gasztró, hiszen itt vagyunk az ebédidő környékén, Kistarcsán, a Simándi téren tartják Kistarcsa legnépszerűbb őszi rendezvényét, a Görhöny Fesztivált. A görhöny reszelt nyers krumplival és liszttel készül, zsírban vagy olajban sült nemzetközi népi étel. Mondhatnám úgy, hogy tócsni vagy lapcsánka, talán így biztosan jobban ismered. A programok majd délelőtt a Pántlika Nemzetiségi Folklór találkozóval és a görhöny sütőversennyel indulnak, ahol különféle csapatok mérik ugye össze tudásukat, aztán szenyor örömtánccal és eredményhirdetéssel folytatják a délutánt, és estét pedig retro és nosztalgia hangulat koncertek kísérik. A Nosztalgia Show keretében Tihanyító Csaba és Bognár Rita közreműködésével a nap folyamán egymást váltva fogják szórakoztatni a közönséget. Kézműves foglalkozásokkal is készülnek, úgyhogy ezekre is mind-mind be lehet nevezni. A Görhöny Fesztiválon Kistarcsán, a Simándi téren. Sok program vár még rád, születi események is, már is jönnek a részletek a Petőfin.

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: 11 és 1 óra között mindig figyelj, hiszen mondom, hol és mi minden vár rád aktuálisan. Richard részletesen számolok be az előttünk álló programokról. Futón például azt mondják, a szüretnek íze és hangja van. A hagyomány 1842 őszéig nyúlik vissza, amikor Vörös Marti Mihály baráti körben elszavalta a Fóti dalt, és a legenda szerint ekkor született meg a fröccs is. Ezt az örökséget elevenítik meg évről évre a városban végigvonuló lovasok, lovaskocsik és néptáncosok, így tehát a rendezvény nem csak szórakozás, hanem élő helytörténet is egyben. A Fóti szüreten népi játszóházal is készülnek, lesz rodeoló, továbbá forgóhordó és kézműves foglalkozások is várják az érkezőket, emellett városnéző kisvonat is indul, mely a Fóti tájházig kalózolja el az érdeklődőket. A színpadon Rakonca Imre és a Magyar Banda gondoskodik többek között a jó hangulatról. Fóti szüret, ezt is tehát feljegyezheted, illetve ha szüret, akkor Harkányt se feledjük, az egyik legnépszerűbb őszi rendezvénye, Harkánynak is a szüreti fesztivál, ahol fergeteges koncertek, utcabál, szőlőkostoló, szüreti menettánc is lesz. A rendezvény ugye a szüreti hagyományok, a néptánc és a jóborok ünnepe, tehát a hagyományozó fellépések mellett közösségi bográcsozás, kézműves vásár és gyerekprogramok is színesítik a napot. Többek közt a Bogács zenekar gondoskodik ott a jó hangulatról, valamint szalonna és bandája, és ahogy korábban említettem, utcabál is lesz a harkányi szüreti fesztiválon. És mit szólnál egy kis lecsós finomsághoz? Ehhez is kapcsolódik rendezvény, már is jönnek a részletek.

0: Na, Kata, jó, hogy itt vagy. Így nem maradsz le egy jó programról sem. Elindult ugye az Európai Mobilitási Hét, melynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Ez a héten rengeteg program kapcsolódik, úgyhogy majd mindig részletezem, hol és mi minden vár rád. Országszerte közben több helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja például a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. Egyébként nem csak az Európai Mobilitási Hét vette a mai nappal kezdetét, hanem a Roadpool akciója is, úgyhogy hát többek közt fokozott közúti ellenőrzésre lehet számítani, és kiemelten figyelik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát. Azt tanácsolja a rendőrség, hogy kösd be magad, védd a gyerekeket, és ne kockáztass. Itt a Petőfin pedig az itthon otthonban, vagyis ilyenkor 11 és 1 óra között mindig sorra kerülnek az előttünk álló egyéb programok is. Említettem lecsós finomságokat. Nos, ezzel kapcsolatban Esztergom lesz az úti cél, ott tartják majd a Lecsó Fesztivált, ahol lecsó főző versennyel, egész napos rögbi mérkőzésekkel, tánc és fitness bemutatókkal, valamint élőzenével várják majd a látogatókat. A Lecsó Fesztivál az egyik legjátékosabb őszi rendezvény egyébként Esztergomnak, hiszen a gasztronómiát, ahogy hallottad, a sporttal és a közösségi szórakozással ötvözik egy egész napos programban. A lecsófőző csapatok kitelepülésével és rögbi mérkőzésekkel indult tehát a nap, illetve a délelőtt folyamán elkezdik majd a bográcsokban a főzés, miközben tánc és fitness bemutatók is szórakoztatják az érkezőket. A verseny izgalmát pedig a délutáni zsűrizés és eredményhirdetés adja, akkor fog kiderülni, ki nyeri el a 2026-os Lecsó király címet, az estét pedig majd élőzene zárja. Esztergomban tehát Lecsó Fesztivál vár, itt a Petőfin pedig a Csak neked kislány.
1: Megvált.

0: magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Petőfi Rádió minden magyar, egy órától pedig ma is élő stúdió koncert egy olyan fiatal hölgyel, aki 7 éven át tanult hegedülni, egyébként pályafutását magyar népdalokkal és popdalokkal kezdte, elnyerte a Vajdaság legtehetségesebb fiatal zenésze címet, majd aztán később a Belgrádi Zeneművészeti Egyetemen, illetve a Svájci Zeneakadémián tanult, és a sors úgy hozta, hogy most már Svájcban tanít éneket. Közben Rózsa Magdi háttérénekeseként is több ízben feltűnik a színpadon, nem egyszerű tehát ezt a két laki életet élni. Repertoárján egyébként jazz, pop és népzene egyaránt megtalálható. Dora B, ő lesz ma a stúdióban, a élő stúdió koncertet ad Csintalan Márkkal karöltve, úgyhogy már is láthatod is őket a Petőfi Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Pár perc és kezdünk, jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Országszerte napos, száraz az idő, razzia kezdődött az utakon. Már lehet asztalt foglalni az országos étterem hétre.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Munkavégzés miatt lassú a haladás az M1-es autópályán a főváros felé Tata térségében. Dolgoznak az M7-esen is Budapest irányában az érdi szakaszon, ott is torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Kihallgatták az Orbán kormány volt egyik államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tiszavilág applikációt. Erősítette meg a Telex és az RTL Klub információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett személyes adattal visszaélés miatt folyik eljárás. A büntetőügy akkor indult, amikor tavaly ősszel 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki. Telefontanúk buktattak le egy budai drogdílert, a nyomozók a hívások alapján azonosították be a férfit, akinél a házkutatáskor több mint 3 kg kokain találtak. Kiderült, hogy korábbi bűncselekményei miatt már több mint másfél éve körözték. A kábítószerkereskedőt a rendőrség őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A jegy a helyi közlekedésben nem használható, és az esetleges helyi jegyeket, illetve egyéb felárakat is külön meg kell fizetni. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyermekülés, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak, vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet majd választani.
2: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton és keleten időnként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 17-23 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kezdjük az élő stúdió koncertet, csatlakozz hozzánk a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. Itt van egy fantasztikus hölgy, akinek élete egy rendkívül izgalmas és pörgős kétlaki egyensúlyozásról szól, majd erről is beszél nekünk Dóra B. és vele együtt Csintalan Márk.

0: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Dóra B-vel, azaz Báló Dórával. Dóra B vagy Dóra B?
2: Hát mind a kettő működik.
1: Mind a kettő működik. És itt van Csintalan Márk is a stúdióban, hiszen sziasztok. Együtt fogtok zenélni. Sziasztok! Na hát Dóra, már egy kicsit felvezettem a hallgatóknak, hogy micsoda fantasztikus zenei pályát írtál te már le eddig, és mennyi helyen jártál, és mennyi mindent láttál, tapasztaltál. Akár itt gondolok például a Belgrádi Zeneművészeti Egyetemre, vagy a Svájci Zene Akadémiára. De hát minden honnan indult, honnan kezdődött, gyerekkor?
2: Gyerekkor, abszolút. Gyerekkor már mindig azt mondták, hogy két falat között is énekeltem, úgyhogy ez rám abszolút igaz.
1: Hát tegnap volt itt például egy énekesnő, aki azt mondta, hogy előbb tanult, vagy előbb tudott énekelni, mint beszélni. Nálad ez hogy volt?
2: Hát hasonlóképp, vagy egyidejűleg, tehát igen.
1: És aztán segítettek a szüleid abban, hogy kiteljesedj, vagy neked volt ennyire fix ötleted az, hogy te biztos, hogy énekesnő akarsz lenni?
2: De segítettek, tehát hogy én kijelentettem már nagyon fiatalon, hogy én igenis zeneiskolába szeretnék menni. Hát ott felénk azért annyira sok zeneiskola nincsen.
1: Igen, te vajdas Ott nőttél fel.
2: Igen, és akkor ilyen 30 kilométert kellett menni, ami ilyen nem hangzik soknak, de nem volt olyan könnyű megoldani, hiszen felénk azért nem olyan nagyon sűrűek a buszjáratok, vagy a vonatok, azok nincsenek is. Szóval, de mindegy, úgy, hogy én kitaláltam, hogy hegedülni akarok, és akkor így kitartottam emellett. Sajnos, mert hogy az így annyira nem jött be, viszont azért a zenei pálya azért csak megmaradt.
1: 2 éven át tanultál hegedülni. Mikor jutottál el oda, hogy akkor nem ez lesz a te pályád?
2: Hát időközben már azért eljutottam oda, meg hát így nyilván azért voltak visszajelzések is, hogy ezt így lehet, hogy nem kéne, de hát nem fogok hazudni, szóval tényleg otthon, amikor azért próbálkoztam gyakorolni, akkor így általában ez olyankor történt, amikor egyedül voltam otthon.
1: Figyelj, át tudom érezni, én csellóztam, és ugye olyan, mintha a vonó az néha egy fűrész lenne, tehát én néha azt éreztem, hogy na most akkor adj neki. Ennek a szomszédok nem tudom, hogy mennyire örültek, de sok esetben a tesó mondta, hogy már hogy jött haza, és az utcán hallotta, hogy én próbálok gyakorolni, vagy valami ilyesmi.
2: Hát igen, ez ismerős, de azt tudtam, hogy a zene az mindenképp maradni fog, úgyhogy azért kitartottam a végéig, úgyhogy van egy ilyen alapfokú zenesul is kis diplomám arról, hogy hegedültem.
1: És akkor a Belgrádi Zeneművészeti Egyetemet azt akkor kijártad, végigjártad, vagy menet közben másképp alakult?
2: Tehát az meg... Igen, csak annyi, hogy ott már én tudtam, hogy éneket akarok tanulni, és akkor ez viszonylag egy ilyen friss ágazat volt még akkor, a jazzének szak, úgyhogy én azt így jártam végig ott azt az 5 évet.
1: És aztán ez nem volt elég, mert aztán ez nem jött volt. A folytatás.
2: Hát nekem azért egy nagy álmom volt az, hogy én külföldön is megpróbáljak egy egyetemet, megpróbálkoztam is így, még a korábbi éveimben, hát akkor sajnos nem sikerült, aztán meg így nem tudom, teljesen ilyen fejtetejére fordult az élet valahogy, ugye közben jött aztán még a Covid is, és én akkor már tudtam, hogy én ott kiválasztottam egy iskolát, és hogy én oda szeretnék majd Svájcban majd felvételizni. És ilyen nagyon-nagyon furcsa volt az egész, mert ilyen videóhívásban kellett felvételizni. Én annyira féltem, ugye németül se tudtam még, de hát úgy alakult, hogy felvettek, úgyhogy aztán így csak sikerült végül is ezt az álmomat is beteljesíteni.
1: Közben édesanyja lettél.
2: Igen.
1: Úgyhogy hát itt minden teljesül, azt gondolom, mint ahogy így felsorolod. És akkor most 2 laki életet élsz.
2: Hát igazából majdnem 3, mert hogy Vajdaságban is sokat vagyok, ugye itt Budapesten is, és hát a Svájcban is.
1: Igen, aki szemfüles, az kiszúrhatta, hogy Ruzsa Magdival egy színpadon szoktál szerepelni, hiszen háttérénekesként csatlakoztál hozzá.
2: Igen, ez így van.
1: Most pedig itt a szólóban bontogatott karrieredet fogod nekünk bemutatni. Csintalan Márkkal körült, ahonnan ismeritek egymást?
2: Hát a Tehetségkutatóból, ahol a Magdi is felfigyelt rám, ott ismertem meg a Márkot a válogató alatt.
1: Valami új, ezzel fogtok kezdeni, egy picit mesélj nekünk a dalról, aztán mehet is.
2: Hát annyit tudok csak róla mondani, hogy ez volt az első dal, amikor így azt éreztem, hogy nem muszáj nekem megfelelni senkinek, mert ugye előtte mondtam, jazzéneket tanultam, és akkor már kicsit ráuntam a jazzesebb dallamokra, és akkor ez volt az első dal, amivel egy kicsit valami újat próbáltam ki.
1: Na hát akkor jöjjön ez a valami új élőben itt a Petőfin, Báló Dórától és Csintalan Mártól, mindent látasz, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Valami új itt a Petőfin élőben, Bálo Dunát, azaz Dóra Beat hallattad, és Csintalan Márkot, aki gitáron kísérte. Szia Kata, Dóra Beat, csak nem azt jelenti, hogy Dóra beléd este. Na hát Lacus a vidéki már is megjelent imád. Imádja azt, ami ma itt a stúdióban történik. Hát ő ismeri magát adni mindig, és hát hangot is ad annak, amit gondol folyamatosan itt az élő stúdió koncertek alatt. Ez már hosszú-hosszú múltra tekint vissza, és István is itt van velünk, aki szintén nagyon régóta itt tulajdonképpen itt követi a pályámat. 20 éve megérdesíted én is a többi hallgató mindennapjait. Hát István, nagyon szépen köszönöm, megkaptam, amit küldtél, úgyhogy egy nagyon kedves tőled, és tényleg ez igazán melengeti a szívemet, de nem kellett volna, de tényleg nagyon jól esik, köszönöm szépen, aranyos vagy, hogy erre időt, meg mindent áldoztál, úgyhogy átadták, köszönöm szépen. 0630 30 30 380, ez az SMS számunk, akár itt is hozzá lehet szólni a műsorhoz, vagy a Petőfi Facebook oldalán, ott minden látható is, ilyenkor az élő stúdió koncert, hát a legelső sorból nézheted, úgyhogy tarts velünk, itt a Petőfi.
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Dóra B. és Csintalan Márk, őket is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és egy YouTube csatornáján. Na hát, Dóra, visszatérve rád, ugye sok fontos állomás volt az életedben, mint ez kiderült. Jelentkeztél egy tehetségkutatóban, meg a Sztárban, még 2024-ben, és úgy tudom, hogy volt egy erős megérzésed. Ha nyilván most már így utólag mindig okosabb az ember, de akkor tudtad, hogy ez mi?
2: Igazából azt tudom erről mondani, hogy nagyon, nagyon sok állomáson ugye átestem, tehát inkább így az egyetemeket illetően, és hogy én ezt imádtam, de hogy aztán, hogy amikor megszületett a kislányom, akkor ezzel nyilván egy kicsi szünetet tartottam, de amikor ilyen, nem tudom, 8 hónapos körül volt már, akkor így éreztem, hogy valamire úgy szükségem lenne, és én éreztem azt, hogy én szeretnék elmenni egy tehetségkutatóban. De nem tudtam, hogy hova. Tehát, hogy én így nézegettem, ugye akkor már Svájcban éltünk, és akkor nézegettem Svájcban is, hát Szerbiában is, hogy onnan származom, és akkor Magyarországon is, akkor még nem volt így meghirdetve semmi, hanem utána 2 hétre lett ez meghirdetve, és akkor én ezt a 2 dolgot így abszolút összekötöttem.
1: Ugye ott végül is nem jutottál tovább, pont az élő show előtt estél ki, ami nyilván hát nehezen érintett, már csak itt a hormonváltozások miatt is, ugye még nagyon kicsi volt akkor a lányod. Viszont nem kerültél be az élő showba, de mégis szerintem a lehető legjobb dolog történt veled, ami történhetett, hiszen Ruzsa Magdi, hát felkarolt, mondjuk így, de tulajdonképpen bevett a csapatába, és háttérénekesként, ugye 2025 óta ott szerepelsz vele a színpadon.
2: Hát igen, ez igazából úgy történt, hogy amikor én a műsorban valójában kiestem, ugye utolsóként az élő show előtt, akkor utána még ilyen vigaszágas lettem, szóval így lehetett rám szavazni, hogy még 13-ként bekerüljek, aztán végül is nem én kerültem be, de ezt amúgy abszolút nem bántam. Viszont az volt az érdekes, hogy Magdi szerintem vagy még aznap, vagy másnap írt nekem, vagy felhívott, hogy hát ő szeretne velem beszélni, hogy ő miben tudna nekem segíteni, és akkor mondta, hogy hát hogy lenne itt ez a...
1: Amikor ez a pillanat megtörtént, hogy Ruzsa Magdi ott volt a vonalban, vagy nem tudom, hát, mit éreztél?
2: Hát hogy így ugye annyit írt először, hogy küld el a számod. Én meg így, megnéztem, hogy ez most egy fake profil, vagy mi ez? Úgyhogy akkor láttam, hogy ő írt, és akkor hát nyilván elküldtem neki a számomat, és akkor így tűkönültem, hogy mikor hív. Úgyhogy hát ez nagyon, nagyon durva érzés volt, mert így el sem tudtam képzelni, hogy most mit fog nekem mondani, hogy most valamit a műsorról, ugye, vagy egyébként valami támogató jellegűet, vagy bármi, úgyhogy hát igen.
1: És ugye az ő csapatában nyilván ott őt erősíted, az ő csapatát, de közben elindult egy szóló projekt is. Ebben mondjuk ő ad neked segítséget?
2: Abszolút, én mindig azt mondom neki, hogy ez számomra nem csak annyit jelent, hogy most én ott vokalista vagyok, én előtte soha szinte azt hiszem sehol nem vokáloztam, talán az egyetem alatt ilyen valami kis zenekarokban, de hogy tehát ilyen szempontból is abszolút egy új tapasztalat ez számomra, más részről pedig az, hogy én rengeteget tudok tanulni, tehát én azt érzem, hogy mindenkitől, tehát elsősorban nyilván Magditól, de az összes zenésztől is, a menedzsertől, tehát én mindenkitől így tanulok valamit, és ezen felül pedig annyira jó emberek közé kerültem, hogy igazán hálás vagyok ezért tényleg.
1: Na hát, és akkor itt dalban többféle téma is megjelenik, például a múltbeli félelmekről és nehéz pillanatok megéléséről fog szólni a következő. Ez milyen élethelyzetben készült ez a dal?
2: Hát, hiszed vagy nem, ezt a dalt én akkor írtam, amikor megtudtam, hogy babát várok, hiszen szerintem minden nő vagy anyuka ismeri ezt az érzést, hogy nagyon sokáig, vagy akár, tehát, hogy akár mekkora is az az idő, ameddig ugye vágyunk arra, hogy anyukák legyünk, addig úgy bennünk van az a félelem, hogy most ez egy milyen út lesz, mennyire lesz hosszú, hogy lesz, mint lesz, és én amikor már tudtam, hogy babát várok, akkor írtam ezt a dalt.
1: Emlékszem, ez szól élőben most itt a Petőfi Rádióban, Báló Dórától és Csintalan Mártól, akiket nem feled láthatsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Emlékszem, bocsánat, pontosan így szólt ez a dal és a címe. Itt a Petőfilm élőben Dóra Beat és Csintalan Márkot láthatott, hallhatott továbbra is. Hajrá Dóra, nagyon jó vagy, Magyar Kanizsáról írt neked Zoltán, és egy másik Zoltán is szintén azt írja, hogy nagyon jó, kellemes hang, szép nő, gratulálok. Akkor a sikert kívánok, mint Magdinak van.
1: Köszönöm szépen.
0: És jönnek a szívecskék is természetesen, majd te is megnézheted. A Facebook oldalunk mellett a 06303030380 a számon lehet üzenni és lehet kérdezni, a stúdió koncert pedig már is folytatódik tovább.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi rá.

0: Koncert Mákkatával. A stúdióban
1: Báló Dóra és Csintalan Márk, őket te is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Szabolcs írja, nagyon jók vagytok, nagyon jól is énekelsz, úgyhogy várjuk a folytatást. És hát itt nagyon érdekesen osztja az élet a lapokat, ugye, ahogy említettük, tehetségkutatóból bár kiestél, de Rúzsa Magdi háttérénekesöként pedig megjelentél. És közben én azt is tudom, hogy éveken át például arra vágytál, hogy iskolában a gyerekeknek továbbad azt a tudást, amit te ugye így amivel felszerelkeztél, és hát aztán ugye van, hogy az élet viszont nem dobálja ezeket a fajta lapokat, amit az ember így kitalál, meg eltervez, és akkor egy idő után így feladja, elengedi, és akkor történik valami, ugye?
2: Igen, ez pont így történt egyébként, ugye ott kint én direkt ilyen tanári, énektanári szakra jártam, és azt tudni kell, hogy az ott nagyon különbözik, mint mondjuk Szerbiában, ahol én tanultam.
1: Miben?
2: Hát teljesen másképp közelíti meg mondjuk a pedagógiát, és hát őszintén nekem jobban tetszik, tehát hogy nagyon-nagyon arra megy ki a játék, hogy a gyerek tehát ott úgy van, hogy 6 éves kortól 100 éves korig, vagy akármennyi idős korig be lehet iratkozni a zeneiskolába, és teljes mértékben arra játszik mindenki, hogy az adott diák, mindegy, hogy hány éves, szeresse azt, amit csinál, és én ezt nagyon szerettem volna kipróbálni, úgymond egy ilyen huzamosabb időn át, mivel hogy helyettesítéseket ugye vállaltam, meg így csinálgattam, és állandó munkahelyem meg ugye nem volt. Aztán meg, hát ahogy mondod, elengedtem, és akkor mondom, jó van, hát akkor így
1: költözünk haza.
2: Költözünk haza. Hát és akkor aztán így kaptam egy hívást, hogy hát most nem fogok kerteni, hát engem akartak, megkérdezték, hogy akkor, ahol helyettesítettem, mi nagyon megtetszett nekik, hogy tanítok, meg hogy szerettek a gyerekek, meg a diákok, és hát megkérdezték, hogy akkor vállalnám ezt. Úgyhogy hát azért okozott egy pici fejtörés, de muszáj volt igent mondanom, mert annyira régen vágytam erre, hogy nem hagyhattam ki.
1: És ugye azt mondtad, hogy a cél az, hogy megszeretessék a gyerekekkel a zenét, az éneket.
2: Van,
1: és ezt
2: van.
1: Akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy ilyen játékos foglalkozások keretében, tehát nem mondjuk a szolfézsre fektetik a hangsúlyt, hanem sok nincs szolfézs.
2: Képzeld, hogy nincs szolfézs, hanem úgy van, hogy a gyerekek ugye beiratkozhatnak egész 6 éves koruktól, azt hiszem, vagy akár 5 éves koruktól kezdve is a zeneiskolába, és a hangszer és az ének oktatás keretein belül szereznek egy adott tudást a zeneelmélettel és a szolfézzsel kapcsolatban.
1: És akkor itt milyen hangszerek jelennek meg?
2: Hát bármilyen egyébként, tehát ki milyenen szeretne tanulni, úgyhogy én éneket tanítok, aztán közben van, hogy valaki jön, figyelj, írtam egy dalt, nézzük már meg, és akkor el vagyunk azzal ott, vagy hogy kísérjem le magam. Nyilván én sem vagyok egy profi zongorista, de segíteni tudok neki, hogy jó, ezt mondjuk ne csináld, vagy hogy mi az, ami jobb lehetne, úgyhogy én abszolút szeretem ezt a rendszert amúgy.
1: És ott könnyű az ottani gyerekekkel? Mások az ottani gyerekek, mint a magyar gyerekek? Van összehasonlítási alapon?
2: Erre nehéz válaszolni. Én Szerbiában tanítottam magyarokat és szerbeket, különböző életkorokból, vagy életszakaszokból. Én azt érzem, hogy az a nyomás, hogy nincs rajtuk, hogy muszáj tudnod a szolfést, vagy muszáj, most menj haza és gyakorolj, nyilván ott se így csináltuk, de hogy nálunk azért sokkal nagyobb hangsúly volt azon, hogy mi az, amit otthon be kell gyakorolni, és én ezt mondjuk Svájcban így nem érzem, és azt érzem, hogy ez jó a gyerekeknek, mert örömmel jönnek mindig.
1: Tehát fel kell kelteni az érdeklődésüket,
2: igen,
1: és ezt fenntartani.
2: Igen.
1: Ugye? Hát igen, nyilván mindenki ezt szeretné, meg ezt várja el a tanároktól. Hát reméljük, hogy ebben mindenkinek lesz sikere, majd itt a folytatásban. És akkor a következő dal pedig hát egy mindannyiunk számára ismerős helyzetről szól, amikor az emberi kapcsolatban felismerik egymást a felek. Itt pontosan mire gondoljunk?
2: Hát azt, amikor mondjuk az egyik fél mondjuk egy kicsit mérgező, vagy mondjuk így tehát nem illik egymáshoz két ember, és hát van ilyen, és lehet, hogy az ember valaki mellett egy tök jó ember lesz, csak hát vannak ilyenek, amikor így te kiismered valakinek a nem annyira pozitív arcát.
1: Te, ez lett a dal címe, és most élőben szól itt a Petőfin, Báló Dórát hallhatod énekelni, Csintalan Márk pedig kíséri itt a Petőfin, minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdiókoncertet hallasz itt a Petőfi Rádióban, még minden hétköznap 1 és 2 óra között. Bálod Dóra énekel, Csintalan Már pedig kíséri gitáron itt a Petőfin. Ha van kedved, lehetőséged, akkor nézd be hozzánk a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján, itt hozzá is szólhatsz a műsorhoz, lehet kérdezni is. Csak hogy mint a 0630303380 a számon. Már is megyünk tovább, tarts velünk!
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Dóra B, azaz Báló Dóra és Csintalan Márk, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Szabesz üzen a Lacusnak, a Dóra B nem azt jelenti, hogy belédestem, hanem baromira bitang, brutál jó, bámulatos, bombasztikus, beleszeretsz első hallásra. Úgyhogy kiérdemelted a stúdióbantó címet, tehát köszönjük szépen, várunk mindenféle visszajelzést. És hát azon gondolkodtam ugye, hogy az ember az, hogy hol tudja megvalósítani az álmait, az sokszor szerencsének, véletlennek köszönhető, de azt hiszem, hogy mindezekhez a leginkább az kell, hogy az ember nyitott legyen, és vegye észre a lehetőségeket, és hát hit nélkül valószínűleg ez egyáltalán nem menne, tehát még az is nagyon-nagyon kell hozzá, meg óriási rugalmasság. Neked például a családod hogy tudta azt fogadni, hogy akkor most itt vagyunk, ott vagyunk, nem ott vagyunk, visszamegyünk, ugye három laki életet élsz tulajdonképpen.
2: Hát azt muszáj elmondanom, hogy én azt gondolom, hogy nekem a legnagyobb úgymond szerencsém az életben az, hogy nekem olyan családom van, amilyen. Tehát, hogy gyermekkoromtól kezdve, hogy elviselték a hegedülésemtől kezdve az összes népdalokat éneklünk, aztán ezt csináljuk, azt csináljuk. Tehát, hogy mindig van két bátyám, és az anyukám, és hát még apukám miatt ő is támogatott, tehát mindannyian, és azután pedig ugye férjhez mentem, és a férjem abszolút annyira, hogy is mondjam, tehát tőle támogatóbb embert én nem tudnék elképzelni az életben, úgyhogy abszolút örül a sikereimnek, a sikerélményeimnek, úgyhogy hát a kislányom, meg abszolút ő is a zene szerelmese, ő tudja, hogy jó, most akkor megyünk Vajdaságba, most akkor megyünk Budapestre, most megyünk Svájcba, úgyhogy nyilván ezt, amikor már majd iskolás lesz, nem tudom majd megcsinálni, de
1: addig talán kialakul, hogy hol lesz majd az igazi bázis.
2: Igen, reméljük.
1: Egyébként mitől érzed azt, hogy otthon vagy? Ugye hát nyilván mindenhol egy picit otthon vagy, de melyik, mi számít neked igazi otthonnak? Ez mitől függ? Helytől, barátoktól, családtól?
2: A családtól. Abszolút a családtól, igen.
1: Tehát akkor a Vajdaság?
2: Hát talán igen, de azért most már így Pesten is elég jól érzem magam. Kezdett egyébként mindig ilyen nagyon fiatalnak néznek, és én imádok idejönni, mert így mindig elkérik a személyimet. Ezért mondtam, hogy jó, oké, akkor Pesten ezért már megéri lenni.
1: Na hát, ugye közben azért itt most a jó dolgokat említettük, de hát sokszor vannak mélypontok, ugye az, hogy az ember döntést hozzon, és olyan döntést, hogy egyáltalán hol fogja lehajtani a fejét, melyik országban, melyik városban, azért ezek nem biztos, hogy olyan egyszerű lépések és döntések. Ezeket neked hogy sikerült kezelni?
2: Hát igazából valahogy mindig olyan vagyok, mint a gyerekek ebben, hogy nem tudom, így tudom, hogy meddig tart, és akkor tudom, hogy
1: tudod, hogy meddig tart?
2: Hát tudom, hát maga az a dolog, hogy jó, akkor most 3 napig itt vagyok. Ja. Tehát én arra gondolok, hogy most így nagyon-nagyon nagy szervezést igényel az egész, nyilván gyerekkel, meg akkor anyukám nagyon sokat segít, ő van a kicsivel, meg akkor a férjem is jó, tehát akkor most te bicajjal jársz dolgozni, tehát szegénytől elvettem az autót, mondjuk ilyen abszolút ilyen kis random helyzetek, és ez nekem mondjuk sokat segít, hogy tudom, hogy jó, oké, nem pihenek most 4 napig, de akkor majd az 5. napon fogok, és ez mondjuk sokat segít nekem.
1: A dalokban mit szeretsz megjeleníteni? Olyan dolgokat, amik megtörténtek veled, vagy amit hallottál mástól, vagy közel álló személlyel történt meg, és azokat úgy is.
2: És, aha, igen.
1: Hát most magány, depresszió és ebből való kilábalás következik. Jó kis mély téma.
2: Igen, hát én szerintem mindenkinek volt már ilyen napja, hónapja, időszaka, akármi. Tehát, hogy szerintem az, amikor az ember azt érzi, hogy én most magam vagyok, és úgymond segélykiáltás van benne, de hogy nyilván nem fogja senkinek mondani, hogy figyelj már, segíts rajtam, rosszul vagyok.
1: Mert vagy jelzi, de nem biztos, hogy a környezet észreveszi.
2: Nem biztos, hogy észreveszi a többi ember, és hogy ez a dal valójában arra az állapotról szól, amikor rádöbben az ember, hogy ahhoz, hogy én ebből kivillenjek, saját magamra van szükségem.
1: Hát igen, ez nehéz, de tényleg így van. Ébredés. Persze azért jó, hogyha vannak az ember között, vagy körül olyan emberek, akik egy picit talán próbálnak segíteni, de igen, minden rajtunk múlik. Na, ébredjünk. Itt a Petőfi, élőben Dóra B, azaz Báló Dóra és Csintalan Márk, jön az Ébredés című dal.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Ébredés itt a Petőfi Nesz alatt a délőben, Báló Dórától, azaz Dóra Beat-től és Csintalan Márktól a Stúdió Koncert mindig látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Már nagyon régen kértem, akartalak megvesztegetni, írja közben Zola, de ha maradnának még egy órát, az nagyon jó lenne, mondd az árát. Hát ez nem így működik, tudod, te is nagyon jól. A műsorvezetés ma is első osztályú. De kedves vagy, köszönöm szépen. Na hát, szeretjük ezeket a pozitív üzeneteket, abszolút, de természetesen minden véleményre kíváncsiak vagyunk, úgyhogy bátran adj neki hangot, akár itt a Facebook oldalunkon, vagy a 0-30-30-30-380-as számon. Dórát még faggatom egy kicsit, mert bárhol is jár ő a világban, én úgy tudom, hogy az neked nagyon fontos, hogy magyarul énekelj.
1: Ez
0: de
1: igaz.
0: Hogy miért, akkor ez nem sokára kiderül itt a Petőfin, tarts velünk!
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban
1: Dóra B, azaz Báló Dóra és Csintalan Márk, akik ma az élő stúdió koncertet adják. Minden látható ilyenkor Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, ha van lehetőséged, akkor csatlakozz hozzánk. Hát Dórának a repertoárjában jazz, pop, népdal egyaránt megtalálható, sőt, ezeket így szépen vegyíted is. És hát nagyon érdekes ugye az élet, és itt most gondolatunk akár párkapcsolatra, munkára, egyéb területekre. Bizonyára már a hallgatók is talán tapasztalták, hogy amikor valamit már nem akarunk görcsösen, és így tényleg őszintén elengedjük, akkor történik meg az igazi változás, és valahogy úgy mégis az élet úgy össze a lapokat sok esetben, hogy valamilyen úton, módon bejön az, amit szeretnénk. És hát most te is mondtad, hogy valahol el kellett menned Svájcba, hogy visszatalálj ide Magyarországra, hiszen a vágyaid között szerepelt az, hogy országos rádióban itt a Petőfin te is megmutasd azt, amit képviselsz, és ugye bárhol is jársz a világban egyébként, nagyon fontos az a számodra, hogy magyarul énekelj. Miért?
2: Nem tudom, én azt gondolom, hogy túlságosan alul van becsülve a magyar nyelv, és nagyon-nagyon sokan már nem ápolják, mondjuk, így ezt tapasztaltam így, hogy ennyi országban megfordulok, de én annyira szeretem a magyar nyelvet, annyira gyönyörű, annyira szépen ki tudja az ember magát fejezni annyiféleképpen, hogy ezt egy abszolút mindig úgy vagyok vele, hogy akkor ezt csináljuk. Tehát én az egész diplomakoncertemen magyarul énekeltem valójában Svájcban, úgyhogy, és nem mondták azt, hogy fú, nem értettük, ez mi volt, hanem azt mondták, hogy nem értettük, de értettük. Uh-huh. Ez volt a reakció, és nagyon-nagyon jól esett, szóval nagy löketet adott, hogy jó, akkor ezt ne hagyjam abba.
1: Uh-huh. Mennyi idő neked megírni egy dalszöveget?
2: Jó, hát ez változó. Az a baj, hogy ez így, épp a Márkkal is beszéltük, hogy így az ember befejezi, de nincs vele készen, vagy hogy fogalmaztál?
3: Csak abba hagyni lehet, hogy
2: igen,
3: tehát, hogy sosincs kész.
1: Hát igen, ki mondja meg, hogy most ez így
3: igen,
1: kész,
3: most
1: és jó,
3: így kész
1: ugye?
3: Van, ezt így befejezed egyszer, csak mert most ez ennyi idő
1: mert
3: volt
1: jön a következő
3: rá,
1: projekt.
3: A következő.
2: Igen, így van, úgyhogy én is így abszolút így vagyok vele, hogy próbálom a legjobbra alakítani, hogy az nekem is tetszem, meg hogy azért ne legyen benne szóismétlés, vagy mondjuk olyan furcsa szóhasználatok, amiket mondjuk így lehet, hogy Magyarországon nem értenek. Szóval azért nyilván van ilyen, hogy így ennyi nyelven gondolkodom, tehát hogy de mondjuk volt olyan, hogy egy dalt befejeztem egy hét alatt, de mondjuk az Ébredés, pont amit az előbb hallhattak a hallgatók, szerintem ezt ilyen 10 évig formáltam.
1: Aztán mindenit.
2: Soha nem.
1: Ugye felmerül a kérdés, hogy érdemes elengedni ilyenkor, igen, ha már ennyit szöszön rajta az ember, vagy ez tényleg mondjuk érdemes megjeleníteni. Mi a véleményed?
2: Hát csak megjelent a végén, szóval.
1: Várjuk a visszajelzést.
2: Ja. Hát tehát, hogy így én szeretem, mert nekem sokat segített ez a dal, hogy így magamra találjak meg, hogy így rájöjjek arra, hogy igenis van erőm arra, hogy én segítsek magamon, hogy minden rendben van, és szerintem megérte. Nekem tetszik, szeretem énekelni, szóval remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett.
1: Na hát van sok izgalmas téma, és a következő is ilyen, a barátság és a szerelem közti őrlődés, amikor az egyik fél többet akar a másiknál, ugye, és akkor kérdezhetjük, hogy na, akkor tényleg létezik-e férfi és nő között barátság, mondjuk, hogy megoszlanak a vélemények. Van, aki már járt ebben a cipőben, aki még nem, az figyelje nagyon a sorokat, hogy mi is fog kibontakozni ebben a dalban, miért nem szóltál? Ez a címe és élőben szól itt a Petőfin Dóra B-től, azaz Báló Dórától és Csintalan Márktól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban. Dóra Bét, azaz Báló Dórát és Csintalan Márkot hallhatod, láthatod, miért nem szóltál, ez a dal szólt, és közben hát aranyhaj van itt előtt. Úgyhogy hajápolási tanácsokkal is lehet szerintem téged keresni, mert gyönyörű egészséges, hát egy csípőigérő hajad van, elképesztő.
1: Hát pont most akartam levágatni, és mindenki lebeszélt róla, úgyhogy hát lehet, hogy nem fogom.
0: A kislányod, gondolom imádja, szeret fésülgetni téged?
1: Igen, neki is szőke haja van, neki is másolatom amúgy.
0: Akkor ő is énekes, mi lesz?
1: Azt mondta, igen, de rám szólt, hogy anya, nem képzelt, hogy majd én is zongorázom, tehát én majd gitározni fogok, csak hogy tudd.
0: Oké. Marcos közben sikerült, úgy látom, felvidítani, nagyon jó szám volt, kellemes hang, ezt üzente nektek.
1: Szerintem szépen.
0: És ugye itt a Facebook oldalunkon is majd meg tudjátok nézni, hogy milyen visszajelzések érkeztek. És akkor hogyan tovább, mi számíthat, vagy mire lehet számítani veled kapcsolatban? Vannak-e tervek, amikről esetleg már lehet beszélni, vagy még próbálod megoldani, hogy hol itt, hol ott?
1: Hát inkább az egyébként az érdekes, hogy egész életemben egy olyan ember voltam, aki mindig előre tervezett, ja, majd ide megyek egyetemre, ezt csinálom, azt csinálom, és most meg egy ideje így, csak így a lehetőségek
0: hát
1: szerint.
0: Nem, hogy
1: igen, igen, tehát hogy így a lehetőségek szerint így élek, azt csinálom, ami éppen sorba van, igazából nagyon, nagyon boldog vagyok a mostani életemben is. Tehát,
0: hát hogy sok így, minden összeért, vagy beért.
1: Igen, így van, tehát attól függetlenül, hogy rengeteget utazom, tehát azt meg sem merem mondani, hogy hány ezer kilométert tettem meg idén, de rengeteget utazom, és ez nem minden esetben annyira kellemes, azért mert nyilván fárasztó, meg ugye az idő mindig kiesik, de hogy én élvezem, tehát imádom ezt, amit itt csinálok a Magdival, imádom, hogy néha jut egy kis időm a saját zenémre is, és hát nyilván az a családdal töltött idő, ami ugye a legfontosabb, ami feltölt mindezek által, és amellett pedig az iskolai munka, tehát hogy így nem tudom, teljesnek érzem most így ezt az egészet, úgyhogy nyilván ez majd fog változni, de most egyelőre még csak így várom, hogy merre alakul.
0: Szuper, hát alakuljon a legjobban, a lehető legjobban, ahogy eddig is, azt kívánom neked. Köszönjük szépen az élő stúdió koncertet, ez újra megnézhető, visszahallgatható, nézhető a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és majd hamarosan a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Báló Dórát és Csintalan Márkot hallhatod, láthatod, köszönjük szépen, a folytatáson pedig mindjárt jön a Honey Beast.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
8: Menj el sétálni, szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Balog Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Holnap már lehet egy-egy zápor, zivatar, razzia kezdődött az utakon. Már lehet asztalt foglalni az országos étterem hétre.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Dolgoznak az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3-4 kilométer hosszan lassulnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
12: Kihallgatták az Orbán kormány egyik volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt. Erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal visszaélés miatt folyik eljárás. A büntető ügy akkor indult, amikor tavaly ősszel 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki. Még soha nem volt ilyen mélyen és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád, a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, céljuk, hogy megállítsák a hanyatlást, stabilizálják, majd európai fejlődési pályára állítsák az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A jegy a helyi közlekedésben nem használható, és az esetleges helyjegyeket, illetve egyéb felárakat is külön kell megfizetni. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övék és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak, vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet választani.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Késő estétől északnyugat felől felhősödés kezdődik. Északa a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egyes zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15, napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten még akár 30 fok is lehet.
8: A hírek után...
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sok helyen közelítjük a 30 fokadnál, erre nem igazán számítottunk, így szeptember közepén 0-30-30-30-380, mit tervezel ma délutánra, itt velünk megosztatod, én pedig hozom hozzá a legjobb magyar slágereket. Honeybeast, velük kezdünk, itt az Így játszom.
13: Itt egy újabb óra.
8: Kizárólag.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Petőfi Rádió, minden magyar. Sajnos sok a baleset Vác határában a 2-es számú főúton történt egy, Szegeden a 47-es számú főúton, vagyis az Algyői úton. A 220-as kilométernél például félpályán halad csak a forgalom. Sok helyen munkavégzés nehezíti a haladást, például az M5-ösön Röszke felé, illetve az 51-esen Taksony közelében, a 21-esen pedig Pásztó térségében robbant le egy személyautó, a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sávon lehet egyelőre haladni. Ami pedig az időjárást illeti, hát visszatért a nyár, sok helyen 30 fokot mutatnak a hőmérők, és jön egy hideg front, jelentős hőmérsékleti különbségek jellemzik majd holnap az országot, ugyanis a nyugati észak-nyugati tájakon vissza fog esni a hőmérséklet, és a felhőzet is megvastagszik, viszont az ország keleti dél-keleti felén továbbra is kitart a nyárias meleg, úgyhogy ha e felé húzódsz, akkor érdemes arra kirándulni majd. Kisebb eső zápor tehát majd holnap előfordul, jelentős mennyiségű azért nem várható, aztán a front majd pénteken elszórtan még okozhat záporok az zivatarokat, de ekkor is jellemző lesz a hőmérsékletbeli különbség. Délutána majd pénteken 20-29 fok közé melegszik a levegő, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket. Hát így indulunk majd neki a hétvégének, itt a Petőfin pedig Wolf Kati árulja el, hogy legyünk szabadok.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Szeptember 16-a van ma, Körmöci Zsuzsára emlékezhetünk, aki 2006-ban hunyt el ezen a napon. Ő volt minden idők legeredményesebb magyar női teniszezője, hiszen 19-szer lett magyar bajnok. 1958-ban szerezte a magyar teniszezők első Grand Slam trófeáját, és ugyanebben az évben a női tenisz világranglista második helyére került, és egy évtizeden át szerepelt a legjobb 10 között. Szentgyörgyi Albert Nobel és Kossuth Díjas magyar orvos biokémikus születésének napja szintén a mai. Ő a Szentgyörgyi Albert díj névadója, és a 30-as évek elején Szegeden izolálta a C-vitamint. Egyike volt azon magyar kutatóknak, akik a legnagyobb hatást gyakorolták a nemzetközi tudományos életre. Ő volt az első magyar tudós, aki hazai kutatásait kapott természettudományos Nobel-díjat. A C-vitamin, ugye, vagy más néven aszkorbinsav, egy vízben oldódó vegyület, talán a legismertebb vitamin, kémiai összetételének ismeretét, gyors és olcsó előállítási módját köszönhetjük Szentgyörgyi Albertnek. Az immunrendszer működésének, a vas megfelelő felszívódásának, a csontok egészségének és a vérképzésnek is nélkülözhetetlen eleme, és mivel az emberi szervezet nem tudja előállítani és raktározni, ügyelni kell folyamatos és megfelelő mennyiségű bevitelére, egyébként nagyobb mennyiségben, főként friss gyümölcsök és zöldségek tartalmazzák, és manapság az egyik legnépszerűbb étrend kiegészítő. És ha már orvosi vizekre elvesztünk, képzeld, a Semmelweis Egyetem története során először bekerült a világ 50 legjobb felsőoktatási intézmények közé a gyógyszertudományok területén, a friss Shanghai Ranking szakterületi rangsorában. Egészen pontosan a 44. helyet szerezte meg a gyógyszertudományok tárgyterületen. A szakterületi rangsor élén a University of Michigan áll, illetve a King's College London és a Benny Egyetem követi. Egyébként a Semmelweis nem csak a gyógyszertudományok terén javított a pozícióját, hanem más orvosi területeken is előrelépett.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: minden magyar. Óvatosan az utakon, országos razzia kezdődött az európai mobilitási héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv, a gyerekülések, a motorosoknál pedig a bukós isakok használatát ellenőrzik elsősorban. Figyelmes, óvatos közlekedés, bármi infód van, ha valahol fennakadást észlelsz, az továbbra is a 06303030380-as számunkra jelezheted SMS-ben vagy Viberen. A folytatásban, Amanna után pedig már is érkezik hozzánk Karamell, aki annak ellenére, hogy rengeteg érzelmes dalt írt már, felesége szerint nehezen tudja kimutatni az érzéseit, nem szereti megbeszélni a dolgokat, viszont ő az erőszakosságával ezt nem szokta hagyni. Karamell és Wilcox, visszavágyom, ez szó most a Petőfi.
1: Jobb

0: A Roadpool országos akciója vette a mai nappal kezdetét, a rendőrök az autósoknál elsősorban a biztonsági jöv, a gyerekülések, a motorosoknál pedig a bukós isakok használatát ellenőrzik. Közben az M6-oson az Alagút láncban délután biztonsági gyakorlatot tartanak, így az érintett szakaszokon várhatóan 5 órától éjfélig jelentős forgalom korlátozásokra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél majd kiterelik a forgalmat, itt felhajtani sem lehet, a másik oldalon pedig az M60-as autópálya csomópontjánál kerül erre sor. Fontos tudni, hogy az említett időszakban a főváros felé autózók sem a 191-es kilométernél, sem Vémédnél, a 173-as kilométernél nem tudnak majd felhajtani az autópályára. A terelőút mindkét irányban az 55-ös, 56-os és 57-es főutakat is érinti. Az M6-oson az Alagút láncban tehát ma délutántól biztonsági gyakorlatot tartanak, 5 órától éjfélig. További hírek már is. Itt a Petőfin, majd jön a Belmondó.
1: Akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőlem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Cseke Eszter és Estokács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra? Most is két kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a Dalai Lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad, kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
8: Drágám, az a tányér a dédié volt.
9: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Holnap már lehet egyes zápor, zivatar. Nőttek a reálbérek júliusban. Csak nem 1000 barna medve kilövését engedélyezte a román parlament.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Mintegy 8 kilométeres a torlódás az M1-es főváros felé vezető oldalán Tata és Tatabánya között a kiépített terelés előtt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
11: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adó kedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Újra elfogadta a román képviselőház a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, melyet az államfő augusztusban küldött vissza a parlamentnek újra tárgyalásra. A törvénytervezet idén 859 barna medve kilövését engedélyezi, további 110 nagyvadat pedig akkor lehet lelőni, ha emberéletet veszélyeztetnek. Romániában napi szinten járnak be a medvék lakott területekre, vagy támadnak meg kirándulókat. Korábbi becslések szerint az országban akár 13 ezer medve is élhet.
2: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameje. Az orosz Rubin Kazánytól érkezett 6-szoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, köztet 10 sprintfutam, többek között Monakóban. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj, amelyre a mezőny jövőre már 42. alkalommal látogat. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik a futamot. A Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban is. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Északa a Dunántúl északi részén holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18 és 26 fok várható, de keleten még akár 30 fok is lehet.
2: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Túlszárnyadunk a tegnap délután, többi a hőmérsékleteket illet, van, ahol már 31 fokot mutatnak az országban. Jelentős különbségek alakulnak majd ki, holnap ketté szakad majd az ország, úgyhogy ezt a tényleg nyárias időjárást is délutánt használd ki, amennyire csak tudod, a Petőfi pedig továbbra is itt van veled.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: Dinom-danom hegyek.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Elindult a mobilitási hét, a Roadpool akciója, és egyben az október 9-éig tartó kötelező pályaorientációs vizsgálat, ami a 8. osztályos tanulókat illeti, a pályaválasztást és az önismeretet támogatja. Ez a vizsgálat segít a diákoknak tehát megismerni saját erősségeiket, érdeklődési irányaikat és támogatást nyújt a megfelelő középiskola, illetve szakma kiválasztásában. 2400 intézmény, mintegy 67 000 tanulója vesz benne részt. A vizsgálat célja pedig egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaválasztást támogató eszközökre, módszerekre.

0: Petőfi Rádió minden magyar lassan vége a munkaidőnek is, úgyhogy egyre többen leszünk az utcákon ebben a csodaszép nyárias időben. És életünk különböző szakaszaiban azért ugye mindig eltérő közlekedési igényekkel és kihívásokkal találkozunk, ennek tudatában pedig hát biztos, hogy több megértéssel és türelemmel érdemes a másik felé fordulni. Ne felejtjük, hogy az Európai Mobilitási Hét a mai nappal vette kezdetét. Ennek kapcsán például díjmentesen lehet kerékpár szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Azért fontos tudni, hogy ahol kerékpár helyet szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz. Jövő héten kedden pedig az autómentes napon majd 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, ezzel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben, a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területi érvényességgel. Az Európai Mobilitási Hétnek köszönhetően van, akiknek bringás reggelivel indult a napjuk, ma pedig este 6 órától betekintés nyerhetsz a budapesti közlekedés tervezés mögött rejlő nagyméretű adathalmazok világába, illetve megismerheted az ezek kiaknázásához használt mesterséges intelligencia alapú módszereket. Lesz egy séta ugyanis a Fővám térről, majd 6 órától, vagyis a Bumbi ponttól, a Bubi állomástól, ahol bemutatják, honnan származik az a rengeteg közlekedési adat, amiből a BKK korszerű adattárháza táplálkozik, valamint az, hogy miként születik vállalatszintű döntés az emberi szemmel átláthatatlan mennyiségű adatból, de szó lesz többek közt a prediktív AI modellekről, intelligens kamera képelemző módszerekről és komplex közlekedési rendszerekről, de ez csak a mai nap, egyébként a séta hossza az másfél órát vesz igénybe, holnap és holnap után jönnek még a további lehetőségek, majd az itthon otthonban 11 és 1 óra között ezeket a holnapi nap részletezem. Kapj el! Közben Böbe is megérkezett itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom a Kapj el a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió minden magyar. Töltődni pedig sokféleképp lehet, például egy jó zenével, az időjárással, a jó kis napsugarakkal, illetve ételekkel. Fontos, ne feledd, hogy mától például már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. Ez már a jubilámi 30. gasztronómiai esemény lesz, október 1. és 18. között, és országszerte mintegy 230 étterem vesz rajta részt. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron, és speciális étrendet követőkre is gondoltak, tehát vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet majd választani a következő hónap elején. 0-30-30-30-380, ez az SMS számunk, itt ne feledd, és mindig informálhatsz. Én is megteszem, például a mai nap kapcsán fontos az is, hogy a hangzáskultúra napja szeptember 16-a. 1989-ben tartották meg először, és a Bartók Rádióban. A nap célja pedig az, hogy ünnepeljük a különböző zenei hangzásokat, zenei stílusokat, zene lejátszó eszközöket, és ebben tökéletes partnere továbbra is a Petőfi, hiszen itt változatosan szólnak a legjobb magyar slágerek. Ebben az órában jön még a Halott Pénz, Majka, Király Viktor, ő pedig már

0: 4 óra, a pontos idő, ez a Petőfi Rádió. Szikora Tomi is megérkezett, a hírek után már is indul a Petőfi csúcs, ahol ma is beszállhatsz a játékba. Petőfi ajándékcsomagot nyerhetsz. 0-30-30-30-380, SMS-t vagy Viber-üzit küldenél. Kata búcsúzik és beleveti magát ebbe a nyári és délutánba. Tette is ezt velünk a 30Y-nál.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap már lehet egy-egy zápor, zivatar. A dráguló üzemanyagok miatt tüntettek Franciaországban. Még csak nem egy hétig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szakaszosan mintegy 8 kilométeres a torlódás az M1-es főváros felé vezető oldalán Tata és Tatabánya között, a kiépített terelés előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nőt elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Az üzemanyagellátás garantálására és az árak emelkedésének megfékezésére kérte a francia kormányt Emmanuel Macron elnök, miután Franciaország szerte egyre több tiltakozó akció kezdődött. Tegnap 50 halász rövid időre lezárt egy tengerparti üzemanyagraktárat. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tüntetést. A francia benzinkutak körülbelül 10%-a ellátási nehézségekkel küzd. Itthon országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övés a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Északa a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, de keleten még akár 30 fok is lehet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Délután 4 óra van. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamása, én jövök, akkor már tudod, hogy közel van a munkaidő vége. Számíthatsz rám a folytatásban, én pedig veled vagyok útközben és hazakísérlek. A kezdés már is a 30Y-dala, itt a szeretni akart, hamarosan pedig játék következik.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Megnéztük, mit bírnak a húrok. Tankcsapda adjon az ég a Petőfi Rádióban, minden magyar. Figyelem, mert a délutánt nem sokára játékkal tesszük színessé. Figyeld az óranyerő slágerét, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom a jelentkezésed SMS-ben, és ha gyors vagy, megkapod az esélyt a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. A játék hamarosan kezdődik, mindjárt mondom a részleteket.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha most indulsz hazafelé, akkor a legjobb helyen vagy, mert a délutáni csúcsforgalomban ilyenkor a Petőfi Rádióban kapod a leggyorsabban a közlekedési infókat. 20 percenként informálunk téged. Én vagyok az utitársad. Hello a mikrofonnál, Szikora Tamás. A 42-es főúton egy kamion árokba hajtott Földes és Berettyóújfalu között. A 30-as kilométernél forgalomkorlátozás van. Tehát mindez a 42-es főúton, Földes és Berettyóújfalu között a 30-as kilométernél. Az 51-esen Taksony közelében munkavégzés miatt lassul a forgalom, a 22-es kilométernél Kiskunlac háza felé forgalomkorlátozásra jelentős lassulásra kell készülni, tehát mindez Taksony közelében az 51-es főúton a 22-es kilométernél, itt munkavégzés van, és aszfaltoznak a 62-esen Székesfehérvár határában, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódik a forgalom, tehát mindez a 62-es főúton, a 42-es kilométernél Székesfehérvár határában, ahol aszfaltoznak, és ezért van forgalomkorlátozás. Várom a további közlekedési infokat, tényleg mindenkire számítok. Adj hírt Berettyóújfaluból, Túrkevéről, Bonyhádról, hívd a 061-759-6060-at, köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Ez.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

Petőfi Rádió minden magyar. Játékot ígértem, szóval mi következik? Nyereményjáték Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. Valaki viszont már elküldte nekünk a játékra a megfejtését, gyanítom, hogy ez egy eltévedt SMS. Tisztelettel Sándor, a megfejtés Kalambó. Tisztelettel Kornél. Hát, rossz válasz. Mert én az óra nyerős lágerét várom majd, ami hamarosan következik. Mondom, mi a teendőt. Amikor meghallod két szám között az erre utaló jelzést, a felhívást, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy írja 06 30 30 30 380-ra SMS-ben. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, így kapsz esélyt a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. Igen, ilyen egyszerű, figyelem, a játék pár perc és indul, lehet, hogy a Follow the Flow dal után? Anyám mondta a Petőfi.

csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: és Pál és a Borz, ha az életben, a Petőfi Rádióban minden magyar, ez volt az óra nyerős lágere. Ha szemfüles voltál, elkaptad a szignált, a felhívást, és jelentkeztél üzenetben a 0630303380-on, akkor igen, játékban vagy, és jó eséllyel indulsz a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért. Hogy ki volt a leggyorsabb, na őt hívom mindjárt.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről, most elsőként Budapestről. A Rákóczi hídon Pest felé arra szól a forgalom, mert balesetben sérült autók foglalják el a belső sávot a Dombóvári úti felhajtó előtt, illetve a Soroksári út lehajtó ágán is szintén lelassul a haladás, emiatt plusz menetidővel tervez, hogyha a Rákóczi híd felé tartasz. Baleset miatt mindkét irányban csak egy sávjárató a Fogarasi úton, a Vezér utcánál, tehát mindez a Fogarasi úton, a Vezér utcánál, illetve korábban baleset volt, és helyszíneltek a

0: Váci úton befelé a Fiascsuk utcánál. Itt már most befejezték a helyszínelést, de mi mindig lassul a forgalom, tehát a Váci úton befelé a Fiascsuk utcánál. Ami az országos híreket illeti, a 42-es főúton árokba hajtott egy kamion Földes és Berettyóújfalu között, a 30-as kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát mindez Földes és Berettyóújfalu között a 42-esen, és az 51-esen pedig Taksony közelében munkavégzés miatt van lassulás, a 22-es kilométer közelében, emiatt plusz menetidővel tervez, az 51-esen Taksony közelében ugyanis munkavégzés folyik. Te merre tartasz, mi lesz az úti célod? Várom a közlekedési infókat az egész országból, Sátoraljaújhelyről, Ózdról, Csákváról, hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Menetrend szerint nemrég játékot indítottam. Aki figyelte a felhívást, küldött nekem SMS-t és első volt, nála csörgök most, így kaphat esélyt bárki a Petőfi Rádiós ajándékcsomagért, aki velünk játszik minden munkanap 4 és 5 óra között.
1: Igen?
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Hogy szólíthatlak?
1: Ildi vagyok.
0: Ildi, hát akkor veled játszok ma délután, mert hogy gyors voltál.
1: Hát, szuper!
0: Mit szólsz, örülsz neki?
1: Rettenetesen.
0: Akkor te következel, mondd el kérlek, hogy melyik szám hoz neked szerencsét.
1: A Kispál és a Borz, ha egyszer az életben.
0: Ha az életben, igen, igen, igen. És a Petőfi Rádió szlogenje megvan?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Ildi. Szuper, akkor te vagy ma a mi emberünk. Gratulálok neked!
1: Köszönöm!
0: Te vagy ma a legszerencsésebb Petőfi Rádió hallgató, mert hogy nyertél egy komplett ajándékcsomagot. Ez tudod, hogy mit tartalmaz?
1: Azt hiszem kulacsot, nyakpat.
0: Igen.
1: Hú, mert én nem is tudom, hogy mit.
0: Bögrét és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát.
1: Nagyon szuper.
0: Ez megy majd neked postán. Hol hallgatsz minket, az ország melyik részén vagy?
1: Boldogról.
0: Boldog?
1: Így van.
0: Na, merre van Boldog? Kicsit elveszett a GPS jelem.
1: 60. Uh-huh. 60 mellett vagyunk 10 kilométerre.
0: Aha, ott jársz belé felé?
1: Így van, így van.
0: Időjárás? Milyen arra felé?
1: Nagyon jó. Napsütéses.
0: Kicsit ilyen nyár végi még ez a mai nap.
1: Hát igen, azért még örülnénk, ha kicsit így maradna.
0: Hát igen, pedig állítólag most jön a hidegfront, vagy hát kicsit úgy bekeményít az ősz a következő napokban, mondjuk a hétvégére lehet, hogy megint visszatér, majd ez a 27 fok, aztán jövő héttől már bekeményít a szeptember. Hát ki tudja, meglátjuk, a csapadék azért vagy be tényleg kell, de hát azért élvezzük a jó időt, meg kibírnánk még ezt a szeptemberi nyarat.
1: Így van.
0: Mivel telik a délutánod, mit csinálsz éppen?
1: Dolgozok éppen.
0: Meddig tart a munkád?
1: Este 8 óráig.
0: Na, hát akkor én veled leszek, jó? Este 7-től kívánság műsor, de a következő dalt is te kapod nálunk, a Zanzibártól, a március végétől most neked fog szólni.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Na, hát remélem, belemegyünk, mindenki megjegyezte egy életre, hogy hol van Boldog.

Petőfi Rádió minden magyar. Én vagyok az utitársad, hello a mikrofonnál, Szikora Tamás. Anett kérdezi, mi történik az M1-esen, mert minden áll, konkrétan Tata és Bicske között. Hát járjunk utána, hallgatóinktól várom az infokat. Én pedig adagolom a magyar kedvenceket a folytatásban is, mindjárt itt a Karzonkóma és az Immunissá válunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap már lehet egy-egy zápor, zivatar. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Milliókat vonz, de egyre drágább a müncheni Oktoberfest.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Biztonsági gyakorlatot tartanak az M6-os autópályán az Alagútláncban, ezért az érintett szakaszon várhatóan éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Árokba hajtott egy kamion a 42-es főúton Földes és Berettyó Újfalu között. A 30-as kilométernél félpályás lezárás mellett folyik a műszaki mentés. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A miniszterelnök megjegyezte, a mostani döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a médiafelügyeletet is ellátó testület élére. A javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, melyet az ELTE Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Ezzel együtt jelenlegi formájában ismét látogathatóvá teszik a tárlatot. Jobboldali véleményformálók ma jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény tegnap zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. 40 év alatt az ötszörösére drágult a sör a müncheni Oktoberfesten, miközben a németországi fogyasztói árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. A világ legnagyobb sörfesztiváljaként számon tartott rendezvény szombaton nyitja meg kapuit. Az eseményre ezúttal is több millió látogatót várnak a világ minden tájáról. Idén egy liter sör valamivel több mint 15 euróba kerül. 1985-ben még csupán 3 euró 20 centnek megfelelő összeget kértek egy literes korsósörért.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Északa a Dunántúl északi részén holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, de keleten még akár 30 fok is lehet.
0: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Szerda délután 5 óra van, már csak egy nagyon kicsi hajrá, és kipipálhatjuk ezt a munkanapot is. Számíthatsz rám a folytatásban, de utitársad leszek, hogyha hazafelé tartasz. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés a karzonkómáim, ez az Immunissá válunk.
4: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről, hogy hol mi a szitu az országban. Én vagyok az utitársad. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Figyelem, az M6-oson az ottani alagútláncban most biztonsági gyakorlatot tartanak várhatóan éjfélig, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, és mindenkit leterelnek mindkét irányban a pályáról. Tehát mindez az M6-oson az alagútláncban, ahol éjfélig biztonsági gyakorlatokat tartanak, ezért mindenkit leterelnek a pályáról. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbanva van egy személyautó a 27-es kilométernél, a jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sávjárató, ez egyébként tegnap óta így van, tehát mindez a 21-es főúton Pásztó térségében jobbágyi felé, ahol a 27-es kilométernél csak a belső sávjárató. A 42-es főúton pedig egy kamion az árokba hajtott Földes és Berettyó újfalu között, jelenleg tart a műszaki mentés a 30-as kilométernél, ezért teljes útzár van, tehát a 42-esen Földes és Berettyó újfalu között, ahol árokba hajtott egy kamion és tart a műszaki mentés a 30-as kilométernél teljes útzár mellett. Várom a további híreket az egész országból, dolgozzunk össze, és adj hírt Sárospatakról, Dabasról, Sárbogárdról, hív most 061-759-6060, rád is számítok.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki hazatalál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki hazatalál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

Petőfi Rádió minden magyar. Figyelem, figyelem! Egy hetes ellenőrzés indult az utakon. Szeptember 16 és 22 között a Roadpool akció keretében kiemelten figyelik a biztonsági vagy gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukós is a használatát. Itt tehát az autóval közlekedők mellett a motorosokat is érinti az akció. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy valóban kössük be magunkat, útközben gondoskodjunk a gyerekek megfelelő rögzítéséről, és ne kockáztassunk, mert valóban a biztonsági jövő életet mentett. Tehát szeptember 16 és 22 között fokozott rendőri ellenőrzést tart az utakon a Roadpool akció keretében a rendőrség. Konkrétan minden sarkon ott lehetnek, úgyhogy nem éri meg kockáztatni. Vigyázz magadra és jó utat hazafelé! Utazáshoz. Következik a Blaha Louisiana, akik például hétvégén fellépnek a Kerekdom Fesztiválon táján, de a szeptemberi koncert helyszínek között ott van 27-én Vecsés és a Káposzta Fesztivál. Szerintem ezt a dalt is játsszák majd. Frizzene következik, Blaha Louisiana sűrű végtelen.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Mögöttünk a Carbon Fools és a Klauser, egy jó kis vezetőzene. 17:44-kor. Napsütésben 26-28 fokban játszottam ezt a dal. Tényleg kellemes nyárvégi időnk volt ma. Holnap már nem feltétlen lesz így, bár keleten, délkeleten még kitart ez a jó idő. Érkezik majd egy hidegfront, megerősödő széllel, záporokkal, és a következő két napban lehűlés vár ránk, 20-24 fok lesz. A hétvégére viszont talán még visszatér ez a mostani szeptemberi nyár 27 fokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink a szemeink, és garantáljuk, hogy ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a leggyorsabban a Petőfi Rádiótól kapod az útinfókat, 20 percenként frissítjük a közlekedési híreket. Figyelem, Budapesten baleset történt a Fogarasi úton kifelé a Vezér utcánál, ezért csak egy sávjárató, tehát a Fogarasi úton kifelé a Vezér utcánál. Araszolásra készülj a Rákóczi hídon, főként Pest felé, mert balesetben sérült autókat kell kerülgetni a Dombóvári úti felhajtó előtt, illetve a Soroksári úti lehajtó egy rövidebb szakaszán sávzárás nehezíti a közlekedést a vasúti híd felújítása miatt, tehát a Rákóczi hídon Pest felé araszolásra kell készülnöd. Ami pedig az országos híreket illeti, az M6-oson az Alagútláncban ma délután biztonsági gyakorlatot tartanak, így éjfélig jelentős forgalomkorlátozásra kell készülnöd, mindkét irányban lezárták a pályát, és a terelő utakat kijelölték az 55-ös, az 56-os, valamint az 57-es főutakat illetően, tehát pályazár van az M6-oson az Alagútláncban, mert biztonsági gyakorlatot tartanak éjfélig, a terelő utat táblák jelzik. Várom a további közlekedési infokat az egész országból. Dolgozzunk össze agy hírt Kazincz Barcikáról, Nyír Bátorból, Köveskáról. Hívj most 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Pontosan. Engedem, hadd menj.

0: Magyar szeptember 16-a Edit névnapja. Ha van Edit nevű ismerősöd, akkor add meg a telefonszámát, én pedig felhívom a nevedben, felköszöntöm. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánságműsor. Várom az üzeneteket 06 30 30 30 380. Addig sem maradunk zene nélkül. Van már 100-szor, mindjárt ezt játszom.
1: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem. És hibázunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után társadalmi célú reklám.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Balogh Zoltán.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Éjszakától már lehet zápor, zivatar. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Már lehet asztalt foglalni az országos étterem hétre.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Biztonsági gyakorlatot tartanak az M6-os autópályán az Alagútláncban, ezért az érintett szakaszon várhatóan éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Maglód közelében a 31-es főúton két személyautó ütközött össze, a 26-os kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Eltörlik az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A miniszterelnök megjegyezte, a mostani döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget. A díjat évente fizették a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen lesz látogatható, jelentette be a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, melyet az ELTE Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Az intézmény tegnap zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. Olaszországban egy évre eltörlik a kis és közepes méretű autók, valamint a motorkerékpárok gépjárműadóját, jelentette be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A döntés mintegy 14,5 millió autót, a forgalomban lévő járművek csaknem 70%-át érinti. A gépjárműadót eddig a jármű teljesítménye és a környezetvédelmi besorolása alapján állapították meg. Itthon mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak, vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet választani. A Grönland és antarktiszi jég gyorsuló olvadására figyelmeztetnek nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlatváltozással. A jég 5-6 oda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet a jövőben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Északa a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egyes zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, de keleten még akár 30 fok is lehet.
1: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Szerda délután 6 óra van, akárhogy is nézzem, innen már lejt a munkahét, a hétvége felé. Számíthatsz rám a folytatásban, és munka után lazítsunk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A Walmart csinálja most a hangulatot. Elsőként itt a 100-szor.
6: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Így volt szép. Ez volt a Diaz Menta új dala a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádiótól kapod a leggyorsabban a közlekedési infokat. Figyelem, az M70-es autópálya M7-es felé vezető oldalán balesetet szenvedett egy motoros a Csörnyeföldi pihenő közelében a 15-ös kilométernél. A forgalom csak a leállósávon lépésben halad, mindez tehát az M70-es autópályán az M7-es felé a 15-ös kilométernél, ahol egy motoros szenvedett balesetet. Maglód közelében a 31-esen két személy autó ütközött össze, a 26-os kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 31-es főúton, ahol a 26-os kilométernél Maglód közelében két autó ütközött össze. Az M6-oson pedig pályazár van, mert az alagútláncban biztonsági gyakorlatot végeznek, így mindkét irányban, mindkét oldalon leterelnek mindenkit a pályáról, tehát az M6-oson az alagútláncoknál, amely éjfélig le van zárva, biztonsági gyakorlatot tartanak itt. A további közlekedési infokra is számítok. Dolgozzunk össze, adj hírt CC-ről, Nagy Kállóból, Füzesabonyból, hívd a 061-759-6060-at.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Nyomjuk a pedált a folytatásban a Soulwave dalára. Ez a Kalandor itt a Petőfin.

Petőfi Rádió Minden Magyar. Pattanjunk bringára a folytatásban. Mert itt az Európai Mobilitás Hét, ez alkalomból pedig szeptember 16 és 22 között, tehát mától ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Fontos info, fontos megjegyeznünk, hogy azokon a vonatokon, ahol kerékpár helyjegy is szükséges, ott továbbra is meg kell váltani ezt a jegyet, főleg az IC-ken, viszont a helyközi vonatokon ingyenesen lehet kerékpárt szállítani szeptember 16 és 22 között. Úgyhogy ez a hétvége szerintem tökéletes arra, hogy elbringázzunk, vagy vonattal és kipróbálhassunk egy olyan bicikli utat, amely tőlünk egy kicsit távolabb van. Ez az én ajánlatom a hétvégére, amely egyébként kellemes időt tartogat majd napsütéssel és 27 fokkal. Petőfi.

0: hírek az utakról.
1: Hazakísérlek, munka után is számíthatsz a Petőfi Rádióra. Folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az M70-es autópálya M7-es felé vezető oldalán egy motoros balesetet szenvedett a Csörnyeföldi pihenő közelében. A 15-ös kilométernél még most is forgalomkorlátozás van. Mindez tehát az M70-es autópályán és az M7-es felé vezető oldalon a 15-ös kilométernél egy motoros balesetet szenvedett, ezért lépésben halad a forgalom. Maglód közelében a 31-es főúton két autó ütközött össze, a 26-os kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset a 31-es főúton Maglód közelében, a 26-os kilométernél. Budapesten pedig baleset miatt mindkét irányban sávzárás van a Veres Péter úton, a hívállomás közelében, ezért van tehát forgalomkorlátozás a Veres Péter úton, a hívállomás közelében lassabb haladásra kell készülnöd. Én mindenkire számítok, a további információkat is várom az egész országból. Vácról, Zalaegerszegről, Putnokról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Ez pedig egy emlékeztető, héttől élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Tehát, hogyha van olyan dal, amely megcsinálná a napod, akkor várom az üzeneted 0630 30 30 380. Hamarosan kezdünk.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060 ez a telefonszám. Hallgatóink a szemeink. Hello!
1: Egy mezőgazdasági gépjármű a kettőskörös híd elét a kanyarba defektet kapott, nagyon veszélyes helyen van, vigyázzon mindenki.
0: Hú, még egyszer pontosan
1: hol? Békés megye, körös tarcsa, kettőskörös híd, Körösladány felőli oldalon. Egy mezőgazdasági gépjármű defektet kapott pont a kanyarban, mielőtt feljön a hídra.
0: Aha, hát reméljük, hogy azért kiteszi a háromszöget, hogy mindenki lássa.
1: Nincs háromszöge. Én már most úton vagyok, és viszek neki, már úton vagyok.
0: De rendes
1: neki, mert ismerős a sárt, csak addig vigyázzon valaki, jó?
0: De rendes, a kinek köszönhetem az infót?
1: Vitorla vagyok, Köröstárcsáról.
0: Vitorla?
1: Mindenki ismer a megyében. Vitorla vagyok, igen.
0: És miért vagy Vitorla? Elárulod?
1: 2 éves koromban a fülemről elneveztek, az elálló füleimről. A focipályán, a villanyúron, gázlóolvasó voltam a megyébe, mindenki így ismert.
0: Á, értem. Köszönjük szépen, akkor Vitorla.
1: A nevem a Tóth István vagyok, de úgy senki nem ismer a megyébe.
0: Akkor Vitorla, köszi szépen, a következő dalt neked játszom. Jó utat, szia!

Petőfi Rádió minden magyar. 7-től kívánságműsor, menetrend szerint 7 és 9 között várom az üzeneteket telefonon, SMS-ben vagy Viberen. 0-1-7-5-9-60-60 a hívható szám. Az első dal Dia kedvence. Hősök, rég láttalak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 80 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Szabcsi Jazz péntek se a földről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz péntek se a földről.
1: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Éjszakától már lehet záporzivatar, eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Még csak nem egy hétig lehet jelentkezni az idei teszed akcióra.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, leginkább a 61-es kilométernél a terelés kezdeténél lassul le a kocsisor, így már korábban Tata térségében számítani kell torlódásra mindkét sávon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Eltörlik az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök megjegyezte, a mostani döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget. A díjat évente fizették a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameje. Az orosz Rubin Kazánytól érkezett 6-szoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, közte 10 sprintfutam, többek között Monakóban. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj, amelyre a mezőny jövőre már 42. alkalommal látogat. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik a futamot. A Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban is. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, de keleten még akár 30 fok is lehet.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra után lazítsunk együtt a Petőfi Rádióban, kezdődik a kívánság műsor. Tehát, hogyha van olyan dal, amely tényleg megcsinálná az estét, akkor várom, hogy elmond vagy megírt. 9-ig számíthatsz rám. A hívható számunk 061-759-6060. Csörög most!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Sziasztok! Nővéremnek, Editnek, Tamásiba szeretném küldeni a Bagosi Brothers Company Visszajövök című számát. Köszönettel Robi Lentiből. Edit Tamásiban boldog névnapot kívánunk. Sziasztok! Lucarányom kérését tolmácsolom, aki az osztályfőnökét, Edit nénét szeretném megletni. Itt a telefonszáma. Ja, hogy hívjam is? Oké, intézkedem, mert a kívánságműsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én akcióba lendülök, felhívom a címzettet és átadom neki a te személyes üzenetet. Edit néni foglalt egyből. Pedig szerettem volna neki elmondani, hogy az ötödik osztályosok, a miklósfai ötödik osztályosok nagyon boldog névnapot kívánnak, és mivel testnevelő tanár, így egy pörgős szám kísérhetni a jó kívánságot. Ezt Anita és Luca írták nekünk, így az ünnepeltnek játszom ezt a dalt, Bagosi Brothers Company, visszajövök.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Sziasztok, Ivet vagyok. Anyukámnak szeretném küldeni a következő számot, és üzenem: szeretlek, anya. Hogy kit hívok most, az már is kiderül a kívánságműsorban. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, átadom neki a te személyes üzeneted, és akár így kívánhatsz rajtunk keresztül vidám névnapot az Editeknek.
3: Hello,
2: háló, szia Edith, ez egy meglepetés hívás a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, és a kívánságműsorban kaptál egy üzenetet. Átadhatom?
3: Igen.
2: Sisi. Sisi volt a megbízom. Ő írt nekem, hogy szia Tomi, kérlek hívd el a testvéremet névnapja alkalmából. Szeretném neki küldeni a következő számot Bály Alex-től, és üzenem neki, hogy hétvégén kocintunk a névnapjára.
3: Ó, nagyon szépen köszönöm.
2: Úgyhogy hát Isten éltessen, Edith.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Hogy telik? Hogy telt a napod?
3: Kellemesen.
2: Kaptál sok köszöntést? Gondoltak rá?
3: Igen, igen, nagyon sokat kaptam, igen.
2: Na
3: igen.
2: És hát a tesód így országvilág előtt is szeretné elmondani, hogy mennyire szeret téged, és hogy alig várja, hogy kocincsatok egyet majd a hétvégén.
3: Jó.
2: Mi pedig erre hangolódunk, mert a következő Bály Alex dal most a tiéd.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Priluki, ez szól a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.

0: Alright.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Este 9-ig várom a hívásokat, és persze az üzeneteket is 0630303380. Szia, a keresztanyámnak a névnapjára szeretném küldeni a következő zenét. Üzenem neki, hogy szeretjük, és hétvégén ünneplünk. Edith, Eda, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig! Hello Tomi, egy vidám pörgő szerelmes számot kérnék Csorvásra, Popol Natinak. Köszi Tomi, vagy köszi Tomi? Kedves Nati, Csorváson a következő zene tőlünk neked szól most. Sziasztok, a következő számot Zsuzsannámnak szeretném küldeni, hogy az életét is színezze ki újra. Köszönöm szépen, írja N. És hogy még kit hívok fel, az most derül ki, a megbízó Muki, a kamionos.
4: Tessék.
3: Halló, szia! Én a Petőfi Rádióban hívlak, Szikora Tamás vagyok. Ez pedig a kívánság műsor, amelyben kaptam most egy meglepetés hívást Mukitól, a kamionostól. Jó helyen vagyok?
4: Igen.
3: Ugyanis Muki a kamionos írt nekem, hogy hello Tomi, a szerelmemet szeretném felköszönteni szülinap, névnap alkalmából. Örülnék, hogyha felhívnátok a rádióban, és elmondanátok, hogy mennyire szeretem őt. Úgyhogy, hát akkor dupla ünnep van nálad, ebből jól sejtem?
4: Igen, igen.
3: Mert hogy ma van a szülinapod is, meg a névnapod is?
4: Nem, szülinapom tegnap előtt volt, a névnapom ma van.
3: Aha, hát akkor így, de mondhatod, hogy tényleg egyben van, és hogy egyben fogjátok majd megünnepelni, igen. Úgyhogy Isten éltessen!
4: Köszönöm szépen!
3: Na és hát hogy telik? Hogy telnek az ünnepek?
4: Hát eddig jól, szabadságon voltam, úgyhogy...
3: Hát akkor az nem lehet rossz. Ha szabin vagy, pihensz, lazulsz, feltöltődsz, és mit csináltál ma? Mi volt ma a legjobb dolog a névnapodban?
4: Főztem, megtakarítottam.
3: Ó, és mit főztél? Remélem magadnak valami finomságot.
4: Zúzapörköltet főztem, meg csoki süteményt sütöttem, úgyhogy...
3: Na, szuper. És mikor fogtok ünnepelni Mukival?
4: Megünnepeltük a múlt héten, mert kint voltunk egy hétig pecázni, úgyhogy...
3: Aha. Gyakran jártok pecázni?
4: Igen.
3: És sporthorgászok vagytok, vagy viszitek is haza halászlének?
4: Is. Most hoztuk haza.
3: És készült belőle valami finomság? Vagy elraktad a fagyóba, hogy jó lesz az majd?
4: A fagyóba, igen, majd ezután.
3: Na hát mi pedig a következő dallal szeretném megajándékozni téged a Petőfi Rádióban, mert a Follow the Flow és Tideni közös dala rendben lesz. Most akkor tiéd az ünnepelté lesz, jó?
4: Köszönöm.
3: Szia, hello.
4: Szia.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó vég.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Születésnapi köszöntőt kaptam. Szia Tomi, a férjemnek kérném Jude Law Vroom című számát, mert ma van a 37. születésnapja. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, a felesége Vicky, a kislánya Mia és a kisfia Erik. Szeretünk nagyon! Isten éltesse az ünnepeltet nagyon-nagyon sokáig! Jude Law Vroom már bekészítve. Közben csörgünk, halló!
3: Szia Tomás, Péter vagyok.
2: Hello, szia Péter, hallgatlak.
3: Szeretnék én ezt számot.
2: Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Mindenkinek, aki ilyenkor, és egy második két órája vagyok itthon a kórházból, úgyhogy csak pihenek, és mindenki, aki ilyenkor otthon pihen, azoknak küldenék egy ilyen számot.
2: Na, és mi történt, hogy kórházban vagy?
3: Hát is tüdőgyulladás, felment a vérnyomásom.
2: Hát akkor eléggé sok minden összejött neked. Kitartást és jobbulást kívánok!
3: Köszönöm.
2: Ez most Jude Law és a Vroom.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Rengeteg az üzenet. Szia, öcsémnek és édesapámnak, Szabolcsnak és Lajosnak szeretnék kérni egy számot. Köszönöm nekik a rengeteg segítséget a ház felújításban. Köszi, Lali. Oké, akkor meglepjük Lali öcsét és az édesapját, Szabolcsot és Lajost a következő zenével. Hello, drága Tomi! Még csak ma kezdtem el dolgozni a betegségem miatt. Örülnék, ha küldenél egy számot nekem és a barátnőimnek, írja Maja Miskolcról. Ez csak természetes. 8 után Rúzsa Magda és a Karma szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Éjszakától már lehet zápor, zivatar. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Milliókat vonz, de egyre drágább a müncheni Oktoberfest.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Továbbra is erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, leginkább a 61-es kilométernél a terelés kezdeténél lassul le a kocsisor. Így már korábban Tata térségében számítani kell torlódásra mindkét sávon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Eltörlik az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter megjegyezte, a mostani döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget. A díjat évente fizették a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Olaszországban egy évre eltörlik a kis és közepes méretű autók, valamint a motorkerékpárok éves gépjárműadóját, jelentette be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A döntés mintegy 14,5 millió autót, a forgalomban lévő járművek csaknem 70%-át érinti. Itthon országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök, az autósoknál a biztonsági övé és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. 40 év alatt az ötszörösére drágult a sör a müncheni Oktoberfesten, miközben a németországi fogyasztói árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. A világ legnagyobb sörfesztiváljaként számon tartott rendezvény szombaton nyitja meg kapuit. Az eseményre ezúttal is több millió látogatót várnak a világ minden tájáról. Idén egy liter sör valamivel több mint 15 euróba kerül. 1985-ben még csupán 3,20 eurónak megfelelő összeget kértek egy literes korsó sörért.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, de keleten még akár 30 fok is lehet.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra után folytatjuk itt az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. És te, kinek üzennél, kit szeretnél rajtunk keresztül meglepni egy dallal? A kollégád, a kolléganőd, a névnapos Editeket? Várom az üzeneted SMS-ben vagy Viberen.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: jó, jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
1: Szevasztok!
0: Camping Bringásunk,
1: Szevasztok!
0: Meg a Lemez Lovász,
2: hello!
0: A házban.
1: Szevasztok! Szevasztok!
3: Várja.
0: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Akinek fáj,

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És az üzeneteket is 06-30-30-30-380. Szia, barátnőmet Editkét szeretném felköszönteni a rádióban. Üzenem neki, drága Edusom, nagyon hiányzol. Köszönöm, hogy vagy nekem, írja Kis Kati. Kedves Edus, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Bálint vagyok. Szeretném kérni a családomnak vacsora közben a Herceg Erika Sebze című számot, ha lehet.
2: Természetesen. Mit vacsisztok? Mi a menő?
3: Ami van éppen itthon, ilyen szalámiskenyér, meleg szendvics, még ilyenek, ilyen gyümölcsös joghurt, inkább ezek.
2: Aha, akkor feltankolsz. Milyen napod volt egyébként a suliban?
3: Jó volt, nagyon. Hazajöttem, pihentem, és természetesen azóta hallgatlak téged.
2: Kell tanulnod most valamire nagyon ezerre, hogy lesz a témazárótok a napokban?
3: Jövő hét szerdára kell készüljek, még ugye pénteken írok két dogát.
2: Miből lesz vizsgád?
3: Pénteken angolból és matekból, szerdán meg ilyen kereskedelmi tantárból, mert én azt tanulok.
2: Aha, na és hogy megyeket egyébként eddig az év? Mennyire sikerült visszarázódnod?
3: Hát kicsikét nehezen, mint tavaly jobb volt, de igaziból próbálkozom, és jó lesz nagyon.
2: Így van, jó lesz, nem vagy egyedül. Hát általában minden kezdet nehéz, van még időd, úgyhogy belejössz, akkor én pedig a vacsi mellé nektek játszom Herceg Erika Sebze című dalát, jó?
3: Köszi, szia!
2: Herceg Erika énekel nálunk a Petőfi Rádióban. Igen, ő a TV-ből, a Megasztár egyik mentora, ez pedig a Sebze című dala. Ez volt.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Nono SMS-t küldött nekünk a 0630303380-on. Szia Tomi, Atinak a szerelmemnek üzenem, hogy ne izgulj, hamarosan találkozunk. Nono és Ati, összekötünk titeket. Csörgünk. Háló, ki van a vonalban? Hogy szólítatlak?
3: Robinak.
2: Hello, Robi.
3: Minden kollégámnak szeretnék zenét kérni, aki az pár pillanat dolgozik kint a földeken.
2: Ah, te is kint vagy?
3: Igen, igen. Túlórában vagyunk kint.
2: Merre? Merre vagy kint?
3: Györmozon-Szobron megyében.
2: És nagyjából meddig tart ez a túlóra? Hogy látod?
3: Hát még 3-4 órát biztos.
2: Aha, mit csináltok most pontosan?
3: Hát haladunk meg az Aratázilan a földet munkáljuk el.
2: És mi újság csapadékfronton? Mennyire száraz most a talaj ott nálatok? Mert azért volt egy kis eső, főleg meg ott ugye a nyugati részen, de adj nekünk egy kis friss jelentést.
3: Hát a szintben nulla. De legalább a földön egy téne 80 millig.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire lesz csapadékos az ősz. Állítólag egyébként képzeld, jövő héten így beköszönt a nagybetűs ősz. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyi csapadékot fog hozni, de akkor várjátok ti is.
3: Hát nagyon várjuk.
2: A következő dal most a tiétek a Petőfi Rádióban.
3: Rendben, rendben. Köszönöm szépen.
2: Én köszi, kitartás neked. Szia,
3: köszönöm,
2: szia.
3: Viszont,
2: csinálunk hozzátok egy kis buli hangulatot. Dr. Béressel, a parti királlyal, aki elsőként a Fekete Vonat nagy klasszikusát gondolta újra. Így szól napjainkban, a Hol van az a lány?
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

Aki a túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is. Figyelem! A 4-es főút Üllő és Monor közötti szakaszán kigyulladt egy személyautó a 33-as kilométernél. Ezért van tehát forgalomkorlátozás a 4-es főúton Üllő és Monor között a 33-as kilométernél. Az M6-oson pedig az Alagútláncban biztonsági gyakorlat

tartanak éjfélig, éppen ezért leterelik a forgalmat a pályáról. Tehát az M6-oson, az Alagútláncban biztonsági mentést tartanak éjfélig, éppen ezért a terelő utat táblákkal jelzik. Itt tervez, vigyázz arra felé, jó utat! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Szia tesómnak, Sallai Katalinnak holnap lesz a születésnapja. Neki küldeném a következő számot, írja Viki Nagymajorból. És Timi a vőlegényének választotta a következő dalt. Üzenél kitartás neked a földeken, nagyon szeretlek. Kép.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Jöjjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen, menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem triapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, nem fogta rendesen, elillant csend.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zsani írt nekünk, szia Tomi, 90 perces edzésről tartunk hazafelé a legjobb barátnőmmel, Viviennel. A következő számot neki szeretném küldeni, és üzenem, hogy megcsináltuk. Jár a taps! Gratulálok nektek, csak így tovább! Ürítkedem. 061-759-6060 a forró drót. Te következel?
3: Itt Janka.
2: Szia Janka! Kinek szeretnél ma este zenét küldeni?
3: Ma az anyukámnak szeretnék.
2: Üzensz anyának valamit?
3: Annyit, hogy szeretem nagyon.
2: Oké, akkor meglepjük anyát itt a Petőfi Rádióban, jó? Köszönöm, hogy csörögtél!
3: Köszi, szia!
2: Azaria Formúc, ez a dal diktálja az ütemet a Petőfi Rádióban. Kimondta, hogy szerdeste nem lehet buli hangulat.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, szi

0: Petőfi Rádió kíválságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Bálint üzenetével zárjuk a ma esti kíválságműsort. A kisfiával, Kristóffal elugrottak pizzázni egyet, és neked szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Kíválságműsor legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban, most néhány perc múlva kezdődik a Kulturfitness Szani Rolanddal. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kulturfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitnessben.

0: Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Ez a Petőfi Rádió.
2: Éjszakától már lehet záporzivatar. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorház a múzeum.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Éjszakai munkavégzés miatt az egész átterelt belső sávot lezárták az M1-es főváros felé vezető oldalán, a Tata és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, így csak a külső sávon lehet haladni. Az ellenkező, Győr felé vezető oldalon a 32-es és a 33-as kilométer között zárták le a külső sávot, de az éjszaka folyamán alkalmanként 20-30 percre meg is állítják majd a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Eltörlik az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter megjegyezte, a mostani döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget. A díjat évente fizették a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorház a múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen lesz látogatható, jelentette be a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Az intézmény tegnap zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. Jobboldali véleményformálók ma jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza múzeum elé. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja. Erről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt az unió helyzetéről szóló évértékelőjében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök holnap mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a Nőkért és a Tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsippek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Mennyhárt Otília bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, de keleten még akár 30 fok is lehet.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Szeptember 25-én és 26-án kerül megrendezésre a Hagyományok Házánál, a Korvin téren a Fecskehajtó Fesztivál. Ebben az órában e kapcsán a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjével, dr. Cingel Szilviával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Tudható Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a népművészet világában, a tánc és a zene világában, illetve a kulturális örökség világában fogunk kalandozni, és már itt velem szemben a stúdióban a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, dr. Cingel Szilvia. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük azzal, ami most aktuális, nem volt még ilyen. Most lesz, hogy egy fecske hajtó fesztivált rendeztek ott a Korvin tér magasságában, a környező kis utcákban mindenféle előadások, performanszok, kiállítások, gyerekprogramok, felnőtt programok, minden is lesz, mit tudjunk róla.
2: Hát igen, ez egy nagy izgalom nekünk is, hiszen 25 éves a Hagyományok Háza, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, és 125 éves a Budai Vigadó, és úgy gondoltuk, hogy megünnepeljük ezt a sok évszámot, és azt találtuk ki, hogy egy rendhagyó fesztivált fogunk szervezni, ahol egyrészt bemutatkoznak a Hagyományok Háza egyes egységei. Tudni kell azt a Hagyományok Házáról, hogy a Hagyományok Házában van a Magyar Állami Népi Együttes, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, könyvtár van, folklórarchívum, illetve van egy olyan része a Hagyományok Házának, ahol különböző kézműves képzések is vannak, tehát aki meg szeretne tanulni mézes kalácsot sütni, vagy szőnyeget szőni, vagy nemezelni, akkor beiratkozhat képzésekre, és utána egy komplett szakmát is meg tudnak aztán valósítani. És arra gondoltunk, hogy valahogy a népművészetről úgy beszéljük, hogy kinyissuk a házat, ne csak a szűk közönségnek, hanem rendhagyó és innovatív módon 21. századian beszéljünk a népművészetről, hiszen egy laikus nagyon sokszor azt gondolja, hogy ez egy ilyen régi avittas dolog, vagy egyáltalán mi az, hogy népművészet, és ezt szeretnénk a két nap alatt megmutatni. És van egy apropó is az évszámokon túl, hogy miért Fecskehajtó Fesztivál. Ugye szeptember 8-a Fecskehajtó Kisasszony napja, és a nép hiedelem azt mondja, hogy ilyenkor indulnak el a fecskék, illetve Mária születésének a napja, és nagyon sok népszokás kapcsolódik ehhez az ünnephez. Igaz, hogy a fesztivál két héttel később lesz, de maga az apropó, ez a népszokás.
1: Alapvetően te egy néprajzos végzettségű szakember vagy, szóval, hogyha már arról beszélünk, hogy fecskehajtó fesztivál, meg csomó népszokás kapcsolódik hozzá, meg nagy boldogasszony ünnepe, stb. Értem, hogy elmennek a madarak, talán már el is mentek a fecskék, szerintem most már nem látni őket, a gólyák már két héttel ezelőtt továbbáltak és elindultak Afrikába, de hát ilyenkor mi van? Ilyenkor aratás van, ilyenkor szüret van körülbelül, tehát hogy igazából ezeket kell akkor ünnepelni.
2: Ezeket is fogjuk ünnepelni, de azt gondolom, hogy egy picit egy olyan szokást szeretnénk itt megmutatni, amiről keveset tudnak. És ez a természet közeliség, vagy a természet, a népi kultúra, maga a téma egy nagyon aktuális téma, különösen, hogyha most belegondolunk, hogy milyen nyarunk volt, tehát hogy a népszokások, a kézművesek, vagy éppen a múzeumi tárgyak olyan témákat boncolgatnak, ami bizony már megvolt valamikor, és mindig azt szoktam mondani néprajzoskor, hogy a parasztok mindent kitaláltak, csak újra föl kell őket fedezni, és amikor egy ilyen klímaválság kellős közepén vagyunk, akkor bizony nagyon sok mindent tudunk tanulni régiektől.
1: Igen, azon gondolkodom közben most, hogy említett, hogy milyen nyarunk volt, meg hogy mennyi mindent lehet tanulni a paraszti kultúrából, hogyha 60-70-80 évvel ezelőtt Pista bácsi kimegy kaszálni így augusztus végén, vagy szeptember elején, és 40 fokot tapasztal, akkor szerintem azt mondja a feleségének, hogy akkor én most ki nem teszem a lábamat, tehát hogy ez nem volt. Nem történtek ilyenek.
2: Nem voltak ilyenek, de például, hogyha megnézzük a parasztasszonyok költözködését, ugye például a vászonruha, a vászonszoknya, az egyben hűtött is, meg amikor télen fölvették, akkor melegített is. Tehát, hogy sokkal, azt gondolom, hogy sokkal könnyebben mozogtak a természetben, hiszen lehet, hogy melegük volt, volt szalmakalap a fejükön, voltak olyan vízhordó eszközeik, amivel kimentek az aratásra, edényeik, amivel ugye dolgoztak egész nap, de mégis ott volt a természet, ott voltak az egészséges ételek, az egészséges tárgyak, ami most nem igazán jellemző ránk.
1: Hát az egészséges ételek, meg az egészséges tárgyak, hogyha arra gondolok, hogy elkészült, nem tudom, valahol a Hortobágyon egy hatalmas adag slambuc, amiben azért elég sok szalonna, meg zsír, meg akármi, tojásos száraz tészta került, arra elég sokan mondanák azt manapság egyébként, ilyen gasztró megfejtők, hogy abban nem sok az egészség.
2: Lehet.
1: Jó, de hát millió egy olyan munkát végeztek egyébként ezek az emberek, amihez kellett az a sok kalória, amit bevittek.
2: Abszolút. És hogyha megnézzük, akkor tényleg valóban a paraszti kultúrában a szabadidő fogalma nem létezett, tehát tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztak, de azért meg kell nézni a testüket, hogy mennyire izmosak voltak. Ugye nem
1: szikárok,
2: jártak,
1: izmosak is bírták.
2: És nem jártak fitnessterembe, és mégis szerintem időnként irigykedhetnénk egy-egy parasztasszonynak a vállára, vagy a karjára, hogy mennyire izmos volt. Nyilván ezt munkával érte el, úgyhogy ezzel így óvatosan fogalmaznék, amikor így az étkezésről beszélünk.
1: Jó, de azt maguknak termelték egyébként, a disznóvágásnál eltették a szalonnát, lefüstölték, ott készült el a kolbász, tudták, hogy miből készül. Az mindaz, amit ott a ház körül megtermeltek, a zöldségek, a húsok, a gyümölcsök, minden is onnan származott.
2: Hát igen, pontosan, és ettől azt gondolom, hogy azok a betegségek, amikkel rengeteg ember küzd, azok civilizációs betegségek, azok kevésbé voltak jellemzőek, és ugye keveset tudunk például attól, hogy a mentális egészségük milyen volt. Nagyon sok olyan tanulmány, és egyre több tanulmány beszél arról, hogy például amikor az asszonyok hímeztek, ugye, amikor egy leánygyermek mondjuk megszületett egy családba, akkor a családnak a nő tagjai egy szövetségként összefogtak, és ugye a stafírungot meg kellett csinálni egy lánynak, tehát hogy mikor férhez megy, akkor azok rengeteg mindent, ágyneműt, ruhát, szoknyát, törülközőt, mindenféle textilt, ugye úgy el kellett készíteni, nem csak megvarni, ami ugye meg kellett termelni, kendervászon, stb., hanem ki is kellett hímezni. És hogy ennek a munkának milyen nyugtató hatása van. És én azt szoktam mondani, és például itt a Hagyományok Házában van is egy olyan kiállításunk, hogy próbáljunk meg lelassulni, és hogy próbáljuk meg egy picit megállni, mert hogy azt látjuk, hogy körülbelül egy olyan 2 másodpercet töltenek egy-egy műtárgy előtt a látogatók, tehát annyira rohannak. Miközben vannak olyan országok, ahol házi orvosok felírhatják a múzeum látogatást receptre, és egyre több olyan múzeumi ajánlás van, és mi is most egy ilyen gyógyító kiállítást készítettünk, hogy bizony menjetek be, és próbáljátok egy picit az elméteket megnyugtatni. Ezt csak azért mondom el, mert hogy a hímzés maga, a különböző női tevékenységek, én látom azt, hogy például most fiatalok között mennyire népszerűek ezek a hímző tanfolyamok, abszolút le lehet relaxálni, és meg lehet nyugodni. Ezt csak a parasztasszonyokra visszacsatolom.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban dr. Cingel Szilvia, a Magyar Nép Iparművészeti Múzeum vezetője. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
3: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Dr. Cingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello. Már beszéltünk róla, hogy lesz egy új fesztiválotok, egyébként most debütál ebben az évben, szeptember 25-e és 26-a neki a két napja, Fecskehajtó Fesztivál, ott nálatok a Korvin téren, illetve a környező utcákban lesz a Hagyományok házánál. Számtalan programmal készültök, mindenféle jubileumokat ünnepeltek, 25, 75, 125, és ha már benne van az ünneplendők sorában a Magyar Állami Népi Együttes, akkor ők is megmutatják majd a tudásukat, illetve a különböző tájegységek táncait.
2: A különböző tájegységek táncait, ugye van a Magyar Állami Népi Együttesnek egy nagy sikerű koreográfia, ez a Naplegenda, ami már nagyon sok éve megy, és nagyon keresik a nézők, úgyhogy ezt újra láthatják a látogatók, illetve készül az együttes egy különleges rítus színházzal, ami csak itt lesz majd látható. Én már láttam, és gyakorolják, és nagyon izgalmas jelmezek, természetesen madár és fecske jelmezek lesznek, nagyon izgalmas zené készül ez a koreográfia, és a Magyar Állami Népi Együttes a kiállításban is részt fog venni. Lesz egy rendhagyó tárlatvezetésünk, a Tulipán és Zsája, Kertek Korok Népművészet, a kiállításnak ez a címe, és a különböző korok kert kultúrája és a magyar népművészet kapcsolatáról szól ez a gyógyító kiállítás, és arra kértük a táncosokat, hogy ugye a kiállításban főleg a magyhó, a kalocsa és a kalotaszegi tájegység van bemutatva, és hogy nézzünk egy picit a tárgyak mögé, és a táncosok mutassák meg ezeknek a tájegységeknek egy-egy jellegzetes táncát, tehát hogy egy kurátori tárlatvezetés lesz, és a táncosok fognak táncolni, és aki eljön, azt a gyönyörű szép viseletet élőben is meg tudja egy picit közelebbről csodálni, mintha csak mondjuk egy vitrínben látná. Tehát, hogy az Állami Népi Együttes az abszolút házigazdája, és ehhez a Rítus Színházhoz egy fényfestés is társul majd, tehát a Korvin téri gyönyörű szép budai vigadót este meg fogják világítani, és egy ilyen szép fényjáték is lesz a vigadó falain.
1: Arról nem beszéltél, hogy jó magad leszel az, aki ezt a tárlatvezetést tartja.
2: Én fogom tartani, sőt lesz még egy vezetés, ott pedig az élőszavas mesemondás és a történetmesélés kerül fókuszba. Ott egy mesemondót hívtam, aki az egyes állomásain történeteket fog, eredetmondákat, cigány népmeséket mesélni, és így fog felépülni ez a tárlatvezetés.
1: Hogyha arról beszélünk, hogy Hagyományok háza, és hogy Bot Miklós főigazgató úr, akkor nyilván elmaradhatatlan, hogy zenei programok is legyenek. A Magyar Banda például ott lesz.
2: Így van, tehát nagyon várjuk a Magyar Bandát, szokták kérdezni, hogy a fiatalok mennyire járnak a Hagyományok házára. Én azt gondolom, hogy a Magyar Banda mindent fog vinni, hiszen ennek a fesztiválnak pont ez a célja, hogy magas minőségben közvetítsük a népi kultúrát, de egy picit el is térjünk tőle, tehát hogy a Magyar Bandát szerintem nagyon sokan várják, és nagyon sok érdeklődőt várunk, de lesz egy rendhagyó táncház, és ugye a Hagyományok házakban minden szombaton táncházak vannak. Itt most egy picit fényekkel, diszkógömbökkel és mindenféle más effektusokkal egy modern táncházba csöppen a látogató, de például lesznek légiakrobaták is, a Flock projekt, nagyon-nagyon izgalmas produkcióval, köteleken fogják őket belógatni, és a Hagyományok házának a harmadik emeletéről egy ilyen élő népzenére fognak táncolni, balettozni.
1: Bent a belső
2: A belső átriumi térben. Ez szerintem az egyik legizgalmasabb produkciója ennek a fesztiválnak.
1: Milyen egyéb zenei programok lesznek még a Magyar Bandán túl, mert hogy azért számtalan együttes érkezik hozzátok.
2: Igen. Nem olyan rég halt meg Sebő Ferenc, és lesz egy Sebő emlék koncert, és Grillus Dániel a szervezője, és ő hívta meg a barátait, és közösen fognak emlékezni Sebő Ferencre. A Kapca Banda fog fellépni, Timár Sárai zenekara, és nagyon sok népzenei együttes.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban dr. Cingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, dr. Cingel Szilvia ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello. Te coach vagy mindemellé, ugye? Ilyeneket is csinálsz. Igen. És mindezt persze beágyazva a saját kis tudományodba.
3: Igen, igyekszem, és igyekszem bekapcsolni a múzeumot is. Ahogy már említettem, a gyógyító múzeum fogalmába beletartozik az, hogy különleges foglalkozásokat is, úgynevezett slow tárlatvezetéseket tartunk, ami nem egy klasszikus tárlatvezetés, hanem arról szól, hogy kiválasztunk egy tárgyat, és ezt megpróbáljuk nagyon sokáig nézni, és arról beszélgetünk a látogatókkal egy picit ilyen a művészetterápiához hasonló beszélgetések ezek, de azért az fontos kijelenteni, hogy nem vagyunk terapeuták, tehát ezek csak ilyen pici elgondolkodtató kérdések, amivel ezt vezetjük, ezt a foglalkozást, és akkor azokat a kérdéseket tesszük föl a látogatóknak, hogy milyen érzés ezt a tárgyat hosszan nézni, milyen belső gondolatokat ébreszt bennük ennek a tárgynak a nézése, milyen illatokat, milyen emlékeket, bármi, ami egy ilyen belső kérdést föltesz, és ezekről beszélgetünk. Nagyon érdekes azt látni, hogy egyrészt mennyire nehéz fókuszálni, mennyire nehéz lelassulni, de akinek sikerül, utána nagyon izgalmas belső utazások tudnak megtörténni, tehát hogy a coachingot ezt egy picit így is próbálom alkalmazni, hogy csoportokban próbálunk a múzeumban a tárgyakon keresztül saját belső utakat felfedezni. Én szoktam figyelni a mi látogatóinkat, és hát olyan 4-5 másodperc, a 2-től a 4-5 másodpercig ez az átlag, semmit nem. Igen, nagyon sokszor hangsúly a fotózáson van, meg valahogy kipipálják azt, hogy láttam ezt a kiállítást, de annyiban szerencsések vagyunk, hogy mi egy pici múzeum vagyunk, és nem mondjuk egy nagy Van Gogh kiállítással versenyzünk, ahol ugye kígyózó sorok vannak, és már ott a stressz, ahogy az ember áll a sorban, kezd nagyon-nagyon

0: korszaknak vagy ős történetének minden fontosabb tárgyát. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy nem tudom, egy fakanál a hajdúságból, a bogrács mellől egészen odáig, hogy akkor nem tudom, egy bújka például, vagy egy akármilyen szőttes, mondjuk Csángóföldről?
1: Nem, ez a Néprajzi Múzeum, amit kérdeztél, és szokták kérdezni, hogy akkor mi mivel foglalkozunk. Ugye valahogy úgy szoktam megfogalmazni, hogy a Néprajzi Múzeum, ugye a második világháború 1945, amíg a paraszti kultúra még élő volt és felgyűjthető volt, valahol ott áll meg, és a népi iparművészet pedig a háború utáni időszakot gyűjti egészen a jelenig, de például az 50-es, 60-es években voltak a háziipari szövetkezetek, ugye ezek olyan szövetkezetek voltak, amikor parasztemberek bedolgoztak, és aztán eladták az árut, legyen az egy szőnyeg, vagy egy kosár vásárokon, különböző helyeken, illetve ugye a Hagyományok Házának van egy fontos tevékenysége, hogy a kézművesek behozzák a dolgaikat, és akkor ezeket zsűriztetik. És amelyik megkapja a népi iparművészeti zsűrinek az elfogadott pozitív véleményét, ezzel egy ilyen minőségbiztosítást is el tudunk érni, és ezeknek a kézműveseknek a tárgyait gyűjtjük elsősorban.
0: Vagyis ezen a bizonyos fecskehajtó fesztiválon, ami lesz majd 25-én és 26-án, ezek a bizonyos népi iparművészek fognak majd kiállítani, tehát hogy az a bőrtáska, amit majd a nem tudom melyik standnál meg tudok vásárolni, ha szeretnék, vagy az a nem tudom kés, amit egy másik pultnál szeretnék, az egyébként hozzátok kapcsolódik a népi iparművészethez, illetve lehet, hogy úgy is kapcsolódik a Hagyományok Házához, hogy ott megkapta a minősítést.
1: Ez mind? Ha bejönnek a múzeumba, akkor ezt látják egy valamilyen tematika mentén. Most, ahogy mondtam, a virágok, a kertkultúrák vannak fókuszban, de egyébként van egy másik kiállításunk, ez a szabad szappanozni, ahol a higién és a tisztálkodás, a paraszti, illetve a jelen, hogyan vagyunk mi a vízzel, a házi szappannal, tehát ilyen kérdéseket boncolgatunk, és a vásárban, a kézműves vásárban pedig a ma élő kézművesek, amit ő a múzeumban látott, azt akár meg is tudja vásárolni.
0: De hogy ez lesz akkor ott nálatok 25-én és 26-án a környező utcákban, fölfelé, a vár felé, vagy kicsit lefelé, nem tudom, a fő utca felé?
1: A fő utcán lesz,
0: nem kell fölmenni? De
1: nem, a fő utca lesz lezárva, és ott lesz ez az népi iparművészeti vásár, de lehet kézműveskedni is, és három nagyon izgalmas ilyen kézműves workshopot ajánlok a látogatóknak. El lehet készíteni a fesztivál táskáját, amit ilyen kék festőnyomó dúccal és növényi festékkel lehet majd virágokat, madarakat rá applikálni teljesen egyéni fantázia szerint. Aztán lehet majd nemezelni természetesen fecskét, tehát ezt is lehet majd, és lehet ékszert is készíteni, vagy egy medált, vagy egy fülbevalót. Ott pedig a koncepció az, hogy egy ormánsági református templom kazettás famennyezetének a motívum kincsét lehet majd rá festeni egyénileg az ékszerekre.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, dr. Cingel Szilvia. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, dr. Cingál Szilvia ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello. Szóval, hogy 25-e és 26-a, ott nálatok a Korvin téren, illetve a Fő utcán és a környező kis utcákban fecskehajtó fesztivál, és mindenféle jubileumokat ünnepeltek, 25, 75, 125, állami népi együttes, hagyományok háza, illetve mi a harmadik,
2: Budai Vigadó,
1: 125 éves, igen. És hogy ezzel a bizonyos rendezvényel még a kutatók éjszakájához is kapcsolódtok egyébként.
2: Bizony, a kutatók éjszakáján a Folklor Archívumot ajánlom, ott lesznek nagyon izgalmas olyan bemutatók, amit egyébként a nagy közönség így nem lát, hogy például hogy archiválnak egy eredeti népzenei gyűjtést, vagy egy néptánc gyűjtést, olyan izgalmas szerkezetekkel, vagy meg lehet tapogatni, az is a neve, hogy így meg lehet simogatni ezeket a tárgyakat. Tehát, hogy ezek különleges olyan digitalizációs eszközök, amivel egyébként egy laikus nem nagyon találkozik. Lesz például az archívumban és a kutató éjszakájához kapcsolódó irodalomterápia. Itt is olyan szövegeket fognak olvasni, akik elmennek, ami a természettel, a fecskékkel, a madarakkal és a lelassulással kapcsolatos, és lesznek olyan előadások is, amit elsősorban a szakmának készülnek. A moldvai népzenéről lesz például előadás, és nagyon sok más izgalmas a hagyományhoz és a népművészethez kapcsolódó előadás lesz.
1: Ott a Korvin téren az a gyönyörű épület, a hagyományok háza, vagy a Budai Vigadó épülete, az persze ott van, ugye, ott a központ, na de hát számtalan helyhez kapcsolódtok, ilyen hálózatotok van nektek egyébként.
2: Igen, 2017 óta vannak olyan civil szervezetek, akik kapcsolódnak a hagyományok házához, 36 ilyen civil szervezet van, mert azt gondoljuk, hogy nem csak Budapesten, hanem a vidéken is meg kell, sőt a határon túlon is életben kell tartani ezt a hagyományt, és a magyar hagyományokat, a népművészetet, és valahogy a 21. század nyelvére lefordítani, és arra kértük a partnereinket, hogy küldjenek egy tárgyat és egy történetet. És ez egy ilyen mini tárlat lesz, mesélő tárgyak a címe, és olyan tárgyak érkeztek, nagyon izgalmas, hogy ki mire büszke, vagy hogyan definiálja azt a közösséget, ahol alkot. Tehát itt a Bibliától kezdve a Pártán keresztül a fából készült Betlehemig mindenféle tárgy érkezett, és nem csak ki lesznek téve ezek a tárgyak, hanem lesz egy interaktív tábla is. Ezeket a tárgyakat befotóztuk ilyen 365 fokos szögekben, és meg lehet majd ezen az interaktív táblán forgatni például, tehát mögé lehet nézni a tárgyaknak, ugyanis a múzeumba érkezők sokszor mondják azt, hogy nem látják a vitrínben csak egy részét a tárgynak, de itt ezen az interaktív asztalon ezt is meg lehet mutatni, és egy csomó olyan információ ezen az interaktív asztalon ott lesz, ami ezeket a civil szervezeteket jobban bemutatja.
1: Egy utolsó kérdés most már a végére, ez pedig legyen az, hogy én már említettem azt, hogy Hajdúságban, vagy nem tudom, a Hortobágyon egy bográcsban készül egy slambuc, vagy hogy elkészül a kolbász, és akkor azt majd felfüstölik, vagy felfüstölték, ugye, a paraszti kultúrában. Ez a bizonyos fecskehajtó fesztivál a népi gasztronómiára, a vidéki gasztronómiára fókuszál valamennyire?
2: Hát most kevésbé, tehát most inkább a programokon van a hangsúly, most nem fog megjelenni így a Népi Gasztronómia Fesztiválon.
1: Azért is kérdeztem, mert hogy neked az eddigi kis pedigrédben is van olyan topik, effektíve könyv, ami gasztróval foglalkozik.
2: Hát igen, de ez egy egészen más, ugye egy holokauszt túlélőnek a koncentrációs táborban megírt receptes könyvéről szól ez a könyv, úgyhogy ez nem is egy gasztronómiai könyv, hanem inkább egy nagyon nehéz életút, ahol a receptírás az egy túlélési stratégia volt. Egyébként ezek a receptek megvannak, izgalmasak, tulajdonképpen benne van az egész közép-kelet-európai gasztrokultúra, de azért azt nagyon szépen lehet látni, hogy mivel ebben a koncentrációs táborban nem gázkamrák voltak, hanem a kínzás egyik módja volt az éhezés, vagy az éheztetés. Ezért olyan ételek vannak ezekben a receptekben, egyébként 149 ilyen receptet találtam meg, ahol a sütemények, az édes, a nehéz, a zsíros, húsos ételek vannak, és gondoljunk benne, hogy egy olyan asszony írta, aki kóserháztartást vezetett, mégis a disznóhús, a disznózsír, az ott van ezekben a receptekben, mert hogy a fantázia, az éhség és a fantázia az valahogy ezeket a recepteket aztán fejben így kombinálta össze, minél táplálóbb ételek legyenek ezekben a receptekben.
1: És akkor a legeslegutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére, ez pedig az, hogy valamikor egy jó 35-40 perccel ezelőtt mondtad, hogy hát a paraszti kultúrában ugye nem jártak edzőterembe sem az urak, sem pedig a hölgyek, mégis azért meg lehet nézni, hogy milyen válluk volt a hölgyeknek, nyilván a sok-sok munkától, amit elvégeztek. Ezzel is foglalkoztál, nem a női test változása?
2: A női test változása, hát igen, az is egy külön könyv. Hát ott elsősorban nem a paraszti, hanem a 20. század elejé polgár asszonyoknak a test ideájával, vagy ők hogyan viszonyultak a testükhöz, hiszen több száz éven keresztül ugye fűzőbe jártak a nők, és pont ez a 20. század elejé időszak, amikor leveszik a fűzőt a nők, és akkor szembesülnek a valódi testükkel, és én mindig azt szoktam mondani, hogy onnantól datálható a mai napig a nők frusztrációja, hiszen a valóságos testtel szembesülni az nem volt egy egyszerű dolog, és onnantól kezdve indulnak ezek az őrületes diéták, a fitness, a wellness, a tornának az elődei, a különböző szanatóriumok, ahol az elegáns úri hölgyek bemehettek és lefogyasztották őket, vagy csak egy magyar filmet említsek, a Hippolita lakály, ahol ott gyönyörűen van egy jelenet, ahol Schneidernét ugye le szeretné a lakály Hippolit fogyasztani, tehát hogy ezek a gondolatok, ezek onnan indulnak, és hát a mai napig nézzük meg, hogy
1: mivé vált.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: elfogadtam már.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjével, dr. Cingel Szilviával beszélgettem. A következő órában pedig Rimóci István színész és zenésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Éjszakától már lehet zápor, zivatar. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Már lehet asztalt foglalni az országos étterem hétre.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Éjszakai munkavégzés miatt az egész átterelt belső sávot lezárták az M1-es főváros felé vezető oldalán, a Tata és az M0-as autóút között kiépített terelésben, így csak a külső sávon lehet haladni. Az ellenkező Győr felé vezető oldalon a 32-es és a 33-as kilométer között zárták le a külső sávot, de az éjszaka folyamán alkalmanként 20-30 percre meg is állítják majd a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenet a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Eltörlik az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter megjegyezte, a mostani döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget. A díjat évente fizették a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Olaszországban egy évre eltörlik a kis és közepes méretű autók, valamint a motorkerékpárok éves gépjármű adóját, jelentette be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A döntés mintegy 14,5 millió autót, a forgalomban lévő járművek csak nem 70%-át érinti. Itthon országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övé és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg. Országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak, vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet választani.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, de keleten még akár 30 fok is lehet.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között a kortárs versekről, a sanzonokról és a Béla műhelyről is. Rimóci István színész és zenésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello,

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában, illetve a sanzonok világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Rimóci István, zenész, színész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz István!
2: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: A zene egy kicsit más megfogalmazásban is nem sokára majd bekerül a topikjaink közé, hogy akkor mivel és hogyan lehet bármiféle zenét készíteni, mert hogy te ebben is benne vagy, vagy benne voltál. A Béla műhelyről majd beszélgetünk a későbbiekben, de kezdjük a sanzonokkal. Milyenek az új sanzonok?
2: Hát az új sanzonok azok...
1: régiek, mert jó 2002-ben régiek, születtek.
2: Jó régiek, Csipke Rózsika álmukból fölélesztett őket Grillus Samu, amilyen nagyon sok köszönet neki, és ugye a Grillus kiadó. Úgyhogy jó régiek, 23 évesek, nagyon érdekes lesz, hogy pont azzal a célzattal szerkesztettem én ezt annak idején, hogy vajon a vers interpretáció az mennyire tud friss lenni, mennyire tud időálló lenni. Tehát amikor a 2000-es évek elején ezt elkezdtem szerkeszteni, akkor nagyon sok korábbi anyagot hallgattam, vers mindenkinek, verslemezeket Major Tamással, Besenyei Ferenccel, Kozák Andrással, és hosszasan lehet sorolni, hogy ki mindenkivel, de még a költőket is hallgattam, ugye Kassák Lajosnak van saját interpretálású verse, Vörös Sándornak, Babics Mihálynak, talán Babics az első. Úgyhogy ez a szeptember 25-én nagyon izgalmas lesz, hogy ha ez végre széles nyilvánosság elé lép ez az anyag, akkor hogyan fogják fogadni?
1: Volt már egy széles nyilvánosság, hiszen ezt már föltettétek a színpadra, csak ugye ez nyugodott, ez az anyag. 2002-2003-ról beszélünk. Hogy jött az ötlet, és miért pont sanzonok? Mert hogyha megzenésített versekről beszélünk, az nem feltétlenül sanzon.
2: Nagyon pontos a kérdésed, pont ezen gondolkodtam idefele jövett a kocsiba, hogy hogy is lett ez sanzonok, és ki ennek a keresztszülője? Igen, ha megzenésített versekből indultam ki én is, és annál többet akartam, vagy mást akartam, mint a klasszikus értelembe vett megzenésített versek. Korábban ugye a 60-70-es években ez alatt mást értettünk. Aztán mást értettünk a 80-as években is, és akkor mi a helyzet a 2000-es évekkel? Az volt az alapkoncepcióm, hogy színészek interpretálják ezeket a verseket énekelve, olyanok, akik nem elsősorban musicalesek vagy operettisták, hanem prózai színészek, akik jól énekelnek. Ezt, hogyha megnézzük a résztvevőknek a listáját, akkor szerintem ez a válogatás ezt tükrözi ezt, és Melis Lászlót kértem föl zenei vezetőnek. És amikor elmondtam a koncepciómat, talán a Múzeum Cukiba ülhettünk, akkor ő véghallgatott, és azt mondta, hogy ja, hát akkor ezek sanzonok. És akkor én bólogattam, mert hát gondoltam, hogy azért kérem fel őt zenevezetőre, hogy megmondja, hogy mi az, amit csinálok, mert nekem igazából nagy lelkesedésem volt ebben, nagy kíváncsiságom volt ebben, egy kísérleti attitűd, hogy mi ez, de szakembereket kértem föl arra, zenevezetésre, később rendezésre, stúdiómunkára, hogy ezt létrehozzák, tehát én színészként és előadóként vettem ebben részt.
1: Hogyan történt a verseknek a válogatása? Te ilyen versfüggő vagy, vagy versrajongó, vagy te voltál az, aki nekiült a Múzeum Cukiban, mindenféle könyveket bevitt ott magával, vagy használta a szélesávú internetet, és akkor ott olvasgatta, hogy hú, nézd egy Babics, a lirikus epilógia, ebből csináljunk sanzont.
2: Igazából ez már nem a Múzeum Cukiban zajlott, mert annak idején, vagy abban az időben én Zalaegerszegen voltam társulati tag az Zalaegerszegi Színháznál, de versfüggés az igaz volt rám. Nagyon-nagyon meg szerettem az irodalomnak ezt a műfaját. Én korábban, gyerekkoromban, suhanckoromban nem nagyon olvastam. Tehát amikor kötelező lett volna,
1: akkor az nem kell.
2: De még utána se, nem nagyon. Én inkább így a szabadba és a szabad tereket szerettem élvezni, és nem értettem ezt az irodalom dolgot annyira. Később talált be, tehát már 20-as éveim elején közepén indult el ez a dolog, tehát viszonylag mondhatom azt is, hogy későn. És aztán ugye színészként el is kezdtem ugye megtanulni és mondani ezeket, hát eleve a főiskolára négyszer jelentkeztem, és négyszer nem vettek föl, de hát ugye oda már kellett vinni verset. És aztán amikor igazából az első színházi szerződésem már Kecskemétre kerültem, akkor találkoztam a kortárs irodalom fiatal szereplőivel, Kukorelli Endrével, Per Krisztiánnal, Szabó Stein Imrével, és hosszasan lehetne sorolni. Ez volt az alapélmény, és akkor kezdtem el bíbelődni kortárs szövegekkel, akkor már nem tudom, Magyar Narancsba is jelentek meg versek, elkezdtem folyóiratokat vásárolni, és egyre jobban belenézni abba, hogy mi most a legjelenidejűbb és legfrissebb.
1: Ezzel meg is válaszoltad azt a kérdést, amit félig-meddig föltettem az imént. Én egy Babicsot említettem, aki hát ugye klasszikus. Ezek szerint akkor ebben a bizonyos új sanzonok világában az új szó nem csak azt jelenti, hogy akkor ez egy új anyag, hanem azt is, hogy új versek, vagyis hogy kortárs versek. A klasszikusokat, Petőfi, Arany, Tóth Árpád, stb. Ezeket kihagytátok belőle, csak kortárs versek. Kortárs szerzők kortárs versei vannak.
2: Igen, ez egy kortársaság. Visszakapcsolódva még az előző kérdésed meg nem válaszolt részére, a válogatást én készítettem, kortárs költők versei, Petri György volt az egyetlen, aki akkor már nem élt, tehát a többiek élők, azóta Borbély Szilárd és Szőcs Géza is elhúny már ebből a szerzői társaságba, zeneszerzők közül és Melis László és Kis Ferenc. A válogatás merőben szubjektív volt, csináltam egy bő válogatást, és abból igazából már a zeneszerzők válogathatták le maguknak. Tehát, hogy egy zeneszerzőt párosítottam egy költővel, vagy kettővel, tehát valaki több költőt is zenésített, és már az általam leválogatott anyagból ők választották ki, hogy melyik az az egy vagy kettő, amit megzenésítenek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rimóci István, zenész, színész. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Rimóci István, zenész, színész, ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Arról már beszéltünk az imént az elmúlt szűk negyed órában, hogy kortárs költők, kortárs művei szerepelnek, és hát megzenésített formában, hogy miért lett sanzon, ezt is elmondtad. Na de hogy, kik a zeneszerzők, akik kapcsolatba kerültek az anyaggal?
3: Olyan zeneszerzőket igyekeztem választani, némileg egyébként laikus módon, és Grillus Samu szerint, aki az anyagnak a mostani kiadását nagyban támogatta, ez az anyagnak az egyik nagy értéke, hogy az én félig meddig laikus válogatásom megenged magának olyan párosításokat, amit nem biztos, hogy egy szakmai, vagy nálam szigorú, vagy a szakmát jobban ismerő válogató kurátor megtette volna. Az én szempontom az volt, hogy olyan zeneszerzőket keresek, akik már voltak kapcsolatban színházzal, vagy konkrétan írtak színházi zenét.
2: Megszületett az anyag, volt már belőle bemutató, méghozzá 2003-2004 magasságában. Eltelt közben 20x év, 23. Sok év, és akkor ugyanaz kerül föl a színpadra, mint ami 2003-4 magasságában fölkerült, vagy azért eltelt közben több mint két évtized, kicsit frissíteni kell az anyagot, új látásmód kell, új rendezés kell, esetleg azóta nem tudom, születek új sanzonok, és azok is bekerülnek, vagy ez az idézőjelben klasszikusnak a megismétlése?
3: Igazából itt pontosítanom kell, mert nem születik most előadás, hanem az előadásnak a zenei anyaga került most kiadásra, tehát annak idején ugye a Bárka Színházban volt ennek a színpadi bemutatója. Az első bemutatót Keszég László rendezte, majd egy kis kihagyás után újra gondoltuk az egészet, és Czajlik József volt a végleges változatnak a rendezője. Néhányszor játszottuk a Bárka Színházban, és aztán Pécsen játszottuk még valamilyen fesztiválon, tehát nem élt meg nagy előadásszámot. Nem is ez volt a terv, mert azt gondoltuk, hogy egy kis előadásszám és maga a zenei anyagnak a kiadása egy kellő ismertséget hozhat ennek az anyagnak. Tehát most igazából YouTube-on, Spotify-on és a Grillus kiadónál fizikai formában is megszerezhető lesz majd ez az anyag.
2: Azt már említetted, hogy olyan színházi embereket kerestél, akik nem elsősorban énekesek, hanem prózai színészek. Viszont jól tudnak énekelni, és akkor ezeket a dalokat, sanzonokat elő tudják adni úgy, ahogy a rendező kéri, ahogy te szeretnéd, meg ahogy ők tudják. Kik a színészek? Jordán Adél ott van például. Csányi Sándor ott van például.
3: Igen, érdekes nekem is, hogy Adél jut eszembe elsőre.
2: Vagy nem jó, tudom, de hát ő nagyon jól énekel.
3: Hosszú ő már akkor is nagyon jól énekelt, és pompás színésznő. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon klassz választás volt. Hát most azt gondolom, elmondhatom, hogy kicsit üröm az örömben, hogy pont Adél egyik dala, aminek Melis László volt a zeneszerzője, nem kerülhetett föl a lemezre, csak úgy, mint a Hevér Gábor által fölénekelt és Petri György versére íródott Melis dal, tehát a két Melis dal nincs rajta mostani lemezen, mert a jogutódok nem járultak hozzá a kiadáshoz, de szerencsére van Adélnak is, és Hevér Gábornak is másik dala, úgyhogy hallható lesz a csodálatos éneklésük, de ott van igen Csányi Sanyi is, aki hát nem is tudom, azért nem egy dalos pacsírta, remélem, hogy nem haragszik meg rám azért, hogy ezt mondom, mert lehet, hogy közben is Sutyiba ő már kiadott egy szólólemezt férfi hangra, de ő is közre fog működni 25-én a BMC-ben, és Túróci Szabolcs is ugye közreműködők között van, Némedi Árpád, aki korábban Kaposváron, most a Szombathelyi Színházba játszott, Kardos Robi, Menszátor Héres Attila, Varga Gabi, és nem tudom, hogy kit hagytam ki, de Spolarics Andrea, úgyhogy sok olyan színész, aki énekben is és prózában is nagyon erős.
2: Beszéltünk arról, hogy kortárs versek, beszéltünk arról, hogy kik az előadók, arról viszont még nem beszéltünk, hogy ugye alapvetően egy zenei produkcióról van szó, tehát hogy kell, hogy legyenek zenészek, akik ott vannak fönt. Basszusgitár, gondolom Grillus Samu.
3: Basszusgitár, Grillus Samu, akkor volt utolsó éves a Zeneművészeti Egyetemen, csak úgy, mint Dávid Jengibarján, ők egymás trackjeiben szerepeltek is, és aztán ez úgy alakult, hogy Melis Laci-tól Faragó Béla vette át a zenei vezetést, aki ugyancsak a 180-as csoport egyik tagja volt, mert hogy akkor ő volt a Bárka Színháznak a zenei vezetője, és akkor így leegyszerűsítettük a munkánkat. Viszont Béla abban az időben tanította a Zeneművészeti Egyetemen, és amikor verbúváltuk a zenekart, meg a zeneszerzőket is, akkor ő azt mondta, hogy hát Nagy Jancsi mindenképpen legyen benne, aki tanította Samut is, és Dávidot is. Tehát, hogy így félig meddig, aki zenészként részt vett, kiegészítette a zeneszerzők táborát is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Rimóci István, zenész, színész, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Rimóci István zenész, színész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
3: Sziasztok!
2: Szeptember 25-én tehát a BMC-ben új sanzonok, előadás, zenei. Beszélünk majd még sokat erről a bizonyos előadásról, az új sanzonokról, de egy kicsit most lépjünk ki ennek a bűvköréből. Te vagy maga a Béla műhely. Még mindig?
3: Igen.
2: Amiről azt kell tudni, hogy igazából zenélni mindenki tud bármivel, tehát hogy nem kell hozzá semmiféle kotta olvasási készség, nem kell hozzá semmiféle, nem tudom, 3 kereszt 2 B az 5 vonal elején, hanem fogjunk meg, nem tudom, 2 faágat, menjünk be a Béla műhelybe, ami nem tudom most hol van, mindjárt elmondod, mert nagyon kalandos egyébként nektek a székhely választásotok, vagy találásotok. Mit tudjunk erről a Béla műhelyről, István?
3: A 2 fadarabas stimmel, de igazából nem kell vele bejönni a Béla műhelybe, mert a világ minden része Béla műhely, maga Béla műhely, tehát bárhol vagy, az már nevezhető Béla műhelynek. Ha véletlenül nincs ott 2 fadarab, akkor a kezeidet is

0: a Zene rövid története címmel egy pályázatot, ahol a zene rövid történetét próbáljuk meg elmesélni.
1: Óriás hangszereket építünk, ezt említetted. Itt most nem klasszikus hangszerekre kell gondolni, tehát hogy nem az van, hogy akkor egy 5 méteres cselló kerül majd ott valamelyik utcasarokra, hanem hogy a ti hangszereitek azok mindenféle anyagból készülnek, de a klasszikus hangszereknek a formáját és a hangját ott nem tudják visszaadni.
0: Igen, nem is ez a velük a cél, hanem mi ezen az úton visszafele indultunk el. Weber Kristóf zeneszerző ír rólunk nagyon szépen, hogy igazából a Kodály célt legyen a zene mindenkié, mi hogyan tudjuk a valóságban megtestesíteni, mert tényleg minden olyan dolgot, amiről azt véljük, hogy szükséges a zenéhez, kottát, hangszert, gyakorlást, zenetanárt kiveszünk a képletből, és igazából most 20 év után ott tartunk tapasztalatilag, hogy a mozgás az, ami a zenéléshez szükséges, és talán szorosan utána jön az együttműködés is. Tehát, ha van mozgás, van együttműködés, akkor annak nem tud hangja lenni, nem tud nem hangja lenni.
1: Ez egy nagyon régi kezdeményezés, ez a bizonyos Méla-műhely, tehát hogy olyan történet van mögöttetek, mindenféle költözésekkel, meg mindenféle előadásokkal, performanszokkal, meg mindenféle hangszereknek látszó tárgyakkal együtt, hogy erről már külön könyvet lehetne írni sok-sok fejezetből. És azért Méla-műhely, mert pont, és akkor te majd elmondod, hogy mi a helyzet ezzel az asztalos helységgel.
0: Igen, egy idő után több variációt kerestünk erre a névválasztásra, mert viszonylag népszerűek voltunk, a pályázati kurátoroknál annyira nem, de a szakmában és a közönségben azt gondolom, hogy van egyfajta népszerűségünk most már 20 éve. Igazából ez attól is van, hogy olyan dolgokat fogalmazunk meg, amik nem idegenek az emberek számára. És ha visszanézem a fotókat a különböző workshopjainkról, akcióinkról, akkor azt látom, hogy mosolyognak. És azt gondolom, hogy más zenei edukációs programokkal szemben, bár nem állítanám ezt túlzott radikalizmussal, mindenféleképpen egy erény. Tehát nem biztos, hogy klasszikus értelemben vett módon a zenei minőség, amit alkotunk, az esztétikus, de az, hogy az emberek a csinálása közben jól érzik magukat, az a képeken és a videókon látható.
1: És azért Béla műhely, mert amikor először bekerültetek egy próbaterembe, idézőjelben próbaterembe, pont, majd te folytatod.
0: Igen, akkor ott a kulcson az szerepelt, hogy Béla műhely. Tehát az első próbatermünk az előzőleg a Bélának a műhelye volt, de aztán az egyik tagunk barátnője mondta, hogy hát ez a Béla műhely, ez nem túl szofisztikált, hogy nem akartok valami jobbat kitalálni, vagy valami menőbbet. És akkor az alapítótársam úgy válaszolt, hogy hát akkor induljunk ki abból, hogy Bartók Béla műhely, vagy Kondor Béla műhely, vagy Hanvas Béla műhely, vagy Pintér Béla műhely. Még ugye az előzőekhez sorolhatom most már a Tar Bélát is, Ágoston Béla műhely, tehát hogy a nagy Béláink előtt való tisztelgésnek is tekintjük ezt a Béla műhely nevet.
1: Viszont eredetileg, hogyha levesszük ezeket a nagyokat, állítólag az egy asztalos műhely volt?
0: Igen.
1: Ti viszont zenéltek.
0: Igen.
1: Említetted, hogy milyen zeneiségetek van, meg hogy milyen különleges hangszerek, vagy hogy milyen tárgyak. Minden alkalmas arra, hogy valamilyen hang kijöjjön belőle. Mi különbözteti meg a hangok ezen két csoportját, amit most mondok? Zene és zaj.
0: A gondolkodásunk, vagy mi magunk. Tehát, hogy ha a zajzenéről beszélünk, akkor ugye ez a kettő már is találkozott, van ilyen műfaj, és azt mondja, hogy zajokból készít zenét. A zenének ugye 5 fajta ismérve van, az egyik az első hangok magassága, vagy mélysége, a hangok hosszúsága, szünetek hossza, a hang szín, és nem tudom mi az ötödik, most nem jut eszembe. Tehát ez a 4+1, és hogyha ezeket tartalmazza, tehát zajoknak valamilyen hosszúságú zajok, és ugyanolyan hosszú, és ugyanolyan hosszú szüneteket, vagy különböző hosszúságú szüneteket teszek bele, akkor már zeneivé válik az.

0: az nagyon egyszerű gyakorlatra, amit mindenki játszott gyerekkorában, vagy aki boldog, az felnőtt korában is, hogy befogjuk a fülünket egy pillanatra, és aztán elengedjük. Megint befogjuk, megint elengedjük, megint befogjuk. És ha ezt ugye bizonyos időközönként változtatjuk, akkor mintha egy zenét hallgatnánk.
1: Igen. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rimóci István színész, zenész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
2: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak nélkül?

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Rimóci István. Zenész, színész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz István!
2: Sziasztok!
1: Zenéről rengeteget beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, de többször kimondtam azt a számmal, hogy te színész is vagy. Ilyen feladatok vannak most neked jelen pillanatban az életedben, vagy csak a zenével, a Béla műhelyel, meg a sanzonokkal foglalkozol?
2: Csak zene, csak Béla műhely, csak sanzonok. A színházat letettem, amikor jött a Béla műhely és jött a zene, akkor úgy éreztem, hogy ez az a valóság, amiben én önazonos módon kapcsolódni tudok, és onnantól kezdve nem is kerestem, és engem sem kerestek, vagy legalábbis nagy számban nem ezek a felkérések. Ugyanakkor a Béla műhelyben meg tudom élni azt, ami a színházból jön, tehát vannak olyan interaktív programjaink, amikben én vagyok igazából a játékmester, amiben jól jönnek azok a skillek, amik ugye színpadi rutinomból adódnak. Az irodalomhoz is kapcsolódik a Béla műhely, mert ugyanúgy kortárs és klasszikus irodalmi műveket is dolgoztunk föl, Arany János Toldiát, Parti Nagy Lajos Hazám című versét, többek között most Petőfi verset is, Horváth Kristóf szövegeket. Úgyhogy benne van a Béla műhelyben a vers interpretáció, ami ugye sanzonokból gyökeredzik, és benne van a Béla műhelyes zenékben az irodalom is és a színház is.
1: Kettő kérdés még a Béla műhelyre, aztán majd foglalkozunk egyéb topikokkal még, hogyha beleférnek. Az egyik az, hogy azért, hogy az elmúlt 20x évben a Béla műhelyel számtalan nagynevű együttessel dolgoztatok együtt, a Soha Rózával is volt közös produkció, különböző kiállítási megnyitóknál is ott voltatok, az Ember tragédiájához is volt közötök.
2: Igen, hát nagyon érdekes, hogy most így az Ember tragédiájával zárod, mert azt érzem, a tragédia trendsettingnek neveztük azt az előadást, a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt, és életem főművének érzem, és sajnos nem tudtuk tovább játszani. Aha. Bár a PIM-nek volt rá elképzelése, de aztán egy idő után így nagyon kurtán furcsán megszűntek a tárgyalások, gondolom, a finanszírozási gondok miatt, és aztán nem kerestek minket többet. Ott tudott a Béla műhelyes karmesterjáték úgy kulminálni, hogy teljes részvétel volt a közönség részéről, három szerepbe helyezkedtél, tehát lehettél karmester, lehettél közönség, és lehettél zenész, és egy folyamatos interakcióban a saját magad által választott szövegek, ami megint csak egy előválogatás az Ember tragédiájából, voltak a kezedbe, és az épp jelenlévő karmester instrukció alapján mint kórus vettél részt ebbe a spontán előadásba, és hát hosszasan tudnék arról mesélni, hogy ez hogyan kulminált aztán.
1: Térjük rá arra, hogy egyéb zeneiség van-e az életedben a Béla műhelyen kívül, meg a sanzonokon kívül, bármilyen más, nem tudom, rockosabb, vagy popposabb, vagy akármilyen más műfaj jelen van-e még Rimóci István életében?
2: Popzenét hallgatok, ha hallgatok zenét, rá is szoktak csodálkozni a barátaim, hogy miért nem ilyen fluxus, meg ilyen zaj, művészetet, meg kortást, azt is hallgatok, de ha úgy csak úgy megyek a kocsiba, akkor Busta Rhymes, vagy nem is tudom, még nála is poposabb dolgok, tehát ami csak úgy szól. Zené is csodálkozom, de valahogy így ez jön belőlem, tehát hogy így nem tudom, Michael Jacksont hallgatok, vagy ilyeneket, mert másmilyen zenét annyit csinálok, hogy abból köszi elég. Ritkán meghívnak free improvizációba játszani, többször szeretnék menni, és nagy vágyam az is, hogy valamikor színházi előadáshoz készíthessek zenét, ezekkel még így tartozom magamnak.
1: Most félkész anyag van valamilyen, István?
2: Igazából több slejfni van, mindig nekirugaszkodunk annak, hogy na hát 2013-ban volt az utolsó, az első és utolsó lemezünk, hogy valami legyen, de nagyon nehéz összetartani a társaságot, és nagyon nehéz megszülni ezeket a dolgokat. Az improvizáció az megy, hogy bárhova elmegyünk, ott vannak a cuccok, elkezdünk játszani, köréngyűlnek, együtt játszunk, és minden megy tovább. Tehát ez a fő zenei irány az életemben, a többi az csak ilyen elvaratlan szál.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, ez pedig legyen az, hogy 25-én, tehát új sanzonok a BMC-ben. Jó magad, ott leszel? Énekelni fogsz?
2: Ott leszek, fogok énekelni. Épp mielőtt idejöttem, volt a grillusomul egy parázs beszélgetésem, hogy hiányoltam a megfelelő próbaidőt, hogy nekem próbálnom kell, ugye Parti Nagy Lajos és Kis Ferinek a dalát énekeltem, és Per Krisztián, Márkos Albert és az enyém volt, úgyhogy lesz élőzés, fogunk énekelni élőben, fogunk beszélgetni, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és innen is nagyon-nagyon sokszor köszönöm a Grillus Samunak, hogy ezt az anyagot ezt föltámasztotta, és addig gyűrte, míg ez tényleg elért arra helyre, ahova már 23 évvel is el kellett volna érnie a közönséghez.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Én is köszönöm, megkívánom!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most jöhet a programajánló, a szerdai programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Mi a mai menü? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Most egy kicsit előre tekintünk, ugyanis szeptember 21-én lesz Petruska koncert. Éppen itt az A38 hajón, Petruska egyetlen hangszerrel és jellegzetes énekhangjával olyan érzetet kelt a színpadon, mintha egy teljes zenekar szólalna meg. Egyedi játékmódja, a ritmus, a dallam és a hangzás határainak folyamatos feszegetése, valamint karizmatikus előadás módja miatt koncertjei egyszerre intimek és elementálisak. Én már voltam egyébként Petruska koncerten, talán még barátokkal pár évvel ezelőtt. Tényleg remek a hangulat, és nagyon különleges, úgyhogy szeptember 21, A38.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Magyar Nép Iparművészeti Múzeum vezetőjével, dr. Cingel Szilviával, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Rimóci István színész és zenésszel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal vendégem Sánt Dániel, azaz Gently the Spitta, akivel Megpestesült Álom című új lemezéről beszélgetek. Tarts velünk ma este is!
1: Itt egy újabb óra

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal vendégem Sánta Dániel, azaz Gently the Spit, akivel Megpestesült álom című új lemezéről beszélgetek, hát üdv a műsorban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt látok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, még mielőtt belemegyünk itt az új lemez rejtelmeibe, most van pici időnk visszamenni az időben. Mi volt a szemnyitó pillanat számodra, ami afelé terelt, hogy magad is zenész légy? Ez engem azért érdekelne, mert annyira őszinte a zenei anyag, hogy muszáj rákérdeznem, hogy hogyan lettél a hip-hop világában?
1: Hát az, hogy a hip-hop világába hogy kerültem be, az kicsikét később jött el számomra. A zenével magával úgy találkoztam, és hát az a legelső élményem, azt hiszem, amire így tisztában is emlékszem, hogy egy vallásos családban nőttem fel, tehát hogy ott rendszeresen az rutin volt, ugye, hogy minden vasárnap elmegyünk templomba délelőtt 10-kor.
0: És énekel is metán?
1: Nem, hanem a templomi orgonának a hangja. Az gyönyörű volt, tudod, és így érdekelt, így kérdezgettem, hogy ez honnan szól, ez honnan, és akkor apa felvitt engem oda, és akkor ott ki tudtam próbálni, lenyomtam a billentyűket, és ez megszólalt, tudod, ilyen elképesztő hangosan, és az volt az első pillanat, amikor így valamilyen hangszert megszólaltottam. Aztán jött a gitár, a zongora, ugye ott még a klasszikus zene.
0: Persze.
1: És a hip-hoppal meg a testvéreim révén ismerkedtem meg, akik ugye van egy ilyen jó nagy korkülönbség köztünk, és amikor én pici voltam, mindenre fogékony korszakomban voltam, akkor pont gyakran előfordult esetleg, hogy ilyen zenéket hallgattak, keleti parti hip-hopot, és arra altattak el, nem tudom, mert azt így nagyon, nagyon szerettem, tudod, hogy így ilyen megnyugtató lüktetése van ezeknek a zenéknek.
0: Óriási. Hát figyelj csak, ugye lehet, hogy sokan nem ismerik a kántor szót, de én nem hittem volna, hogy egy kántor, egy templomi kántor volt az, aki téged így bevezetett a zene világába. Igen. Hát ugye június 1-én jelent meg a Megpestesült álom, aminek a címe óriási, és hát meghallgattam, nekem nagyon-nagyon tetszett, letisztult, ahogy te is mondtad, nyugodt, és valahogy hip-hopból is nagyon sokféle van, de arra füleltem, vagy arra figyeltem, hogy ez pont az én világom, mintha kikevernénk egy hip-hop receptet, pont ez a full klasszikus hip-hop világ az, ami engem vonz. Le is írtam magamnak 3 dalt, ami megfogott, a Cseppkőbarlang, a Mindig lesz holnap, és a Mást akarok.
1: Aha.
0: És itt nem tudom, hogy te mit mondasz, de a Mást akarok az azért fogott meg, mert volt egy régi kedvencem, egy holland rap csapat. Itt már tudod, hogy mire gondolok?
1: Mire gondolsz?
0: Dope D.O.D.
1: Dope D.O.D. became the illest.
0: Okay. Így van. És na, pont olyan az a dal. És nekem nagyon-nagyon tetszett. Na, de átadom a szót, mi volt az inspiráció, meséljek kicsit te.
1: Ez a lemezhez.
0: Igen.
1: Figyelj, a legnagyobb inspiráció az így maga, tényleg az, hogy egy vidéki városból felkerül egy 14 éves gyerek Budapestre, és így egyre jobban csak kinyílik a világa, jó és rossz oldalait megtapasztalja ennek a fajta szabadságnak, ennek a folyamatos ilyen nyüzsgésnek, ami itt van, és ez így egy nagyon-nagyon sok impulzus volt egyszerre. És ez 2020-ban volt, amikor én felkerültem Budapestre gimnáziumba, és kellett hozzá 5,5-6 év, hogy feldolgozzam ezt a rengeteg engem ért ilyen impulzust.
0: Mert te balasagyarmati vagy, igaz?
1: Széchenyi, balasagyarmaton születtem, de ott van mellett egy picike város, úgy hívják, hogy Széchenyi. Nagyon szép hely egyébként, de éppen ez az, hogy egy ilyen békés közegből így felkerülni pont az ellentetjébe, amit kicsit ilyen eltűnik az a védőburok így az ember, vagy a gyerek körül, aki megszokta ezt a nagyon nagy biztonságot, és itt mindent megtapasztalhat. És én nem fogtam vissza magamat.
0: gondolom. Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
2: Kedves anya, elengedtél a karjaidból, még érzem ringatásod, de már elvitt az a hintó, ami mindig kisiklik. De még te vigyáztál rám, addig régen is lefékezted azt az edzset.

Másztam, de szeretlek, ezért van, hogy minden szarból kimásztam. Minden szarból kimásztam. Nevetek egy örök gyerek, maradok kifelé, te szalad vissza.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem Sánt Dániel, azaz Gently the Spita, akivel Megpestesült álom című új lemezéről beszélgetek. Hát van ebben mindenféle érzés, hogyan tudtad ezeket megfogalmazni, vagy milyen szűrőn átnéztette a várost? Vagy mikor kezdtél el egyáltalán alkotni? Tehát, hogy nyilván ez egy bazinágy, impulzus, tenger, cunami, mikor kezdett el ez így szépen lecsöpögni?
1: Én szövegírással úgy komolyabban talán hetedik, általános iskola hetedik osztályban kezdtem el foglalkozni, amikor tényleg már rutinszerű volt, hogy hazaérek, és akkor írok egy pár sort.
0: Aha.
1: És pont másfél-két évre rá volt az, hogy felkerültem ide Budapestre, és akkor már így tényleg itt próbáltam sokkal így jobban koncepcionálni azt, hogy miről szóljanak a szövegek, de még akkor az ugye nem csapódott le bennem ez a rengeteg élmény, amit itt az utóbbi, nem tudom, akkor még az utóbbi pár hónapban megtapasztaltam, és egy nehéz folyamat volt, meg tényleg az önismereti folyamat, hogy így törekedik az ember, vagy törekszik az ember arra, hogy egyre jobban megismerje magát. Viszont, hogyha nem kap folyamatosan valakitől feedbacket, meg visszajelzést arra, hogy milyen úton halad, akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz út. És pont az, hogy az ember leírja a gondolatait egy papírra, akkor látja, hogy benne most ez volt belőle, most ez jött ki, és hogy két hónappal később visszatekint arra a szövegre, azzal a kézírással, amit akkor leírt, akkor láthatja, hogy hova fejlődött onnan, abból a pontból. És nagyon nehéz volt egy csomószor, mert azt éreztem, hogy megrekedtem, viszont azt vettem észre, hogy egyre őszintébben és könnyebben jönnek ki belőlem az őszinte gondolataim. Igen. És ezzel ez számomra ezért is nagyon-nagyon fontos, mert tényleg egy nehéz út volt ilyen őszintének lenni. És én csak hálát adok a jó Istennek, hogy sikerült.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy olyan, mintha egy ilyen képek jöttek eszembe folyamatosan, amikor hallgattam, és majd mindenképpen rá akarok térni az atmoszféra hangokra külön, mert azok engem elvittek.
1: Okay.
0: És pont ott fogalmazódott meg, mintha valami ilyen klasszik pesti gangos bérlakásban lennénk, és a kis törött üvegű szuterén ablakon néznék be a lakásodba, és akkor hogy onnan nézném a te életedet, meg a mindennapidat. Gondoltad volna, hogy ez ilyen, milyen a jó szó, mély vagy személyes anyag lesz ez az egész?
1: Nem, én meg is ijedtem egy picit amúgy. Tehát, hogy oké, hogy őszinte akartam lenni, de hogy ennyire, tudod?
0: Igen, manapság minden annyira felületes, de a tied az így
1: betalál. Köszönöm szépen, hogyha így látod, meg örülök annak, hogyha ilyen visszajelzést kapok mindig. Az ember egy csomószor nem fogja fel annak a szituációnak, meg mentális állapotnak a súlyát, meg így a nehézségét, tényleg így szépen mondva, amiben éppen van, csak akkor, hogyha így mások által kap egy ilyen képet arról, hogy azért ezt már mondtad, vagy nem tudom, hogy ez így le lett írva, ki lett mondva, igen, és ez picikét megijesztett, és tényleg nagyon-nagyon féltem attól, hogy fognak reagálni az emberek tényleg erre az ilyen koszos, nagyon-nagyon őszinte, ez a zeneiségemnek a még jobban ilyen kibontakoztatása a csomó műfaj felé, nem csak ez a nagyon gritty hip-hop cucc. És tényleg a zenéknek minden egyes eleme szerintem a lehető leghűbben tükrözi azt a mentális állapotot, amiben akkor voltam, amikor ezeket a számokat írtam. Hogy például a Cseppkőbarlang az is, hogy olyan visszhangos az egész, mint olyan nagy tere van az egésznek, és pont egy ilyen lassú, ilyen nevezős vibe van, és ezt nagyon-nagyon szerettem benne például. Az volt az egyik első olyan track, amit tudtam, hogy na most akkor az erre az albumra fog menni, mert akkor már összeállt a fejembe, hogy mi van.
0: Ja. Mennyire alakult át itt Pesten az életed?
1: Fejetetteire.
0: Úgy értem ezt, hogy nyilván ez éveket fog át ez az album, és hogyha most kvázi alkotóként visszatekintesz arra, amikor ezt elkezdted írni, azóta hogy néznek ki a mindennapok? Úgy értem, hogy nehézségben, igen, küzdésben, stb.
1: Az a nagyon nagy lendület, amit magammal hoztam Széchenyből Budapestre, tehát az a mindenre való nyitottság, az a kíváncsiság, az a mondhatni felhőtlen boldogság, amit itt meg tud tapasztalni a fiatal gyerek, az picikét most már keresni kell. Tehát, hogy ez nem ilyen olyan egyszerűen magától, mert így nagyon besűrűsödnek a gondolatok, a dolgok, sok az ember körülöttem, és így nehéz megtapasztalni, vagy megélni a pillanatot. Nem tudja elkerülni az ember, hogy vagy a jövőben legyen nagyon, vagy a múltban. Tehát, hogy, és ebből alakul ki egy csomószor a szorongás, amit sajnos nagyon sok ember, köztük én is amúgy megtapasztalok. És ez az egyik ilyen nagyon, nagyon fontos része szerintem ennek az én budapesti létemnek, vagy nem tudom így, amit itt megéltem, hogy egy saját magammal való küzdelem az ilyen mindennapossá vált. És még az elején tényleg volt egy ilyen álmom valamelyik nap, tudod, hogy a 9-es gólya bál after, az meg itt kint volt a Margit szigeten, tudod, és így azt tapasztaltam meg, hogy úristen, először vagyok életemben, így barátokkal 150 kilométerre otthonról, senki nem fog rám szólni, ha bármit is csinálok. És ezt az érzést próbáltam ebben az álomban megkeresni, ugyanarra a spotra mentem vissza, de hogy így valahogy nem jött. És ez szerintem egy eléggé őszinte reakció erre a Pesten töltött 6 évre.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod, amiben vendégem Sánta Dániel, azaz Gently the Spitter, akivel Megpestesült álom című új lemezéről beszélgetek. Amibe ugrott még, hogy most hány éves vagy, 20?
1: 21.
0: 21. És hogy nyilván minden ember érzései nagyon-nagyon mélyek, magában tök jól össze tudja ezeket rakni, viszont csak a teljes mértékben érzi jól, amit mondok, hogy a korodra való tekintete olyan mélységek, meg olyan megfogalmazás jön, amihez nem tudom, és simán te hozzátennék még 10 évet. Szókincsben például. Meg esetedben valahogy azt éreztem, hogy átváltasz néha-néha te is angolra, aha, ami most, hát hogy mondjam, sokan csinálják, de esetedben számomra nem bántó.
1: Á, köszönöm szépen, hogy ez amúgy sokszor van bennem ezzel kapcsolatban egy nagy félsz, hogy fogadják be ezt az emberek, de amikor ez nálam elkezdődött, hogy angolul szeretném csinálni, akkor nem nagyon érdekelt úgy őszintén, hogy mit gondolnak majd róla. Ja, csak szeretném azt visszahallani az én zenéimből, amit én is szerettem. Tehát azt a fajta hangzást. Azért sokszor tartok attól is, hogy a fiatalabbak nem nagyon értik majd azt, amit én mondani szeretnék, de hála Istennek amúgy ennek nagyon-nagyon sokszor az ellentétjét bizonyítják, nem is a statisztikák, hanem a visszajelzések. De tényleg, hogy így annyira kellemes érzés azt látni, hogy be tudják fogadni azt a fajta mélységet. Tehát elfogadják ezt az érzelmi hullámosat,

0: lesz az egész, igaz, csak ennyi. Én most egy, ami ezzel kapcsolatban nagyon beugrik, az, hogy a Jó Így című trackben van egy ilyen irgalmatlan gitárszóló, amit a Szóka Barni játszott fel, egy hatalmas pacsi neki. Egyik legjobb gitáros itthon, meg világszerte is szerintem. Ja, hogy ott, amikor jön ez a gitárszóló, akkor ilyen bár, vagy ilyen, nem tudom, ilyen kocsmai szandok vannak benne, abszolút. És ez a track végéig úgy szépen megy. És ja, ez nem tényleg ez a nyüzsgés, ami pont annál a tracknél, ami arról szól, hogy miket csináltam, miket bántam meg, és miket nem, de ez még így a Budapest. De hát úgy képzelem ezt a zenét, mint hogyha egy utcán sétálnék.
1: De pont olyan, igen. Ja. Pont olyan.
0: És ja, és köszönöm, hogy ezt észrevetted amúgy. Mert...
1: Imádom, és olyan kevés dalban van, nyilván nem mindegyikhez illik, aha, persze, de hogy ehhez a történetmeséléshez, vagy életképek, ez a jó szó, hogy életképeket mesélsz el, és ahhoz teljesen jól passzolnak. Köszönöm. Ezek. Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Pest.

Mike-ot, hogy jól érzitek magadtól? Szombat délután 3-kor a kedvesemmel felébredek, a telefon ma sem veszem fel, TikTok a nyugit folytatnám, és jön a, hogy a macska rúgja meg, hogy holnap már hétfő.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben vendégem még pár percre Sánta Dániel, azaz Gently the Spita, akivel Megpestesült álom című új lemezéről beszélgetek. Nos, mindenképpen említsük meg a, milyen a szép szó, instrumentális közreműködőket a lemezen, mert itt vannak többen, le is írtam őket, majd te szépen elmondod, viszont külön kiemelném DJ Vadimot.
1: Bomba, Clark, igen.
0: Akit képzeld el, hogy most nem fogok itt márkákat mondani, de van egy pesti napszemüveggyártó manufaktúra,
1: igen?
0: És nekik vannak partijaik, és Vadim, nem tudom, négyszer-ötször ott fellépett, és én mindig megyek ezekre a kis partikra. Óriási hangulatot csinált az öreg, és de. Hogy honnan a kapcsolat vele, meg hát nyugodtan a többiekről is mesélj.
1: A Vadimot én imádom egyszerűen.
0: Óriási karakter.
1: Ja, és én megmondom őszintén, hogy én nem nagyon ismertem őt így, mint név szerint nem vágtam az kicsoda. És a Wolfi, a menedzserem, ő mondta azt, hogy van itt egy, Budapesten tartózkodik a DJ Vadim.
0: Na úgy londoni, azt hiszem. Vagy
1: ilyen,
0: angol legalább.
1: Oroszországban született, és akkor ezért, tehát hogy ilyen...
0: Teljes káosz.
1: Ja, nagyon... Nagyon-nagyon ilyen globális megborulás a csávó. és ja, én tényleg a Wolfi által ismertem, meg egyszer elvitt ide a Budapesten a stúdiójába Vadimhoz, és akkor ezt kiválasztottuk a zenéket, és onnantól ilyen tök jó kapcsolatban vagyunk. És akkor tudtam meg, hogy például a OneSelf brigádnak ő prodolt egy csomó trackjét, meg hogy ő ott a beatmaker per DJ. És elképesztő, hogy itt van Budapesten a csávó is. Ja.
0: Van itt még Heilig Tomi, Stack One.
1: Így van.
0: És ha már dobdiódit mondtam, hát dob.
1: Hát igen.
0: Na hát, velük dolgoztál te együtt, vagy ők így kvázi közreműködőként ott vannak?
1: Heilig Tomi, ő a basszusgitáros a zenekaromban, és egy nagyon-nagyon nagy elképesztő példaképemnek tekintem, mind a zenei tudása miatt, pedig így a dolgokhoz való hozzáállása miatt. És ő volt a... Hogy hívják ezt a...
0: Mire gondolsz?
1: Hát akinél felvettem a lemezt igazából, ő ült ott a stúdióban.
0: Producer,
1: műtyűkéket,
0: vagy izé, technikus, vagy hangtechnikus.
1: Gondolom valami ilyesminek hívják. Ja, kb. Majdnem egy mindenes. De igen, hogy ő ott volt végig, amíg készül, vagy fel lett végül az a lemez. És ja, egy óriási pacsi neki is, mert tőle nagyon sokat lehet tanulni, mind a munkafolyamatok közben, mind amikor, amikor csak így leülünk zenélni, amikor beszélgetünk. Egy nagyon-nagyon jó barátom. És, ja.
0: Na és akkor még a tervekről mindenképpen megkérdeznélek téged. A következő lemezhez majd egyszer, ha lesz, külön lenne egy kérdésem, de egyébként még most hol láthatunk, hallhatunk téged, vagy akár vannak-e a tarsolyban még dalok?
1: Vannak, azok mindig vannak, és amúgy az előző lemez is így állt össze kb., hogy volt csomó kiadatlan, és akkor abból így szemezgettünk, és utólag állt össze a koncepció, hogy jó, akkor mindegyik track kb. Azonos témájú, mert hát ebbe voltam, és legyen ez. Zenéket mindig szoktam csinálgatni, demók, ötletek vannak, de ez majd egyszer összeáll, és nagyon szeretném az élőzenés hangzást így a következő albumomba sokkal hangsúlyosabban beleemelni, és nem tervezek könnyíteni a témán egyáltalán, mert ezt én nagyon élvezem, sokat tanulok saját magamról is, meg élvezem azt is, hogyha mások ebből ki tudják venni a saját maguk számára fontos tapasztalatokat, per érzéseket. Ja, a következő lemezről egyenlőre csak ennyit, de a koncertek tekintetében pedig annyit, hogy amire most nagyon készülök, a Akvárium kishallos lemezbemutatóm lesz. Ott lesz még az Élőhal és a Berlin Hotel Kollektív is fellépni, és szerintem abszolút jó buli lesz.
0: Mekkora érdeklődésre számít az?
1: Nagyra.
0: Lesz megborulás?
1: Az biztos, hogy lesz, de egyébként próbálom a lemeznek ezt a ilyen bensőségesebb hangulatát átemelni a buliba is, mert szerintem ez nagyon meg tudja határozni azt a lendületet, amit az emberek jó szívvel visznek majd haza arról az estéről. És ja, én nagyon-nagyon sok szeretettel várok oda mindenkit, hogyha esetleg vevők az ilyesmire.
0: Figyelj, én rákérdezek, de nyugodtan mondd, ha nem, atmoszféra hangok lesznek?
1: Minden lesz. Minden lesz. Az egész egy nagy atmoszféra lesz.
0: Nagyon jó, ez a tökéletes végszó. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert. Köszönöm. És a következő album egyszer megjelenik, hát várunk vissza.
1: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt láttam.
0: Az elmúlt egy órában Sánta Dániel, azaz Gently the Spita volt a vendégem, akivel új Megpestesült álom című lemezéről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában Sánta Dániel, azaz Gently the Spita volt a vendégem, akivel új, megpestesült álom című lemezéről beszélgettem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz Zóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni oly módon, hogy beszélünk majd kazettákról, CD-kről, vinilekről, és persze digitális hanghordozókról is. És már itt ül velem szemben a stúdióban az Independent Labor Fair alapítója, Pentelényi Pál. Köszöntelek, de jó, hogy jött el. Hello!
2: Hello, sziasztok!
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy említettem vinilt, vagyis hogy bakelitet, nem tudom melyik a helyes, szerintem mind a kettőt használja az urbánus szakzsargon, a kazetta az nyilván kazetta, szóval ezek tényleg a reneszánszukat élik?
2: Hát a vinil lemez az már az elmúlt 10 évben azért elég szépen a reneszánszát éli. Az elmúlt 5 évben megfigyelhető a kazettának a újra a nagy hatása, és most az elmúlt 1-2 évben pedig a CD is szépen jön fölfele. Tehát, hogy a meghatározó piac nyilván mondjuk egy amerikai piacon a CD, az meghatározóan jön fölfele.
1: Azon gondolkodom közben, hogy egy olyan világban, amit ma élünk 2026-ban, vagy az elmúlt években, amikor minden egy tized másodpercre van a telefonunkban, az akármilyen elektronikus kütyünkben, akkor van még létjogosultsága ezeknek a lassú műfajoknak, vagy direkt vissza akarnak lassulni az emberek? Mert hogyha egy vinilt fölteszel a kazettán, a B oldalon, a hatos számot kezded el keresgetni, az nem ugyanaz, mint amikor csúszkát húzgálod, és már meg is vagy azzal, hogy akkor melyik dalt, vagy melyik részletet szeretnéd a dalból?
2: Nyilván vannak egyébként olyan profi kazettalejátszók is, ami, hogyha B6-os szeretnéd, akkor oda tekeri, és azt hallgatod meg.
1: Ilyen?
2: Persze, hogy ne, igen. Hát érzékeli a szüneteket a mágnes szalagon, és akkor tudja, hogy hányadik szám következik. Hát, úgyhogy ez ilyen szempontból működik, hogy egy bizonyos számot akarsz meghallgatni fizikai hordozón is, mondjuk kazettán. A lemezen könnyű ugratni a tűt, ugye? De az előző kérdésedre a válasz, vagy az eredeti kérdésre a válasz az az, hogy igen, pont ezért szerintem, mert hogy egy kis belassulás, az arra mindenkinek szüksége van, vagy van, akinek van erre igénye, és az egy-egyre szélesebb kör, akár a fiatalabbak részéről is, de nyilván az idősebb korosztály is ide sorolható.
1: Tényleg létezik ilyen, hogy megtalálja a szüneteket, vagy fizikailag érzékelés, és akkor egyből a B oldal hatos számához teker. Abból a korszakból, ahonnan én jövök, ott még nem volt ilyen.
2: Tehát, volt akkor is, csak Magyarországon, vagy hát kevés ilyen volt, tehát kevés ilyen készülék. Nyilván ezek tetemes összeget kérnek el egy ilyen lejátszóért, amilyeneket tud, de igen, van ilyen.
1: Mert szerintem még kb. Egyidősek vagyunk, úgyhogy szerintem te is átéltel azt a korszakot, amikor a Walkmanen így hívták, tekergetni kellett, forward, reverse, stop, izé, egyik
2: persze,
1: oldal, másik
2: esténként
1: oldal.
2: Esténként a kazettára vettem fel a rádióból a számokat.
1: Erre ez majd egy későbbi topik lesz, beszélünk majd erről is a későbbiekben. Szóval, hogy akkor belassulás, és akkor jön vissza ez. És akkor te pedig fogtad magad pár évvel ezelőtt, és úgy gondoltad, hogy akkor mi lenne, hogyha egy ilyen vásárt, vagy kiállítást létrehoznánk ezeknek a hanghordozóknak az életben tartására?
2: Igen, mondhatjuk így. Egyébként én 2008-ban alapítottam a Budabic kiadót, és azt és 15-ben, az digitális kiadóként indult, és 15-ben adtuk ki az első vinillemezt, és abban az időben az egy kezdet, ez tényleg életre kelni itthon is, hogy egyre több kiadó lett, és így a baráti körben, akiket ismertem, más kiadókat, más műfajokba mozogtak, de tök érdekes volt leülni és beszélgetni, hogy kinek melyik lemezgyár vált be, ki milyen maszterelési technikát visz, tehát ilyen szakmai kérdések előjöttek, hogy kinek mi volt a buktatója egy-egy kiadványnál, mi pedig tök jó bevált. És akkor egy ilyen társalgás folyamán jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy helyre egyszerre összecsődíteném azokat a magyar független kiadókat, akik ezen a piacon mozognak, és egyrészt megmutatnánk, hogy a közönségnek, hogy a magyar lemezkiadás évről évre hogy néz ki. A másik meg, hogy egy közösségépítés induljon el, és ezek a kiadók kezdenek el egymással kommunikálni, és az egymás tapasztalatait megosztani.
1: Mit jelent az, hogy független? Akkor a nagy kiadók, amelyek nemzetközi vállalatok kezeiben vannak, ők, köszönjük szépen, ne gyertek, ne hozzátok a Sakirát meg a Bruno Marsot.
2: Igen, itt alapvetően arról szól a dolog, hogy azért főleg underground műfajokról szól ez a vásár, illetve nyilván Magyarországon vannak olyan nagy kiadók, akik hasonló elven működnek, mint a nagy major kiadók, és őnekik is itt nem tudunk így helyet adni. Tehát így is, mert hál' Istennek olyan sok magyar kiadó van, idén rekordszámú 65 kiadó lesz jelen, de hát több száz ilyen kiadó van Magyarországon, tehát hogy egyszerre bemutatni ennyi kiadót így is nehézkes, hogy egy végigjárni az összes pultot, és ezeket akár belehallgatni ezekbe a kiadványokba, de a cél az az, hogy olyan kiadókat mutassunk be, akiknek nem az az elsődleges célja, hogy minél nagyobb hallgatottságot, minél gyorsabb pénzmozgást elindítani, hanem hogy idő és értékálló műfajokat teremtsenek vagy segítsenek.
1: Számtalan kérdésem van az iménti mondatait kapcsán alapvetően, hogyha az ember egy független kiadót vagy bármilyen kisvállalkozást létrehoz, és akkor most direkt nem használom még azt, hogy underground, előbb-utóbb úgyis az lesz a cél, hogy ne nullszaldós legyen, vagy ráfizetéses, hanem hogy valamennyi pénzt azért ki tudjak szedni belőle. A legnagyobbak is így indultak több tíz évvel ezelőtt. Tehát, hogy nyilván akik megjelennek nálatok, ők is azon vannak, hogy legalább egy kis pénzt ki tudjunk belőle szedni hónapról hónapra.
2: Persze, de tényleg ez nem ez a meghatározó cél. Tehát, hogy itt általában ezek, mikor a kiadók mögött egy vagy két ember áll. Ezek nem nagy projekt, ezek garázsprojektet mondjuk, és a legtöbben ezt hobbiból csinálják, van egy rendes munkájuk, amiből bejön a havi szükséges pénzmennyiség, aminek egy részét arra fordítják, hogy az adott előadó támogassák azzal, hogy megjelenik lemezen, elintézi a kiadó, hogy legyen terjesztve ez a lemez különböző helyeken, akár csak Magyarországon, vagy nemzetközi szinten is. Ez mind csak igazából időkérdése és energiakérdése, hogy ki mennyit tud ebbe beletenni, vagy az a műfaj hol tud megélni.
1: Underground, na térjünk ki erre. Abból a korszakból, ahonnan mi származunk, az underground nagyon más jelentett, mint amit manapság jelent. Létezik még egyáltalán ilyen, hogy underground?
2: Hát én ezt arra használom, ezt a jelzőt, hogy
1: nem
2: sikerorientált feltétlen. Aha. Nyilván mindenki sikeres szeretne lenni, nyilván mindenki azt akarja, minél többen hallgassák egy koncerten, vagy egy DJ setjét, vagy a producernek a dolgait, de nem az az elsődleges tényező, hogy akár trendeket kövessen, vagy más olyan, hanem inkább az, hogy saját utat találjon magának. És ezek a kis kiadók ebben segítik ezeket az előadókat, és nem gátolják. Tehát nem meghatározni akarják, hogy mégis milyen irányt kéne nagyjából vinni, hogyha mondjuk te punk előadó vagy, akkor kb. Mi a trend mostanában, na ezre kéne ráülni, és legalább három olyan szám legyen ezen a nagy lemezen, ami ebbe belefér, és tudják játszani az itt ilyen-olyan punkrádiók, hanem teljesen szabad kezet kapnak az előadók.
1: Volt ilyen régen korábban, 20-30-40-50, a 70 évvel ezelőtt, amikor a kiadó meghatározta, de látva a mai fiatalok zenéjét, vagy a mai korszak zenéjét, szerintem már nincs fiatal, vagy feltörekvő zenész, aki azt mondaná bármilyen ilyen zenei megmondó embernek, hogy akkor, ha te azt mondod, akkor én olyan dalt fogok csinálni. Most már mindenki olyat csinál, ami neki tetszik, és hogyha nem jut be semmilyen kiadóhoz, akkor majd magának az akármelyik közösségi média.
2: Persze, sok lehetőség van már, hál' Istennek, viszont azt azért érdemes látni, hogy fizikai hordozót az ember ki akar adni és el akarja adni, akkor vagy óriási tábora kell, hogy legyen alapból, hogy mondjuk egy Bandcamp oldalon van egy zenekarnak egy Bandcamp oldal, ahol el tudja ezeket adni, vagy pedig szüksége lesz valamilyen kiadói segítségre, hogy ez nemzetközi szinten életképes tudjon maradni.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Independent Labor Fair alapítója, Pentelényi Pál. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Independent Labor Fair alapítója Pentelényi Pál ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Hello, hello.
2: Még mielőtt folytatjuk a zenei eszmefuttatásunkat, jó, magad is ebből a körből jössz egyébként, te is ilyen underground zenész vagy, aki egyszer csak létrehozta a saját kis kiadóját, aztán utána DJ-zni kezdett, vagy fordítva, és aztán erre az egészre. Lehet, hogy pont azért, hogy akkor saját magadat ismertesd, meg minél több emberrel létrehoztál egy ilyen vásár.
3: Igen, mivel nem voltam annyira jó DJ sose, ezért gondoltam, hogy más utakat is választok. De egyébként, ahogy indult az Buda Beats, az tényleg arról szólt, hogy digibe kijött, mondjuk néhány szám csak egy előadótól, és azt addigra már elért DJ, nemzetközi DJ ismerőseimnek, rádiós kollégáknak, stb. Szétküldtem, és igazából ez egy dobbantónak indult. Aha. Ez a kiadó, hogy találjak nekik egy nemzetközi jó kiadót. Tehát, hogy ez a pár szám, ami megjelent, egy LP mondjuk, amit szétküldtem, és volt is ilyen, hál' Istennek, ilyen siker, de aztán rájöttünk, hogy igazából is ki tudjuk adni, és már szuperül működünk, mint kiadó, úgyhogy a Budabiznek egy ilyen érdekesebb vonala van.
2: De egyébként ez neked B-vonal volt az életedben, vagy neked tök másképp indult az életed. Jó, hogy nem tudom, középiskolában, általános iskolában te is foglalkoztál azzal, hogy akkor playerezt felveszem a rádióból, de hogy te nem a zenei szakmából jössz, hanem gyerekpszichológus, vagy mi szerettél volna lenni?
3: Igen, eredetileg az akartam lenni, aztán művészettörténetet tanultam, úgyhogy kicsit más, meg inkább fotóval foglalkozom, de igen, ez egy másod irány az életembe, annak ellenére ugyanolyan fontos, mint az első.
2: Honnan jössz, a mai Manóházból? Vagy?
3: Robert Kappa a fotográfia.
2: Ráadásul a Kappa központban indultál. Mint teremőr, jól mondom? Vagy...
3: Igen, voltam teremőr is, persze, igen. Aztán szépen felfele elindultam.
2: És a fotózással hogy? Jó magad fogod a kis fényképezőgépedet, és úgy, vagy
3: hobbi módon fotózgatok, de igazából a fotókiállításoknak a gyakorlati lebonyolítás és az kapcsolódó programokat, kulturális programokat szervezek.
2: A zene hogy jött az életedbe, a DJ-skedés? Pál, Pali, melyiket szereted jobban?
3: Mindkettő már ment, Pali, Pál, Palkó, minden van, úgyhogy különböző társaságok különböző módon hívnak. De kiskoromban hegedülni tanultam, 68 évig, már nem is emlékszem. Édesapára emlékszem, hogy bejött a szobánkba, és akkor úgy altatott minket, hogy Strauss keringőket játszott a altatáshoz. És az eléggé megfogott, és akkor hegedülni tanultam, és akkor utána kimaradt pár év, és aztán maga a formátum, a hanglemez az elég érdekelt mindig is. Nyilván te is gyerekkorodban rakosgattad otthon a lemezjátszóra a lemezeket, szóval ez a formátum ez mindig megragadott, és akkor bekerültem egy ilyen, megismerkedtem tilos DJ-kkel, és akkor ők mutattak így dolgokat, és teljesen megfogott, és akkor elkezdtem lemezeket gyűjteni, és vele párhuzamosan egy idő után DJ-zni is.
2: Ami azt jelenti, hogy akkor te klasszik DJ vagy, hogy akkor vinillel, bakelittel DJ-ztél rendesen, tehát hogy nem az volt,
3: igen,
2: hogy akkor
3: a
2: Pioneer korszakba kerültél, vagy akkor a jogtárcsákat tekergeted.
3: Vannak persze CD-im is, meg volt időszak, amikor néhány pendrive is bekerült, de alapvetően vinill, és ma újra csak vinillek játszom, igen.
2: Hogy indult? Mi volt az első, emlékszel még rá? Mert az, hogy az ember saját magának otthon, miután megvan a lemezjátszója, valahogy begyakorolja, és akkor ott gyakorolgat, az egy dolog, de utána, amikor az első rendezvényre, eseményre elhívják, hogy akkor itt kellene csinálni valamit, akkor kicsit azért megremegnek az ujjai.
3: Meg. Ez a Dohány utcai Katapult nevezetű kocsmában volt. Zsinagógával szemben, azt hiszem szilveszter este volt, és emlékszem is, hogy ment a lemez, és hát gondolkoztam, hogy most melyik oldalra is kell rakni a következőt, le is zártam azt, ami szólt, úgyhogy nagy siker volt, de persze jól sikerült, de hát ezek fontos tapasztalatok szerintem, szóval az elsőtől az utolsóig, persze, igen.
2: Akkor te úgy járkáltál az ilyen helyekre, vagy jársz még mindig, hogyha még mindig csinálod, hogy akkor viszed magaddal azokat a hatalmas ládákat, amikben ott vannak a bakelit lemezek.
3: Igen, de hál' Istennek sok ilyen DJ van, aki még mindig ezt csinálja.
2: Hát mostanság jön vissza divatba, mert az elmúlt pár évben meg az volt, hogy még csak számítógép sem kellett hozzá, hanem egy ilyen, nem tudom, 3 centiszer 10 centis kütyüt eltettek, meg 3 pendrive-ot, és akkor már meg is voltak vele.
3: Hát ez főleg a 10-es években volt, igen, akkor ez ugye nagyon elterjedt, aztán van, aki visszatért, van, aki meg most kezdi, és lemezeket vesz, és úgy akarja elkezdeni ezt.
2: Igen, és annak idején még az úgy zajlott, hogy akkor fülre kellett megtalálni a BPM-et. Manapság meg már azt is kírja a számítógép, hogy akkor ez bizony 112, és akkor úgy áll is be a másikat.
3: Hát van ilyen is, olyan is.
2: Megy még ez mindig? Még mindig csinálod? Előfordulsz még néha DJ pultokban?
3: Igen, igen, igen, szoktam. Már azért kevesebbet, két kisgyerek mellett ez egy nehezebb műfaj, de igen, azért van ilyen.
2: Mi a DJ neved? Mi a művész neved?
3: DJ Gandharva.
2: És ez honnan jött?
3: Ez a buddhizmusban a lélekzenejét jelenti. Volt egy időszak, amikor elég érdeklődtem a buddhizmus iránt, és ez megtetszett, mint szó és mint jelentés, úgyhogy ez lett. Aztán sokszor akartam váltani, mert senki nem bírja megjegyezni, de ez már így marad.
2: Még egy kérdés a lemezekhez, aztán foglalkozunk majd ezzel a bizonyos kiállítás és vásárral, ami a Magyar Zeneházában lesz most a hétvégén, Independent Labor Fair. A lemezek, van egy ilyen hátulütője, hogyha az ember úgy foglalkozik ezzel a szakmával, hogy beáll a DJ pult mögé, és akkor mindenféle bakeliteket pakolgat fel A oldal, B oldal, hogy akkor azokat gyűjteni kell, azok ott kell, hogy legyen fizikailag, nagy hely kell nekik, hogyha pendrive-on, akkor viszont nem tudom, egy kis polcra felteszed azt, nem tudom, 6 pendrive-ot, és akkor meg is vagy vele. Mekkora a lemezgyűjtemény? 3 garázs kell hozzá? Család mit szól hozzá, kedves párod?
3: Nagyon örül, most pont elmúlt hónapokban kellett egy újabb szobába, egy újabb lemez állványt felállítani, hogy elférjenek a földre is a lemezek. Hát ez egy elég végeláthatatlan sztori, de hát egy nagy fal tele van, meg ahova tudom, dugdosom őket.
2: Megtartasz mindent, vagy cserélgeted? Mert ez a két lehetőség van, ugye alapvetően, hogyha valaki nagyon nagy rajongó, akkor sosem szabadul meg azoktól a lemezektől, amiket 30-40 évvel ezelőtt vásárolt, meg van, aki úgy gondolja, hogy ezt már eleget hallgattam, itt az ideje, hogy másé legyen.
3: Van, amit cserélgetek, vagy eladok, és úgy veszek, és akkor kibejön, de van, amit eladtam, és utána megbántam, úgyhogy újra megvettem. Szóval, hogy ez nehéz, ez is szerintem egy ilyen 30 év, szerintem, hogy utána el tudja dönteni az ember. Na, ezt lehet, hogy már tényleg nem fogja az ember újra hallgatni.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Independent Labor Fair alapító főszervezője Pentelégyi Pál. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pentelényi Pál, az Independent Labor Fair alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Sziasztok.
1: Na, foglalkozunk ezzel a bizonyos vásárral, vagy fesztivállal, vagy kiállítással. Igazából szerintem mind a három helyes lehet. A lényeg az, hogy akkor a független kiadók, illetve az általuk kiadott lemezek, kazetták, CD-k, mindjárt megválaszolod, megjelennek egy bizonyos helyen, és nem azon a helyen, ami 10 évvel ezelőtt volt, hanem a Magyar Zeneháza befogadott benneteket.
2: Igen, ez a 10. jubileumi év. Sokáig jártunk helyszínről helyszínre. Aztán most már 3. éve a Zeneházában van az esemény, és... Hát igen, első körben ez egy vásár, úgy indult 10 éve, hogy ez egy vásár, és kipakolják a magyar független lemezkiadók, ahogy mondtad, lemezeiket, CD-iket, kazettáikat, de volt már zenélős paklitól kezdve VHS kazettáig mindenféle formátum, sőt floppy lemezek is voltak.
1: Floppy-ra zenét? Azt hogy?
2: Hát rá lehet rakni ugyanúgy.
1: Hát értem, rendben van, de hogy lejátszásra...
2: Persze megkapod vamba is mellé, de hogy a fizikai hordozó az a floppy.
1: Az milyen szép lett volna, valaki úgy megy el, nem tudom DJ-sként, hogy a Commodore 64-et viszi magával, és akkor floppy-ról próbálja azt lejátszani, az akármilyen riszkot lejátszó.
2: De persze a mágnes szalagok is, igen, ugye különböző formában, tehát hogy változatos a fizikai hordozók világa, de ez a vásár erről szól, hogy ez bemutassa, hogy Magyarországon milyen kiadók vannak, milyen műfajokkal foglalkoznak, és milyen fizikai kiadványok vannak.
1: Hogyha zenei fesztiválról, vagy vásárról beszélünk, vagy egy ilyen megmozdulásról, mint a tietek, akkor csak az van, mintha elmennék egy Zsiv vásárba, és akkor ott megnézem a használt lemezeket, és akkor ú, azt tetszik, megnézem, belefordítva a fénybe egyik oldalt, másik oldalt, jó, akkor ez nincsen megkarcolva, vihetem is haza, vagy egyáltalán használt, vagy új, vagy hallgatni is lehet, és itt a kérdés, mert hogyha az ember elmegy egy olyan helyre, ami a Magyar Zeneházában van, és ott vannak a lemezek, akkor mindenki visz magával egy ilyen kis CD lejátszót, vagy bakelit lejátszót, és akkor meg is lehet hallgatni.
2: Hál' Istennek készülünk ezzel, tehát, hogy vannak hallgatóállomások, és ott vannak vinil lejátszók, és ki lehet használni. Egyrészt, aki még soha életében nem hallgatott így lemezen zenét, az ki tudja próbálni, de arra van alapvetően ez, hogy hogyha megtetszik valakinek valami, akkor oda tudja vinni a lemezhallgatóállomásra, fölrakja a lemez saját maga, is meghallgatja. Tetszik, akkor elviszi, ha nem, akkor nem.
1: Ki a törzs közönség, a célközönség?
2: Ma már alapvetően a fiatalok egyébként, tehát, hogy 20-tól szerintem 60-ig ez a fő korosztály, és a 20-tól 40 az nagyon erős. Szóval, hogy egy csomó új lemezkiadó van, akiket ilyen korosztály indít, ez nyilván a közönsége is ebben található, de a kiadványok, illetve előadók iránti érdeklődés az mindig is alapvetően azért megmozgatta a fiatalokat.
1: A Magyar Zeneházában lesz egy magyar srác, Pentelényi Pál, te hoztad létre ezt az egészet. Ez magyar kiadóknak szól, magyar együttesek, magyar zenéinek, vagy az elmúlt 10 évben azért változott annyit, hogy esetleg jönnek külföldiek is?
2: Ez a kiadókról szól, szóval ezek magyar kiadók, vagy részben mondjuk 50%, tehát hogy valami kooperáció volt, de hogy mindenképp van magyar tagja, és a kiadványok maguk azok nem feltétlen, mint magyarok. Tehát nyilván egy magyar kiadó kiad külföldi előadót is. A célja ennek az, hogy a magyar kiadóknak láthatóságot biztosítson ez a vásár, évente megmutatja.

0: hallgatni, ez egy-egy példány készül. És ez a műhely 12 darab ilyen lemezt tud elkészíteni a vásár alatt, és bárki, aki szeretné, az oda megy a pendrive-jával a saját zenéjét, oda viszi, beregisztrál, és ott hazaviheti a saját vinil lemezét, a saját zenéjét, és otthon meghallgathatja. Szóval aki ilyen típusú, hogy szeretne, azért nem áll olyan szinten, hogy egy kiadó mondjuk kiadja, de szeretné, hogy legyen egy vinyl kiadvány a saját zenéjével, az egy ilyen utat bejárhat, és eljöhet hozzánk ezért.
1: Arra a kérdésre még nem válaszoltál, vagy ezt a kérdést még nem válaszoltuk meg, hogy Independent Labor Fair vásárnak indult, azt említetted, hogyha elmegyek egy zsibvásárba, vagy nem tudom, egy akármilyen fonyódi piacra, tök mindegy akárhová, ahol vannak hanglemezek, azok általában használt hanglemezek. Itt nálatok.
0: Csak ezek mind újak.
1: Mind újak. Valaki egy gyűjteményével nem mehet ki, hogy akkor nekem
0: nem. Nem, itt csak kiadók tudnak kitelepülni, tehát hogy előadók se tudnak, hanem maguk a kiadók. Nyilván a kiadók mögött ott vannak az előadók, jelen is vannak sok esetben, meg dedikálnak is, de ez csak új kiadványokról van itt szó. Sőt, olyan új kiadványokról, ami lemezboltokban nem is kapható, olyan gyűjtői kiadásokra, amely egy-két-három példányba készül, mondjuk egy extra borító, vagy egy extra kazettát csinálnak olyan verziókkal, ami egyébként piacon nincsen, az ezen a vásáron megtalálható. Tehát, hogy érdemes ezért is a gyűjtőknek jönni, mert olyan kiadványokat találnak, amit máshol nem.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Independent Labor Fair alapító főszervezője Pentelényi Pál. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pentelényi Pál, az Independent Labor Fair alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk.
2: Hello.
1: Most lesz a hétvégén a Magyar Zeneházában. Lemezek, kazetták, CD-k, VHS-ek, azok lesznek, vagy azt elfelejtjük?
2: Meglepetés.
1: Jó, azt már említetted, hogy ha esetleg valakinek van egy saját gyártású zenéje, és megvan neki pendrive-on, akkor oda mehet a bakelit nyomó eszközhöz, vagy nem tudom.
2: Karcoló.
1: Igen, beregisztrál, és akkor a saját kis zenéjét bakeliten hazaviheti. Ez az egyik program, de számtalan programmal készültök erre a pár napra.
2: Igen, ez a tizedik ugye ilyen eseményünk, és ez az egyik kiemelt eseményünk, de van két másik kiemelt is. Az egyik az, hogy augusztusban nyílt egy fotókiállítás a Zeneháza aulájába, ami az Independent Labor Fair-nek a kapcsolódó eseménye. Ez a Vaku viharban a 2000-es évek parti fotójáról szól. A 2000-es éveknek a legendás klubjai, meg fesztiváljai, és ott meg lehet nézni azt az időszakot, amikor még nem szelfik és mobilok által lettek készítve fotók saját magunk által, hanem volt egy parti fotós, aki elkészítette ezeket a fotókat, és ebben a fotókiállításban lesz egy tárlatvezetés, többek között Szabó Simon rendezőszínésszel, meg Turán Eszterrel, de lesz nagy, az első nagy zenei kvízünk is, itt mutatkozik be a vásáron, ahol lesz 12 kérdés, és aki a leggyorsabb és legügyesebben válaszol, az vinillemezeket meg CD-ket fog nyerni. De egész nap zenei programmal is készülünk, tehát, hogy a hip-hopon át, a jazz, az avantgárd, a techno, mindenféle műfajok fel fognak sorakozni ezen a napon, lesznek koncertek, DJ-szettek és live-ektek is, és hát azt tényleg kiemelném, hogy ezen a vásáron 65 kiadó lesz jelen, tehát írtósok, aki szeretne kicsit előre kutakodni, hogy milyen kiadványok, milyen kiadók lesznek itt, és milyen műfajokban, az az ilf.hu weboldalunkon megtalálja a kiadókat, megtalálja a portfóliójukat, és ott már előre tud böngészni egy kicsit, mert azért 65 kiadót ott átnézni, az emberes dolog.
1: Egy dologról nem beszéltél még, vagy pár dologról nem beszéltél még, hozzuk be azt gyorsan, hogy mindenféle kategóriák vannak, ahol mindenféle nyertesek lehetnek és lesznek is nálatok.
2: Igen, harmadik éve adjuk át az ILF díjat, ami arról szól, hogy a lemezkiadókat támogassuk, és kis muníciót adjunk nekik a következőkhöz, és ez 5 kategóriában van ebben az évben is. Van egy közönségdíj, van az év kiadványa, az év kiadója, az év digitális díja és az év lemezborítója. És viccesen hangozhat, hogy egy fizikai kiadványokkal foglalkozó vásárnak van egy digitális kiadvány díja is, de ennek pont ez a célja, hogy olyan magyar kiadók tudtak ide jelentkezni, akiknek még nincs fizikai kiadványa, mert mondjuk nem volt lehetőségük ilyen anyagi terhet magukra vállalni, és ezzel, hogyha ezt megnyerik, akkor 300 darab vinilt fognak tudni nyomni abból az anyagból. Tehát be tudnak lépni a fizikai kiadóknak a piacára.
1: Említetted, hogy zenei programokkal is készültök, persze, hogy készültök, hiszen alapvetően mégiscsak egy zenei eseményről van szó, bármennyire is a kiadókról szól, meg a hanghordozókról szól. Szóval, hogy a zenei fellépők között, vagy a DJ-k között. Jó, magad fellépsz?
2: Nem. Úgyhogy mondom azokat, akik fellépnek. Van a Diamond Haze, a Dust Lator, ők egy punk zenekar, az Akurov, aki az AR Fanny, az egyik legjobb futballistánk idehaza, Lorin Frost, aki Azerbajdzsánból érkezik, és ő az, aki első magyarként fellépett a Boiler sorozatba egyébként. Aha. Ilyen avantgárd jazzes elektronikában utazik. Lesz hip-hop Zsolával és Heilig Tomival, lesz free jazz Kada Ad Libitum fellépésével, és lesz Salai Laci DJ set, aki alter rockból érkezik. Úgyhogy elég színes szerintem a zenei program, de lesznek egyébként úgymond szakmai előadások és kerekasztalok, amik nyilván az egész közönségnek érdekesek lehetnek, sőt azok is szerintem. Például lesz szó a legújabb lemezboltokról, amik itthon indultak az elmúlt években, akik nem azt a koncepciót követik, hogy használt lemezeket bezúdítanak egy üres térbe, és akkor ott lehet ott mazsolázni, hanem alapvetően a lemezboltnak a vezetője az már egy erőkurációt végez. Aha. Szóval azt mondja, hogy mondjuk foglalkozik punkkal, hard rockkal és metállal, és abból a legjobbakat találja, aha, meg ott az ember. És ez egy teljesen másfajta üzemeltetési, meg minden szempontból kommunikációban is egy teljesen új irány, mert ez eddig nem nagyon volt. Most nemzetközileg ez kezd fölépülni, de itthon is vannak már példái, és ez egy nagyon érdekes beszélgetés lesz.
1: Jó, hát ez egyébként nyilván szubjektív, tehát hogyha valaki egy ilyen helyet létrehoz, akkor a saját szűrőjén keresztül szűri át, hogy neki azt tetszik, vagy nem tetszik. Aztán utána, hogyha talál olyan embereket, akik hasonló érdeklődéssel, tetszési indexel rendelkeznek, akkor megtalálják azt a pánkot, vagy rockot, vagy akármit, de lehet, hogy más meg azt mondja, hogy hát akkor én maradnék a Scorpionsnál, legyen old school, vagy retro inkább.
2: Lehet.
1: Igen. Szóval Independent Labor Fair most állt a hétvégén a Magyar Zeneházában. Ezen kívül neked van még valami az életedben zeneileg, Pali? Te, aki ugye hegedűvel kezdted, aztán mindenféle DJ-pultokban álltál, néha megszervezed ezt a vásárt évről évre, meg Buda Beats, most ezen kívül zeneileg van még valami?
2: Hát ami ide köthető, az persze a Buda Beats-et, ugye ketten visszük Fonyori barátommal, és ővele elindítottunk egy nagy projektet, hogy az Ausztrovinél levezető lemezgyárnak mi vagyunk a Magyarország képviselői. Tehát most ott tartunk, hogy csináljunk egy kiadót, visszük ezt a vásárt évente, és mellette a magyar olyan kiadóknak vagy előadóknak tudunk segíteni, és olyan díleket tudunk kialkudni az osztrák lemezgyárral, ami minden két félnek hasznos, és minőségi lemezeket tudunk gyártatni nekik.
1: Egy legeslegutolsó kérdés a végére, Independent Labor Fair, tehát most a hétvégén a Magyar Zeneházában. Beszéltünk arról, hogy jön vissza divatba, vagy pár éve már visszajött divatba a vinil, meg a kazetta, meg a CD, stb. Azt értem, hogy ezek a bizonyos vinil lejátszók, a bakelit lejátszók azok. Egyébként, hogyha kiteszed a polcon, még jól is néz ki a féle dísztárgy, meg tudod hallgatni.
2: Használati tárgy.
1: Igen, használati, és dísz is. Na de hogy, akkor ezzel együtt jön vissza a Discman, meg a Walkman is a divatba, mert én fiatalokat nem látok, akiknek az övén ott lógna egy ilyen akármilyen lejátszó.
2: Én pont az utóbbi hetekben futottam bele, hogy új Walkmaneket gyártanak, és azokat reklámozzák, úgyhogy szerintem ez átlátszó, nagyon, nagyon jól néz ki. Úgyhogy szerintem ez működik, nekem is még megvan a régi Walkman, ami működik is, úgyhogy szoktam is használni, mert kazettát azért nehezebb otthon hallgatgatni, főleg gyerekek mellett, szóval. De persze, szóval szerintem CD lejátszó is, Discman is elérhető, úgyhogy, sőt a régi darabokat azokat felújítják.
1: Aha.
2: Szóval, hogy ennek ugyanúgy, mint a régi lemezjátszókat is, ugye mai napig használják az emberek az ilyen régi lejátszókat is.
1: Pali, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, várunk mindenkit a vásáron szombaton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Repül az idő, már csütörtök van, szeptember 17-ét írunk, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod, és nagyon jól teszed, mert hogy nagyon sok jó hazai zene vár rád a következő órákban. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, Kökény Attila és Rakoncai Viktor párosa elé hozom most Fekete Jenőt, Voga Vikivel, ez a plusz zenész.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag